0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Zökkenőmentes volt az áttérés az új uniós vámszabályokra. Az aszály miatt változtatni kell a talajkezelésünkön. A világ legjobb jazzkisei Magyarországra jönnek. Bányász Árpád vagyok a hírekkel. Nem okozott fennakadást itthon az áttérés az új uniós vámszabályokra. A NAV tapasztalatai szerint a vámkezelés folyamatos, a csomagforgalom zavartalan. Az érintett szolgáltatók az új előírások szerint működnek. Júliustól a közösségen kívüli webáruházakból származó kevesebb, mint 150 euró értékű kis csomagokra termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. A hónap első napjaiban több mint 3 millió 200 ezer ilyen küldemény érkezett az országba. Fontos az egészséges talaj a klímaváltozás hatásainak enyhítésére. Az aszályos időszak miatt megváltozott talajkezelés szorgalmaz a szakma, ismertette rádiumban Sauer Erzsébet, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara talajügyi szakértője.
3: Megváltozott agrotechnikákra van szükség, tehát mindenképpen szednünk kell valamivel, hogy csökkentsük a kipárolgást mulcssal, takaró növényekkel. A kipárolgás csökkentéséhez pedig nagyon fontos, hogy megtörjük a szél erejét. Mindenképpen hűtenünk kell a klímát, fákat, mezővédősávokat, agrárerdészeti rendszereket, köztes termesztést, tehát mindenképpen megtöröm a szél erejét és hűtöm a környezetet.
2: Újabb rendkívül erős tájfun csapott le Kína keleti partvidékére. A Bavi névre keresztelt vihar miatt a hatóságok elővigyázatosságból csaknem 2 millió embert telepítettek ki, miután a tájfun két helyen is elérte a szárazföldet. A ciklon korábban Japán déli szigetein, Tajvan térségében és a Fülöp-szigeteken is pusztított. Utóbbi országban földcsuszamlásokat okozott, amelyekben legalább 17-en életüket vesztették. Bár a tájfun időközben trópusi viharrá szelidült, a meteorológusok szerint a hatalmas mennyiségű csapadék miatt továbbra is komoly áradásokra és károkra kell számítani Kína több tartományában is. A világ legjobb jetski versenyzői érkeznek jövő hétvégén Magyarországra. Győr Győrzámoly adott honnt a sportág Európa-bajnoki futamának, illetve a fiatalok esetében világbajnokságot rendeznek. A magyar válogatott bizakodva várja a hazai EB fordulót. A korábbi futamot a kategóriájában Portugáliában Jászai Csongor megnyerte, így hazai pályán is komoly esély mutatkozik a dobogós helyezésekre. Erősödik a légmozgás, többfelé élénk helyenként erős széllökések is előfordulhatnak. A hét első munkanapján alapvetően napos, gomoly felhős időre készülhetünk, délután az ország nagy részén fátyol felhők szűrhetik azonban a napsütést. Csapadékra alig van esély, legfeljebb az északkeleti tájakon fordulhat elő egy-egy futó zápor. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 33 fok között alakul. Kedden is folytatódik a nyárias idő, sok napsütés várható fátyol és gomoly felhőkkel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből.

és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Can't touch this. Can't touch this.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Zökkenőmentes volt az áttérés az új uniós vámszabályokra. Ismét hőségtől szenved Franciaország. Lassan itthon is visszatér a kánikula. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. 10 éve követi nyomon a magyar háztartásokban keletkező élelmiszer hulladék mennyiségét a NÉBI. A tendencia kedvező. Az élelmiszerpazarlás több mint harmadával mérséklődött az elmúlt 9 esztendőben. Hívta fel a figyelmet rádiónkban Nemes Imre, a hatóság elnöke.
3: A NÉBI maradék nélkül honlapon elérhetők információk, de jelen vagyunk a Facebookon, az Instán és a TikTokon is, tehát megtalálják a magyar emberek azokat a hasznos információkat, melyekkel a élelmiszerpazarlás jelentősen lehet csökkenteni. Nagyon fontos, hogy a jövő generációval is foglalkozzunk. Az elmúlt 10 évben már több mint 500 ezer gyerekhez jutottunk el, ahol el tudjuk nekik mondani közérthető módon, hogy mi ez az élelmiszerpazarlás, miért kell odafigyelni, és a jövő generációja felnő, akkor még tudatosabb lehet ebből a szempontból is.
2: Nem okozott fennakadást idehaza az áttérés az új uniós vámszabályokra. A NAV tapasztalatai szerint a vámkezelés folyamatos, a csomagforgalom zavartalan. Az érintett szolgáltatók az új előírások szerint működnek. Júliustól a közösségen kívüli webáruházakból származó kevesebb mint 150 euró értékű kis csomagokra termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. A hónap első napjaiban több mint 3.200.000 ilyen küldemény érkezett az országba. Újabb hőségrekordok dőltek meg Franciaországban. Tucatnyi településen mértek az elmúlt napokban 40 fok feletti csúcsokat. A meteorológiai szolgálat a 96-ból 37 megyére adott ki vörös riasztást, amely mintegy 26 millió embert érint. Az elmúlt napokban megszaporodtak az erdőtüzek is, több ezer hektár terület vált a lángok martalékává. 2 hónapon belül ez már a 3. tartós hőhullám Franciaországban. Megvannak az elődöntők párosításai a labdarúgó világbajnokságon, Spanyolország Franciaországgal, Anglia pedig Argentínával csap össze a döntőbe jutásért. A bronzmérkőzés szombaton, a finálét pedig vasárnap rendezik. Ismét melegszik az idő, ma a napsütés mellett délután néhol lehetnek már futó záporok is. Az élénk szél mellett 30 fok felett alakulnak a maximumok. Az előrejelzések szerint holnap is hasonló időnk lesz, de a hajnalok legalább továbbra is hűvösek maradnak. Napközben a 35 fok sem kizárt. Még szerdán is többfelé zavarhatják majd felhők a napsütést, és az élénk szél sem lesz kellemes, de a 30 fok feletti hőmérséklet kárpótolhat majd bennünket.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
4: A közlekedési hírek támogatója a Boskás Szervész Hálózat.
2: Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. Az M7-esen a Letenye felé vezető oldalon a 169-es és a 171-es kilométer között aszfaltozás és javítási munkálatok miatt a belső és a külső sávot lezárták. A forgalmat a leálló sávra terelik. Végül az M31-es autópályán, az M3-as autópálya felé vezető oldalon, az 1-es és a 3-as kilométer között betontáblákat javítanak. A külső sávot emiatt lezárták. Adta hírul az Útinform.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: 6 óra múlt 8 perccel, jó reggelt, szevasztok, drága barátok. Itt vagyunk, elkezdjük ezt a hetet. Évivel, hello Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Gyuri is itt van.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: Jó reggelt, Anett.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: És hát igen, ez a dala a Bombontól, gondolom, hogy mindenki tudja. Én tudom, hogy mindenki tudja, hogy miért hangzott ez most el, és biztos, hogy gondolatokat vártok. Nagyon nehéz, mert annyi gondolatot olvastam most a hétvégén Szolnoki Petivel kapcsolatban, tényleg zenésztársak, színészek, akár ugye a magyar rendőrség, én most tudtam meg, hogy például a magyar rendőrség zenekarában ő mennyit játszott? 20 éve, 10 évet?
2: 20 évig.
0: 20 évig, 20 évig volt zenekari tag. Azt mindenki tudja, hogy egy remek zenész volt, túl azon, hogy a hangja az egyik legjobb, amit valaha hallottál Magyarországon. De hogy egy fantasztikus zenész volt. Nekünk, amikor pár héttel ezelőtt beszélgettünk velük, ugye Török Tomival együtt, nyilvánvalóan, és ezt szerintem ebben osztozunk, hogy senki nem gondolta,
2: nem.
0: Hogy bármi baj lehet, és hát én is csak az újságokból olvasom, hogy ez egy hosszantartó betegség volt, és annál inkább emelem a kalapom előtte, hogy ő ennyire helyt tudott állni a családjában is, meg a zenekarral is, és az a jókedv, amivel beszélt. Gondolkoztunk, Lacika írt tegnap, hogy adjuk-e le ezt az interjút még egyszer, és azt gondoltam, hogy azért ne adjuk le még egyszer, mert ez lényegében végül is arról szól, hogy az Aréna koncert következik. Ez most nem lenne szerintem jó ízű. Meg ott élcelődtünk a Viva Espanyán, meg röhögtünk a régi beszélgetéseinken, meg minden. Szóval, hogy nem ide való. Nyilván Várkonyi Attilának van olyan beszélgetése Szolnoki Petivel, ami sokkal inkább ide való. És na mindegy, az embernek tényleg fáj a szíve, nagyon remek srác volt. Én nagyon rég találkoztam vele, tehát itt a személyes viszony az olyan, hogy tényleg a munkánk kapcsán többször, de jóval régebben, de azt tudom, hogy egy nagyon-nagyon vidám, tök jó fej, egy nagyon jó kedves, egy nagyon tehetséges fiúnak nevezem, 56 éves volt, és Isten nyugosztalja, gondolom, hogy mindenki nevében mondom, egy nagyon nagy veszteség.
1: Nagyon nagy veszteség egyébként, tehát, hogy szerintem, amikor tegnap olvastuk a híreket, akkor így mindenkin az először egy ilyen döbbenet, nem? Igen. Tehát, hogy először is fiatal volt, amikor beszéltünk, élettel teli volt, nekünk nem tudtunk semmit, nem is beszélt nagyon róla, és most sem nagyon tudjuk, hogy valójában csak az, hogy hosszantartó, de tényleg nem arról beszélt, hogy mi fáj neki, hanem csinálta az életét, és átadta a zenéjével azt, hogy az élet milyen.
0: És milyen furcsa, ugye én itt a Retro Rádióban is tegnap, amikor autóztam, hallgattam rád, és nagyon sok Bombon dal ment, nagyon sok olyan dal ment, ahol Szolnoki Peti a hang, és milyen érdekes, és milyen furcsa az ember, hogy tök másképp hallgatod.
2: Igen, ez így van.
0: Tök másképp hallgatod. Elképesztő, tényleg libabőr és egy óriási, még egyszer mondom, egy óriási veszteség. Tényleg együtt érzünk a családdal, és Török Tomival is. Nincsenek szavak, tehát. Na, akkor nézzük a hát igen, más is ilyen, nincsenek szavak, egy hang, amely örökre velünk marad, köszönünk mindent, Peti. Igen, most nagyon-nagyon sokan írjátok, sokan bőgnek, abszolút megértem, abszolút megértem. Na, valami vidámat, jó? McLarenestől, mert ő horgászik. Görögországi kalandozásom utolsó napja egy polip halászat volt, a polip görögül tapodi, a legintelligensebb gerinctelen állat, nagyon nehéz túljárni az eszén, egyébként 3 szíve van, kék vére és 9 agya. Minden lábához tartozik egy kis agy. Plusz a fejébe, ami vezérli a többit. Tehát ez olyan, mint most egy elektromos autó, nem?
2: Eléggé olyan, annyi aksia van az elektromos autónak.
0: Meg annyi motorja.
2: Igen.
0: Csapdába fogják be őket, majd a napon szárítják, sziklához verik és jégbe teszik. Ezek mind arra szolgálnak, hogy puhítsák a kifejezetten ízletes húsát. Elkészítésének fortiait is megismertem, alig várom, hogy visszatérjek egy több napos tanulmányútra Markos barátomhoz, aki tavernát üzemeltet, és saját maga fogja az étlapon szereplőket. Tökéletes üzlettársak lennénk, azt hiszem, de még nem mertem mondani neki, üzeni a McLarenes.
1: Azt nem hozta meg a kedvem ezzel a polippal.
0: Ja, tényleg, ugye vagyok. Én nagyon szeretem a polipot. Én kimondottan szeretem, igen, igen. A spanyolok előszeretettel fogyasztják. Tehát ott van polip, meg van nyilván főzve is, de meg van sütve, kis paprikával meg van szórva, krumplival, isteni. Isteni. Ja,
2: na, Évi, polip krumplival.
1: Marad a krumpli.
0: Itt tudjátok egyébként, miért ironizáltok ezen?
2: Hát mert mi nem szeretjük az Évivel.
0: Ez
2: a mi nagy közösségünk.
1: Igen, ez az egyetlen, amiben közösen.
0: De ez miért vicces, nem értem.
1: Nem bírunk ilyet enni. Én nem bírom.
0: Ezt értem, hogy nem bírtok ilyet enni, de senki nem kéri, de miért kezdeni röhögni, mások esznek ilyet. A világ nagyobbik része eszik ilyet.
1: Én csodálom.
0: Ezért röhögsz. Aha. Csodálsz valakit, röhögsz. Te is.
2: Én is.
0: Adita Calgaryból, Anett, óriási gratuláció, nektek drukkoltunk a norvégoknak, nem jött össze. Mi van? Anett, nektek, norvég, nem jött össze, mi nem jött össze, Szabiról haza, nem értem. Sziasztok! Hétvégét a Bajai Halfőző Hétvégét a Bajai Halfőző Fesztiválon töltöttem a rokonoknál. Sok fellépő volt, Kovalszkék, Azaria, Tankcsapda, de nekem Bill kapitány volt az igazi élmény. Külön kiemelném a helyi Sugovica kollektíva zenekart. Anett, neked gratulálok az aranyhoz, Petike Somorjából. Anett, most mi volt? Tehát a hétvégén meghágtad a Hungaroringet.
3: Igen, tekertem a Hungaroringen. Hát részt vettem ezen, amit péntek.
0: Tudom, hát amit mondtad, de te mondod, hogy mi van?
3: Hát,
0: túlélted? Mennyi volt? Mennyit tekertél? Hogy van a bul... a box, a kuffer, hogy van?
3: Akkor kezdem az elején. Nagyon jól.
0: Hogy van a box?
3: Nagyon szépen köszönöm, jól van. Kicsit fáj mindenem, de még a válasz.
0: Na az, de a box is?
2: Fáj a box.
3: Mit a gadás? Más érzések vannak most, mint egy átlagos hétköznap. Tehát, hogy igen, igen, azért ez kemény. Nekem kemény volt, de hát én nem vagyok annyira rutinos bringás, mert voltak itt azért ugye nagyon profik is.
0: Akik de azok, a profikat ne tiszteljük már. Hát azok azt csinálják, nekik könnyű, neked nehéz.
3: Nekem nagyon nehéz
0: na,
3: volt.
0: Hát te vagy a király.
3: Igen, igen, igen, igen. De azt gondolom, hogy becsülettel helytálltam.
0: És mi az az arany?
3: A kategóriánkban aranyérmes lett a csapatunk, és akkor nyilván én is részt vettem benne, ezért én büszkén vállalom, hogy megvan életem első sportaranya.
0: De milyen kategória ez?
3: Hát ez a vegyes hatos páros, és...
0: Az mi ez a vegyes hatos, ilyen LMBTQ?
3: Hát nem, nem, nem, hanem hogy nők és férfiak is vannak.
0: Így értem.
3: Igen. Hát,
0: igen. Ilyen gender semleges.
3: Ja, igen, de akkor figyelj, nevessük ki, de nagyon, tényleg nagyon...
0: Nekem is kinevették a kajámat, én most azt csinálok, hogy akarok.
3: Azt nem is értettem, mert nagyon finom a polip. Tehát,
0: hogy de most nem az, hogy finom, nem finom, miért kell nevetni rajta, de figyelek.
3: Ennyi csak, hogy ugye...
0: És akkor kaptál aranyat. Mindenki kapott aranyat, aki a Hungaroringen megjelent?
3: Nem, nem.
0: De jó, hát, akkor jó, mert az arany, ez valami.
3: Persze, úgyhogy tök jó volt. Én 11 kör teljesítettem, 2 óra 15 percet tekertem.
0: Jézusom, 11 kört a Hungaroring, az mennyi? 4,5 kilométer egy...
1: Hát, valami
0: egy kör,
3: és ilyen átlag 11 perc alatt nálam, tehát ez egy átlagos 11 perc volt. A mi csapatunkban a legjobb, ő 7 perc alatt teljesítette. Egy Hungaroring kört. De is igaza lett Lacikának, aki azt mondta nekem pénteken, hogy az eleje könnyű lesz, és utána viszont nagyon, nagyon mocskos nehéz a Hungaroring pálya, és tényleg mert fölfele emelkedett, és az azért eléggé megviselt engem, én aki elektromos bringán szocializálódtam.
0: Igen.
1: 4,3.
0: Na jó, de kevesen, 4,3?
1: 4,3.
0: Köszönöm. De kevesen mondhatják ezt el magukról. Szóval Anett, gratulálunk
3: nagyon
0: tényleg.
3: Nagyon szépen, köszönöm.
1: Igen. Ez egy sportoló csapat, nem?
0: Itt nagyon.
1: Küzd.
0: Igen, na, szép jó reggel, túl vagyok. 2 hét Szabin, mókás volt, minden reggel kávézva hallgatlak titeket, de most már újra a kamion hangszóróin. Ti mikor mentek Szabira, öcsi? Öcsi, mi jövő hét...
3: Után. Tehát,
2: utáni héten.
0: Igen, jövő hét utáni héten már Szabin vagyunk. Tehát jövő hét péntek lesz az utolsó napunk, és akkor 2 hét Szabi.
3: Wow.
0: Jó reggelt a Tankcsapdás Pityűzen is, jó reggelt, bocsi, a vikingek nem eveztek a döntőbe. Az angoloknak van mit törleszteniük. Az argentinok felé egyébként a Hungaroring aszfaltja felgyűrődött. Igen, erre választ megkaptuk. Hát igen, az angolok és az argentinok, ugye gondolom, hogy itt a Falkland háborúra gondolsz, hogy nekik lesz egy örök történelmi ellentétjük. De akkor ezek szerint nem lesz angol-argentin döntő. Hogy áll a VB, Évi?
1: Hát úgy áll a VB, hogy megvan a legjobb 4 csapat. Franciaország Spanyolországgal fog összecsapni holnap, illetve Anglia-Argentina pedig szerdán. És akkor ebből a 4-esből jön ki a döntő is, a harmadik helyezettér is majd a...
2: Egyre jobban rajzolódik ez a francia-argentin döntő egyébként, hát nem?
1: Az lesz. Francia-argentin döntő lesz.
0: Hát akkor viszont a franciák fognak nyerni.
3: Hát reméljük.
1: Én nagyon remélem, hogy a franciák nyernek. Nagyon jó focit mutatnak.
0: Igen. Na jó, nézzük az időjárást Anettől. Azt mondja, hogy a szél rondíthat bele a mai napunkba és talán a hetünkbe is. Ráadásul ismét súrolhatjuk majd délutánonként a 35 fokot. Kezdetben csak kevés, a hét közepén viszont már több zápor, zivatar is lehet. Jenő névnap van ma. 82 éves ma Rubik, ifjabb Rubikernő, a bűvös kocka feltalálója. Isten éltesse, tényleg egy igazi legenda, egy igazi ikon, mint ahogy apukája is, aki repülőgép tervező volt, és bizonyám, egyik másik kisebb magyar repülőgép az önövéhez kötődik, Rubikernőjéhez. Igen, de hát, a bűvös kocka, hát az meg önmagáért beszél. 84 éves Harrison Ford. Kinek melyik a kedvenc filmje Harrison Forddal?
1: Hát nagyon sok van.
2: Nagyon. Nem tudom. De most a szökevény jutott eszembe valami hirtelen, az is baromi jó. Tehát ugye Indiana Jones-ok az mindenki. Igen.
0: Tegnap ment valami, várjál, valamilyen reggeli műsor, tévéműsor vezető volt a csávó, de már egy ilyen éppen kifelé tendált a karrierjéből, igen, és ott valami fiatal asszisztensnő segített neki. Már nem tudom a sztorit, csak tudom, egyszer láttam, és akkor tovább, az is ő volt. Na, aztán 45 éves Kovács Ágnes olimpiai bajnok úszónő, Isten éltesse, 52 éves Járnó Trulli, olasz autóversenyző, Forma 1-es pilóta. 19 éves lett Lamine Yamal, aki most ott van kint.
1: Így van.
0: Igen, 103 éve készült el a Hollywood felirat a Hollywood feletti dombokon.
3: Olyan szép.
1: 103 éve ott van.
0: Igen. Van egy ugyanilyen feliratot Spanyolországban, ahol én lakom. De az van ki, hogy China Home. De ugyanígy. De ugyanígy.
2: Ugyanezekre a betűkkel.
0: Hegyek mögötte, és ki van írva nagy betűkkel, egyenként minden betűje egy külön állványon, hogy China Home. Ez nagyon jó cuccok vannak.
2: Megérkezel, veszel egy mélylegőt, itt home vagyok. Az én feliratom.
0: Így van. 41 éve ezen alapon Bob Geldof kezdeményezésére megtartották a Live Aid koncertet, és ugye a cél az volt, hogy Afrikáit, főleg ugye az etiópiai éhezők megsegítésére gyűjtsenek pénzt. Ez a koncert egyidejűleg került megrendezésre Londonban, és ha jól emlékszem, Chicagóban?
3: Philadelphia,
0: yeah. Bocsánat, köszönöm. És Phil Collins volt az, aki mind a két koncerten fellépett. Tehát Londonban viszonylag hamar Phil Collins a színpadra lépett, majd ki a reptérre, egy Concorddal át Philadelphiába, és a Philadelphia koncerten, ugye, amely valamivel később, de aznap került megrendezésre, is fellépett Phil Collins.
2: Wow.
0: Bizony.
2: Wow.
0: Na, 98 éve született Tommaso Buscetta, szicíliai mafiózó, az első fontos Pentito. Én most azt mondanám, mi az a Pentito, de Anett leírtam, mi az a Pentito. Tehát ő volt az első Pentito, az a bűnöző, aki letartóztatása után együttműködik az igazságszolgáltatással, és segítkezik a bűntársai elfogásában.
3: Az áruló.
0: Tulajdonképpen igen.
1: A Pentito.
2: Jól utálhatták ezt a Bruschettát ott, az biztos.
0: Pentito volt a Bruschetta. Hát igen, de ugyanakkor én mindenkit beköpnék. Hát ez hogy hívják, vádalkút kötni?
2: Azt.
0: Igen. Hát szerintem itt lehet, Magyarországon is lesz egy pár vádalkú.
2: Tuti.
0: Nem? Tuti.
3: Ó. Ó, majdnem.
2: Bűnügyekben ez rendszeres, hogy igen, félét kötnek.
0: Igen. Jó, időjárás a Gyuritól. Balatonfüred 17 fokos, 27 lesz ma ott még csak. És napsütés, ugyanez a helyzet Szombathelyre. 17-27 nap. Calgary 11 fokos, 26 lesz náluk napsütéssel. Szolnok 17-26 lesz a csúcs napsütéssel. Budapest 18 fokos, 30 lesz itt Budapesten. És napsütés. Na, gyerekek, itt zajlik a VB, és sajnos ugye nálunk nagyon többet nem kapunk a televíziós élményből, mint hogy látjuk a meccset, az tök jó, azt közvetíti valaki, az tök jó, és a stúdióban ülnek idős magyar emberek, és elkezdenek ilyen picit kárörvendően elmélkedni azon, hogy ezt hogy kellett volna jobban csinálni. Nekünk ez jut. Amikor egyébként, hogyha angol csatornán nézed, vagy német csatornán nézed, akkor ott azért olyan szakértők ülnek, meg olyan figurák, mint David Beckham, vagy a németeknél Jürgen Klopp, vagy akár Mateusz, tehát azért, mit tudom én, tehát azért ezek nagyok. És van mit mondaniuk, és hogy ott állnak a pálya szélén, mert ott állnak a pálya szélén, tehát nem úgy, mint...
2: Ez is egy más világ egy kicsit azért.
0: Igen, és amikor ott áll mondjuk Jürgen Klopp a te TV csatornádnak a kommentátor, és oda rohan hozzá az Mbappé, és ölelgeti, akkor azt mondod, igen. Ez így jó tévét nézni.
1: Igen, úgy érthetnek hozzá. Van információja.
0: Van információ. Na és képzeljétek el, egy ilyen beszélgetés során Jürgen Klopp pont a francia, már nem is tudom, Marokkó elleni mérkőzés után mondja, hogy neki nagy szívfájdalma ezt itt nézni, mert három játékos is próbált annó leigazolni a Liverpoolhoz, de egyik se sikerült. Igen? Igen. Hát a három közül az egyik Mbappé volt, és azt mesélte el, és azért beszélünk erről a témáról, hogy valami érdekes, hogy ő, Mbappé még azt hiszem 17 volt, vagy valami ilyesmi, A lényeg az, hogy a Monaco-nál játszott, és ők a Liverpooltól el akarták őt csábítani, de ugye titkos volt felvenni vele, vagy tilos volt felvenni vele a kapcsolatot. Ugye ez van, nem, hogy van valami ilyesmi, hogy mikor lehet hívni, nem lehet hívni.
1: Igen, van az átigazolási szezon, illetve hogy ne derüljön ki, hogy ki akarja megszerezni Mbappét sem a Monaco esetében, se pedig bárkivel szemben.
0: Se akár a Liverpool esetében, hiszen ugye ott azért vannak még csatárok, akkor ne legyenek idegesek, meg mit tudom én. Tehát, hogy, és egy ilyen titkos küldetésben elmesélte Jürgen Klopp, hogy beültek egy magánrepülőbe, elrepültek Nizzába, Nizzában leszálltak, ott nagy titkosan Mbappé és a szülei, a családja beszállt a gépbe, fölszálltak Nizza felé, és köröztek. És köröztek, amíg tárgyaltak. Majd amikor megtárgyalták, leszálltak.
2: Aztán.
0: És nem sikerült leigazolni. Ezt mesélte a Klopp. És azt gondoltuk, hogy ez egy csodálatos világ. Tehát, hogy ebbe soha senki nem tud betekinteni, csak tényleg, mint a Jürgen, azok, akik kipletyózzák ezeket a sztorikat. Mbappé sem mondta volna soha ezt a sztorit.
1: Senki nem mondta volna el.
0: Nem? De ez milyen manus?
2: Önmagában is az, hogy már egy furcsa rész a történetnek, hogy mit keresnek ott a szülei egy ilyen szituációban.
0: Az a másik.
2: Ugye?
0: Igen. Mit keresnek ott a szülei? Oké, hogy kiskorú, meg mit tudom, de nem lehet kiskorút felvinni a gépre, ezért picit lebegni Lidza fölött. Na mindegy. De ott voltak a szülei, és ott vannak most is. A lényeg az, hogy mi szeretnénk egy picit betekinteni, hogy ez az egész átigazolásos dolog, ez hogy történik. Tehát, hogy felhívhatták Mbappét a Liverpoolosok, hogy akarunk veled beszélni, de nem, de tilos volt felhívniuk? Vagy az anyját hívták fel, és az anya azt mondja, hogy jó van, kiviszem a kis Kiliánt a reptérre? Vagy hogy? Tehát, és akkor megbeszélnek mit? És hogyha megbeszélték, a szülőknek mennyi ráhatása van arra, hogy egy ilyen profi futballista hova szerződik, és mennyire szerződik? Ugye rengeteg futballistánál a szülők ott vannak a háttérben.
1: Igen, nagyon-nagyon sok futballistánál. Például Neymarnak is ugye az édesapja egy óriási vállalkozást csinált erre. 220 ember foglalkozik csak Neymarral. És ennek az egész körülötte lévő dolgokkal. És Mbappé esetében ugyanígy van az édesanyjával. Ő visz mindent.
0: Az édesanyja, akkor ugye Haalandnál is halljuk, hogy
1: az édesapja
0: csinálja. Szóval, hogy nagyon-nagyon sok mindenkin, és mi felhívjuk ma Torgeles Sanyit. Nincs itthon, Amerikában van, de azt mondta, hogy persze szívesen beszél erről két okból. Egyrészt ő is foglalkozik játékosokkal, hogy milyen módon, szinten, azt nem tudom. De foglalkozik. A másik, hogy amikor ő játékos volt, akkor ugye Lothar Matthäus volt a magyar válogatott edzője. És hopp, Ripsrobskin volt a Crystal Palace-nál. Érdekes módon. Hogy ez hogy megy? Mert ő látta azt, hogy milyen, amikor egy ügynök fölveszi a kapcsolatot és elkezd tárgyalni veled, stb. Hogy ennek mi a szabálya, mi a szabálytalansága, mik a titkos találkozók, mennyi befolyása van és beleszólása van a szülőnek ebbe, és végül kihozza meg a döntést.
1: Nagyon kíváncsi
0: leszek. A játékos, a menedzser, az ügynök, a szülő, a ki?
1: Ezt én sem tudom.
0: Én sem tudom.
1: Ez szerintem, és kíváncsi leszek, hogy ma ki fog-e derülni. El fogja mondani, Sanyi.
0: Torgeles Sanyi tudja, hogy ezt fogjuk kérdezni tőle?
2: Persze, majd most egy órája beszéltünk, akkor is emlékeztettem rá, igen.
0: Jó, oké. Okay. Torgeles Sanyival beszélünk ma erről, aki Amerikában van. Ez az egyik, a másik pedig, itt a nyaralás környékén bejelentkezett nálunk a biztosító Alkusz cég barátunk, ugye Németh Péter a CLB-től, aki azt mondja, hogy nekik elég szép összesítésük van arról, statisztikájuk van arról, hogy mely országokban, ahol járunk nyaralni, milyen bűnesemények vannak, milyen módon kerülhetünk bajba, hogyan rabolnak ki bennünket. Tehát tök másképp rabol ki a spanyol vagy az olasz.
2: Igen, és hát ők biztos, hogy ezzel tisztában vannak, mert hogyha valami káresemény történik, ahogy ők szoktak fogalmazni ugye szakkifejezéssel, akkor szinte egyből a biztosítóhoz fordul az ember, akkor is, ha külföldön van, hogy valami segítséget kapjon.
0: Én nagyon kíváncsi vagyok erre, mert nem tudom, te tudsz ilyen trükköket egyébként, hogy nem tudom melyik országban, Olaszországban jársz rendszeresen, ott mi a legtöbb ilyen turista kirablós?
1: Ugyanúgy ez a zsebtolvajok, meg a tengerparton, hogyha ott hagyod a cuccodat.
2: Még nagyon megy ez a robogó hátsó ülésről, kikapja a piros lámpánál történet,
1: hát mert
2: nem?
1: Ott ugye csak robogóval megy mindenki, ott mindenre, de itt ilyen apró dolgokat, tehát Spanyolországban azt hallottam, hogy ott abszolút felkészültek arra, hogyha kijössz a szállodából, és még este mész a repülővel, és bérelsz autót, akkor figyelik azt, hogy a bérelt autóban ott van az egész cuccod, amit itt vettél.
0: Nagyon, szóval rakósabbak a spanyolok, mint az olaszok.
1: Hát én csak hallottam.
0: Persze. Na jó, szóval erre vagyunk kíváncsiak, azért csupán egyébként, mert nem tudjuk, mi van Horvátországban, például ott hogy rabolnak ki, ott mi a menő, vagy nem tudom, hogy osztrákoknál van-e ilyen, bárki megy el Ausztriába nyaralni, az is lehet, de ilyen helyeken mi van, Spanyolország, Törökország,
1: Görögország,
2: Mexikó is szóba fog kerülni.
0: Olaszország, Mexikó, tényleg?
2: Aha.
0: Pedig ott semmi baj nem volt.
2: Hát, de hát Tomással lehet, simán benne van, hogy ott is vannak módszerek.
0: Azért igen, csak ezek a turista övezetekben nem. Hát amúgy a módszerek, Mexikó igen. Egy nagy módszer, érted arra, hogy kinyírjon. De ott a turista övezetben. Na mindegy.
1: És hogy megdöbben Mexikó? Hát az egy annyira rendes ország.
0: Nem rendes ország.
4: Igaz, hogy maga a módszer.
1: De... Az kicsit veszélyes, de...
0: Na mindegy, szóval Németh Péter ezeket el fogja mondani. Ezek lesznek, illetve hát Vokci azt mondja, hogy a kis örömöket szeretné a Vokci összehasonlítani a nagy örömökkel is. Azt állítja, hogy az apró pici örömök azok sokkal nagyobb boldogság érzetet adnak, mint a nagy örömök. Neked mi a nagy örömöd, Anett?
3: Hát...
0: Van-e köze a boxhoz?
3: Ja, most az eredményem nagy öröm, de például apró öröm, hogy a többiek elismerték a teljesítményemet, hogyha a kettő közt a különbség, és valóban
0: jó, sokkal. Te most ebben a bicikliben vagy nagyon.
3: Hát de... mibe lennék?
0: Hát nem tudom, hát apró, tehát kis gyémánt vagy nagy gyémánt, melyik te körülsz jobban?
3: A nagynak.
0: Akkor ez megörült.
3: Nem lesz jó.
1: Én kicsinek. Mindegy, csak valaki adjon valamit. Adja, mi?
0: Na mindegy, a lényeg az, hogy velünk ezt végig fogja venni, hogy ki milyen apróságokban találja meg a saját örömét, és akkor ezt majd itt... Meg hát tényleg az apró örömök. Én is sokszor nagyon, sokkal jobban örülök valahogy, hogyha megjön egy csomag az Amazontól, mint hogyha veszek egy autót. Most mit nézel?
2: Ezt simán el tudom képzelni, mert ezek az apróságok is hozzáadnak a lelkedhez. És megint
0: dolgok az Amazonról.
2: Na tessék.
0: Vettem egy lézeres hőmérőt.
1: Pardon?
0: És egy bárhol, ekkora, mint egy termosz, és kávét főz.
2: Hát a kettőt együtt is tudod majd használni.
0: Szoktam is.
2: Messziről leglézeres.
0: Olyan öröm volt.
1: De mi ez a lézeres hőmérő? Mit mérsz? Az a ránéz
0: Gyuri? Mérsz már mindent. A jégkockát megmértem. Mindent.
2: Hát a termoszát ilyen messziről meg fogja nézni, hogy hány fokos a kávé benne.
0: 36 centi az ideális távolság, aha. De távolról is lehet, csak akkor nem teljesen pontos.
1: Nagyon jó. És eznek van valami, tehát ez ki lett valamire találva? Nem. Miért kell ez? Vagy mire
0: mert
1: van?
0: Többször észrevettem, hogy hiányzik. Hogy kellene.
3: Én eddig nem is tudtam, hogy van lézeres hőmérő, de akkor most már legalább tudom.
1: Na, majd mesélj róla. Én
0: sokat
1: az ilyen...
0: szívesen mesélek órákat.
1: Na jó, akkor kíváncsiak vagyunk.
0: Na jó van, ez lesz a pénteki nap legjobb pillanata, Évi.
1: Igen, arról beszéltünk, hogy a rendszerváltás előtt állítólag sokat ügyeskedtek az éttermekbe, és verték át a vendégeket, ezért Kovács Lázár mesélt nekünk, mi volt régen, és mi van most.
5: Az előző rész tartalmából.
0: Bíró Lajos neve, gondolom sokaknak ismerős, ő a magyar gasztronómia egy igazán ikonikus alakja, ő dolgozott valaha a Volga szállóban, ez a szálló sem létezik már, aztán 1975-től, ezt nem is tudtam róla, az amerikai nagykövetség séfje volt, aztán a Vörös Sárkány séfje, tulajdonos volt a Múzeum Kávéházban, a Bokbisztróban, volt étterme Kopenhágában, Balatonon, Hold utcai, Fény utcai piac, de tényleg ő mindent tudom a gasztronómia, egy nagyon-nagyon nagy szakember. És most adott egy hosszú interjú, több mint egy órásat, és minden újság egy valamit emelt ki ebből az interjúból, hogy a 80-as években milyen módszerekkel ügyeskedtek, és verték át a vendégeket a vendéglátók. Én nemrég voltam egy jobb étteremben, és kértem egy ribeye steaket. Ez csak most az átverésről, vagy hogy átverése, ezt akarom tőletek megkérdezni. Kértem egy ribeye steaket, és ez furcsa volt, hogy a hölgy felvette a rendelést, és elment, hogy jó. És amikor legközelebb jött, és mondom, meg se kérdezi, nem érdekli, hogy milyenre kérem a steaket? De, persze.
2: Majd én tudom, milyenre kéri maga.
0: és várjál, és akkor kijött, és akkor elmondtam, milyenre kérem a steaket, mondom, milyen médiumre erre. És erre kijött egy ilyen 80 millis vagy nem 80 millis, de hogy is. Tehát ilyen 9-10 millis, 1 centi vastag ribeye steak. Uh-huh. Na most egy ribeye steak, az én ugye nem kell mondani, meg nem nincs ráírva az étlap, hogy hány, de az legalább egy ilyen 3 centi vastag.
2: Hát valószínűleg igen, azt a 2 centit, ami már nagyon átsült, azt levágták róla.
0: Ezt akarom mondani, hogy a 3 centis ribeye-t ketté vágták, és eladnak még egy ribeye-t belőle.
2: Azt a mindenit.
0: Egy emelt szintű étteremben. és nem mondom a nevét, és ennek megfelelően nem is volt nyilván átsült, mint az állat, mert ugye tök vékony volt, tehát nem kell folytatnom
2: és
0: a történetet.
2: És ezt kérdezed, hogy átverése?
0: Igen, ez átverése.
1: Ez maximális. Szerintem átverés.
2: Maximális.
0: Nem tudom, beszéljük meg Lázár Séffel, mert ugye nincs odaírva, hogy hány gram, egy sztéktől mi várható el, meg mindent egyébként ezekkel a vélt és valós átverésekkel az étteremben, a szociban főleg, az nagyon érdekel, tehát ott mi volt, végül is túléltük valahogy, mert ő akkor dolgozott, bizony, nem dolgozott, akkor képezték őt ki. Itt van velünk a vonalban Kovács Lázár Séf. Szia! Lázár, jó reggelt!
4: Jó reggelt! Sziasztok!
0: Te ugye a kiképzésedet a szociban kaptad még.
4: Igen.
0: Mesélj, ez milyen volt az a suli? Hogy bementél, ott voltak a brokkolik a recepción, a friss répák, a marhahúsok tárolva a hidegkamrában, és akkor ott fölvettétek a séfköpenyt, fölmentetek főzni, volt ott a Thermomix és a szuvitkát, tehát mesélj!
4: Nem, azért ennyire nem volt. Egyébként az a vendéglátás egyik fénykora volt, bármilyen hihetetlen, de amikor én tanuló voltam, akkor nagyon sok mindent meg tudtam tanulni, és nagyon sok mindent meg tudtak mutatni, olyan tippeket, trükköket, praktikákat, fortélyokat, ami nem feltétlen rossz, hanem kimondottan jó dolgok, ami az igazi szakmához, a serpenyőben való ételkészítéshez kapcsolódik. Mondom ezt azért, mert akkor még nem voltak, ahogy te is mondtad, ilyen Thermomix, meg különböző szuvitkádak, meg különböző hőfokmérők, meg speciális technológiák. Szóval akkor tényleg sokkal jobban kellett tudni főzni, vagy megtanulni főzni, mert nem voltak ott a gépek. Tehát egy téket, maradjunk a ribájnál, megsütni sokkal nehezebb volt, ahhoz tapasztalat kell, meg idő, hogy rájöjj, hogy hogyan is kell ezt elsajátítani. Hát most beteszel egy makhőmérőt, és akkor biztos, hogy tutira tudsz menni, bár hogy hallom, nem mindenhol.
0: Na de most igen, hát például ez, hogy felére vágják vastagságban a ribát, mint az elvárt, ugye nincs leírva sehol, de mégis egy ribája, az mégis egy 3 centi legalább.
4: Jó, de hogyha egy jó ribát akarsz enni, és mondjuk Spanyolországban egy tengerparti helyen eszel egy faszén felett készített ribát, az úgy, ahogy mondtad, ez legalább 3 centi vastag, de biztos, hogy a magyarok 90%-a visszaküldeni, hogy nincsen jól megsütve, mert szinte nyel sem eszik. De hogy abban egyébként van húsíz, az a hús úgy puha, tenni, szóval...
0: Na jó, hát ez a 30 év, amiről beszélt Bíró Lajos is, tehát tényleg. Na de, Lázár, beszéljünk már erről, ezekről a trükkökről.
4: Jó, mondom.
0: De mondja te, így van.
4: Bíró Lajos séf úr, visszatérve csak egy kicsit, hogy azért az interjú, nem láttam, nem hallottam, nem olvastam az interjút, de meg kéne kérdezni, hogy az interjú mikor készült, mert hát tisztelem a séf urat, minden tisztelem, nem tudom, hogy ez délelőtt készült, vagy délután vele az interjú, mert ez nem mindegy, azért nála.
0: Szóval, jaj, ne! Ez mondjuk, hogy mostanában készült.
4: Nem mostanában. Na szóval, hogy kicsit azért, ha komolyra veszik a szót, akkor ez a úgymond hamisítás, amiről ti is beszéltek, hogy átvágják a vendéget, azért ez erre elég hosszan vagy régre vissza kell menni, mert ugye régen, amikor én tanuló voltam, már akkor is voltak egyes alapanyagok, amik nem voltak kaphatók, vagy éppen nem érkeztek meg. Tehát, hogy hiányoztak a beszállítóktól, és akkor jött a helyettesítés.
0: Például a borjú.
4: Például a borjú, de hát nem csak borjú, mondjuk van egy olyan étel is volt az étlapon régen, hogy hamis gulyás leves. Hát eleve már elismeri a készítője.
0: Jaj, nem, te véded itt a mondér becsületét.
4: De nem, ez tényleg hamis gulyás, tehát egy olcsóbb étel volt, sertésből készült, de attól még ugyanolyan finom volt, csak felett hívva figyelem arra, hogy hoho, ez nem sertésből, hanem, vagy nem marhából, hanem sertésből készült. Aztán jött ugye ez a, mit tudom, hogy a sertést is vadasan készítették, mert az úgy olcsó volt, hogy éppen nem volt marha felsár hozzá. Aztán meg van ez az új a verzió, amikor az van kiírva az étlapra, hogy mondjuk borjú bécsi újra gondolva sertésből.
0: Igen, de most mind olyan esetet említettél, ahol azért becsületesen odaírja mellé, és a vendég ezt tudhatja. De hát ugye rengetegszer tapasztaltuk, hogy borjú bécsi, én emlékszem el, aztán az tényleg nem borjú volt már, amennyire én meg tudtam állapítani. És szóval én azt gondolom, hogy a büdzsé és az alapanyag, és a büdzsé és az igény azért ez egy nagy ellentmondás lehetett régen a konyhában.
4: Én szívből mondom nektek, hogy nyugodtan egyetek a Balatonnál bolonyait.
0: Biztos nem.
4: Jól.
0: És felszólítok mindenkit, hogy saját érdekében megyen bolonyait.
2: Azért labdázás közben a vízben nem jön jól a fosika. Tehát, hogy az nem.
0: Nem biztos, hogy fosika, Gyuri. De az lehet, hogy tegnap pont a Lacika hagyta ott a virslis reggelébe, és bekerült a darálóba, amiben még volt egy kis pörkölt még, meg a töltött káposztába, és minden lere. És utána a nagy paradicsommal. Tehát, hogy nem romlik el a hasad, vagy hogy mi van, Lázár, mi van?
4: Ennyire nem, az ennyire nem szörnyű a helyzet. Nem, egyen mindenki baladja, így nyugodtan.
0: Ne, ezt most ne csináljuk, Lázár, kérlek.
4: Nem, mindegy. Hát jó, én azért kiállok a balatoni sépek mellett, jó, vannak jó helyek, vannak jó bolonyai, ott van például a, meg a másik, az a másik, az a harmadik is ott van, az aki meg...
0: Jó, nem úszod meg. Mondjuk tegyük fel, Lázár, mondjuk ott vagy az étteremben, kíváncsi vagyok a kreativitásodra, szakács vagy egy étteremben, bejön 8 fő, és akarnak enni gulyáslevest. Viszont neked már csak 2 adagod van, mert ugye elvitték. De 8 fő gulyáslevest akar. Mit csinálsz? Van 15 perced, old meg.
4: Hát azt mondom, hogy nincs gulyásleves. De nem, ezeket nem kell megoldani. Hát akkor olyanok egy másik, régen ez valóban így volt, hogy fölhúzták vízzel, vagy nem is tudom, tettek bele delikátot, vagy mi, nem tudom.
0: Én nem pont így csináltam volna. Víz és delikát.
1: Tegnap ezt mondtad. Ugyanezt mondtad.
4: Jó, hát igen, és akkor Petrezselyem. De nem, hát.
1: És ezt is mondtad.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
2: Egy hibrid, három győzelem. KVS Mikados, a modern repce hibrid bizonyított teljesítménnyel. Válasz te is a KVS Mikadost.
3: Újítsd be a Motorola Edge 70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge 70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
4: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Odysseus halott.
8: Egyenesbe!
6: Christopher Nolan filmje.
9: Apám haza fog jönni.
10: Bosszút is áll a király.
11: Királyi bosszút.
6: Odüsszeia a mozikban.
12: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig az 500 vagy 400 grammos süteményválogatás 30% kedvezménnyel csak 929 forint. Mindig Aldi.
13: Ki miben kéri ma reggel a vasat? Mibe önthetem a

0: 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
1: A reklám után.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Az asszály miatt változtatni kell a talajkezelésünkön. Jön az AI tilalom Norvégiában. Alapvetően napos, meleg időnk lesz ma. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Fontos az egészséges talaj a klímaváltozás hatásainak enyhítésére. Az asszályos időszak miatt megváltozott talajkezelést szorgalmaz a szakma. Az a cél, hogy a földet olyan állapotba tartsák, amelyben tudja fogadni és tárolni is tudja a vizet. Ismertette rádiónkban Sauer Erzsébet, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara talajügyi szakértője.
4: Megváltozott agrotechnikákra van szükség, nem ez az eddig megszokott szántunk és csukaszon hagyjuk a területet, hanem akár mindenképpen szednünk kell valamivel, hogy csökkentsük a kipárolgás mulcsal, takaró növényekkel. A kipárolgás csökkentéséhez pedig nagyon fontos, hogy megtörjük a szélerejét. Mindenképpen hűtenünk kell a klímát, fákat, mezővédősávokat, agrárerdészeti rendszereket, köztes termesztést, tehát mindenképpen megtöröm a szélerejét és hűtöm a környezetet. Tehát mindenképpen a víz megtartásra kell fókuszálnunk, illetve a környezetünk hűtésére.
3: A talajkezelés jó gyakorlatait a napokban a Fejér vármegyei mezőfalván mutatták be. Ítélkezési szünet jön a bíróságokon. A főszabály szerint szerdától egészen augusztus 20-áig nem tartanak tárgyalásokat. A soron kívüli ügyekben viszont ebben az időszakban is dönthetnek a bíróságok. A büntető eljárásokat nem érinti az ítélkezési szünet, és a kezelőirodák is nyitva maradnak, így az ügyfelek továbbra is intézhetik ügyeiket. A polgári ügyek többségében a szünet ideje nem számít bele az eljárási határidőkben. Tiltólistára kerül a mesterséges intelligencia a norvég általános iskolákban. Az augusztus végén kezdődő tanévtől nem használhatják az AI-t a diákok az elsőtől hetedik év folyamig. Ugyanis az a legfontosabb, hogy megtanuljanak írni, olvasni, számolni, logikusan gondolkodni és közérthetően beszélni. A mesterséges intelligencia használata pedig azzal a veszéllyel is járhat, hogy a gyerekek kihagynak bizonyos fontos lépéseket a fejlődésükben. A középiskolásokat ugyanakkor alaposan felkészítik a mesterséges intelligencia megfelelő használatára. Ismét melegszik az idő, ma a napsütés mellett délután néhol lehetnek már futó záporok is. Az élénk szél mellett 30 fok felett alakulnak a maximumok. Az előrejelzések szerint holnap is hasonló időnk lesz, de a hajnalok legalább továbbra is hűvösek maradnak. Napközben a 35 fok sem kizárt. Még szerdán is több felé zavarhatják majd felhők a napsütést, és az élénk szél sem lesz kellemes, de a 30 fok feletti hőmérséklet kárpótolhat majd bennünket.
2: Retro Rádió közlekedési hírek.
3: A 4-es főúton Cegléd belvárosi szakaszán a Széchenyi úton a Köztársaság utcához közel két autó ütközött. A 71-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Közben az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is dolgoznak az útépítők. Napközben a félpályás lezárásuk és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell készülni. Végül az M3-ason Mogyoródnál a Vásárosnamény irányába tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között, a leállósávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik. Olvasható az útinform.hu-n.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 7 óra lesz 10 perc múlva, üzenik, hogy Istenek, a Hungaroringről maradt kerékpáros teker az M3-ason Nyíregyháza felé a 232-es kilométer szelvény magasságában. Robi voltam.
2: Köszönjük, Robi, nekem nincs meg ez az info.
1: Igen.
3: Ne írd neki azért, hogy most már vége a meccsnek, vagy versenynek.
4: Van egy csapatás elhívet.
1: Így van. Na jó, mit találtál, Évi?
4: Ugye a mi kis falunk új helyszínt keres, erről már nagyon sok mindent olvastunk, és sok mindenki megnyilvánult ezzel kapcsolatosan, és képzeljétek el, hogy Tinje polgármestere is gyakorlatilag a Blicknek adott interjúban azt mondta, hogy ő szívesen együttműködne a mi kis falunk stábjával, természetesen kulturált keretek között, meg kellene beszélni, hogy hogyan, de ő érzi azt, hogy ez egy óriási lehetőség Tinje városának, községének, hogy oda jönnek, mert például rengeteg minden nem működik, de közben meg egy átjáró falu vagy község, tehát átmenő forgalom óriási rajta, de örülnének annak, hogyha náluk lennének, mert hogy nagyon sokan szeretik a faluba, felmérték, hogy a lakosság nézi a mi kis falunkat, és ők szívesen befogadnák egyébként.
1: Jól hangzik, hát Tinje ugye már van rutinja, mert az Üvegtigrist ott forgatták, de hát ugye az egy kétrészes, háromrészes film, egy pár hónapot ott forgattak, aztán hazamentek itt, meg ugye állandó lenne a jelenlét.
3: Persze, de az Üvegtigrisből is kiderült, hogy egy nagyon jó hangulatú hely, tehát hogy a mi kis falunknak, ami adja szerintem az egyik nagy eredetiségét, ez pontosan az, ahol játszódik, és valami hasonló, az tudna lenni.
4: Igen, ebből. És azt mondják a lakosok, hogy egyrészt ők nagyon örülnek, mert például nincs kocsma Tinjén, megszűnt. Ezért létre kéne hozni, ugye tetsz a kocsmáját, ami, ha belegondolunk, Pilis Szentlélek egyik legnagyobb költségvetéssel és a gazdaságra hatással volt a kocsma. Tehát, hogy ők látják azt a piaci részt, amit mondjuk Pilis Szentlélek, mint zsákfalu már nem akarta élvezni.
1: Hát most komolyra fordítjuk a szót, akkor azért meg kéne kérdezni, miért nincs kocsma. Hát valószínűleg azért, mert gazdaságilag nem jött ki a szegény kocsmáros. Tehát, hogy keveset ittak a tinjeiek, legalábbis ott, lehet, hogy inkább otthon. Igen, szóval, hogy ezt megkérem, pedig igen, a kocsmák nagyon-nagyon fontos dolgok. Tehát tényleg most a világon mindenhol is nem az alkoholfogyasztásra akar ez buzdítás lenni, hanem tényleg egy olyan közösségi tér, ahol az emberek szocializálódnak. Gondoljatok bele, hogy az angoloknak milyen kocsma kultúrájuk van. Nekünk nem annyira kultúránk van, de azért kocsmáink vannak. És az emberek ott találkoznak, beszélgetnek, mindent meg tudsz a falu életéről ott a kocsmában. Tehát egy nagyon fontos találkozó hely. Csak az a rossz hírem, hogy valószínűleg az LTR-re bízzák a tinjei kocsma felépítését, az Hungarocellből lesz.
4: Szóval... És nem igazán alkoholtartalmú italok lesznek,
1: igen, ugye? Igen, igen, olyan... Ja.
4: És egyébként meg azon gondolkodtam, hogyha ti az újságból tudnátok meg, hogy ott, ahol laktok, filmforgatás lenne, de ilyen hosszabb távon, tehát ugye a mi kis falunk az ugye elég sokáig ott van, és rendszeres lesz évente. Ti hogy fogadnátok? Úgyhogy mondjuk meg se kérdeznek minket.
1: Hát ez egy jó kérdés egyébként. Attól függ, mennyire közel az én házamhoz, mennyire befolyásol a mindennapi életemben, amikor lemegyek vásárolni, visszajövök, hazajövök, lezárják-e az utcát, nem zárják-e, ott kóborol-e valaki, esetleg rajongók vagy kíváncsiskodók ott vannak-e állandóan, ez lehet, hogy tud zavarni.
4: Mert én azon gondolkodtam, hogy ahol én lakom, én például nem örülnék, hogyha ott lenne. És nem azért, mert zavarnak a színészek, vagy, hanem én azért mentem oda, mert csönd és nyugalom van, és nem áll senki a házam előtt, nem parkol le senki, és nem akasztanak föl ingeket. Tehát hogy én például ilyen picit ilyen Pilis Szentlélek lakos lennék, hogy nem örülnék, hogyha ott a környéken zaj lenne,
1: megértem.
4: Furgonok jönnének hajnalban.
3: Igen, de ez az ára annak, hogy például hozzon egy településre egyfajta fellendülést, mondjuk egy ilyen projekt. Azért annak meg mindenki örül szerintem.
1: Gyuri, igazad van, de nem. Tehát, hogy milyen fellendülés. Most az, hogy oda megy hétvégén a Lacika, meg néhány haverja, és tesz egy kört az oldtimer autóival, esetleg próbál inni valamit a kocsmával, és vesz egy kólát. Ez,
3: hát mondjuk ez nem nagy öröm.
1: Szóval nem egy nagy fellendülés. Tényleg. Nincsen ráépítve semmi ipar. Tehát ezt az amcsik tudják a legjobban. Érted, hogy ott lennének egy merchandising boltok, lenne nem tudom, ilyen-olyan találkozók, esetleg rendezvényeket csinálnának. Tehát, hogy ez úgy lehetne, hogy a falunak több tagja tudjon ebből profitálni. Most egyedül a kocsmából az eladott kóla, az nem hozza meg a falu fellendülését.
3: Kérdés az egyébként, hogy tanulva itt az eddigiekből, most mondjuk Tinje nem valami jó dílt köte. Ez majd egy kérdés ebben nekem.
4: Hát ha nem kötnek dílt, akkor ne fogadják őket. Tehát én nekem ez a véleményem. Hmm. Tehát, hogy gondolkodjanak annyira, hogy kössenek belőle valamit, mert különben értelmetlen.
1: Csak érted, oda csalogatod ezáltal a turistát, mit adsz a turistának? Tehát mit ad Tinje a turistának?
4: Én biztos, hogy hát figyelj, itt a képen meg a cikkben láttam például egy lángosozós megszólalt, hogy ő örülne, mert ők elmentek különben zarándokolni Pilisszentlélekre, elmentek a kocsmába is, és ő gondolkodik azon, hogy neki egy jó biznisz kerekedik majd ebből, hogyha például oda jön a mi kis falunk. Ha megnyílne a kocsma, akkor a kocsmát, ha valaki üzemelteti, az is nyerészkedik belőle, és akkor még ugye ott van az üvegtigrisből megmaradt
1: lakókocsi, ott van még?
4: Lakókocsi még mindig ott van, akkor abból is lehet üzletet csinálni. Tehát ott...
1: De mindig ez az üzletet csinálni, ez az a bajom, tehát ahol én lakom, van például egy fantasztikus hal sütő manus. Uh-huh. Én annyira becsülöm ezt az embert, egy elmondta, hogy egyébként ő DJ-skedik is valahol, nem tudom, vagy már nem, de ilyen jazz vonalon van, és ez éjjel-nappal halat süt, de olyan tudománnyal, hogy azt el nem tudom mondani. A hekjei elképesztőek, de megkérdezi, mennyire ropogósra kéred, a krumplit háromféle módon süti. Ez egész nap ott izzad. És csinálja a jobbnál jobb halakat, komolyan mondom, és csak drukkolok neki, hogy jöjjön be az üzlet, hogy működjön. Már csinálja egy pár éve, vele szemben van egy pizzás. Ott tehát, hogy mindenki küzd. Ezzel ezt akarom mondani. És akkor a lángosos és a kocsmás fellendül, tök jó, örülök neki, de
4: milyen haszna lesz még a falunak?
1: A falunak milyen haszna lesz meg, hogy neki is tényleg működik-e? Érted? Én tényleg azt kívánom, hogy működjön.
4: Hát szerintem rajtuk múlik. De miért a halsütődés szerinted jó helyen van? Vagy kitalált
1: a főúton van. A főúton van, a hetes úton van. Tehát a hetes úton fantasztikus.
4: Forgalomba tette.
1: Tehát, hogy minden balatoni halsütődés Kenterbe ver.
4: És úgy látod, hogy nem megy neki?
1: Nem tudom. Mi azt tudjuk, hogy föl kell hívni 20 perccel előtte, elmondod, milyenre kéred a hekkedet, és akkor értemész. De másfajta halat is csinál, de azt előbb, mert azt ugye ki kell izé, mert az le van fagyasztva. Nem, csak azt mondom, hogy nem tudom, de azt tudom, hogy a manus ott áll reggeltől estig.
3: Iszonyat kemény meló.
1: Eszméletlen meló. Gondolj bele, 40 fokba is neki ott megy az olajsütője.
4: Nagyon kemény.
1: Nagyon-nagyon becsülöm.
4: Hát én szerintem mindenkit becsülni kell, aki ilyen munkát vállal. És
1: csak nagyon nehéz. Hát ebből nem fellendülni fogsz, hanem túlélni.
4: Én is mindig gondolkodom, hogy nyitok egy lángosozót.
1: De minek?
4: Mert éhes vagyok.
1: Emelem kalapom. Mert éhes vagyok.
3: Ez nem kell vendéglátóegységet csinálni, elég otthon süt magadnak.
1: Mindig éhes vagyok.
4: Mindig éhes vagyok, és képzeld el, ha egy olyan helyen dolgozom, ahol tudok rendszeresen enni, mert itt is fél óránként, vagy nem tudom mennyi időt adtok, nem lehet folyamatosan enni, vagy amikor megéhezem. Tehát én például imádnék olyan helyen dolgozni, ahol nem...
3: Folyamatosan lehet enni.
4: Nem, hát akkor eszem, amikor éhes leszek, vagy csak így meg akarom.
1: Ezt értem, gondold végig, hogy ez egy jó üzleti modell.
3: Hogy amit készletet bevásárolsz, te megeszed. Nem.
1: Nem. Jó, nem így működik a McDonald's, amikor kitalálták.
3: Ronald McDonald's azért csinálta, mert éhes volt is.
4: Erre nem lehet üzletet építeni.
1: Na jó, ennyit az üzleti modellekről. Jövünk vissza nem sokára egy nagyon-nagyon érdekes sztorival. Jürgen Klopp most a világbajnokság alatt mesélt el, hogy 2017-ben milyen titkos találkozója volt Mbappéval és családjával egy repülőgép fedélzetén tök titokban, mert át akarta csábítani a Monakótól a Liverpoolba, és ez nem sikerült. És ennek kapcsán jutott eszembe, hogy valahogy próbáljunk betekinteni itt a játékos vásárlások rejtélyes világába, a transfer világba, és az jutott eszünkbe, hogy Torgelles Sanyi, neki van ám élménye, egyrészt mint ex-játékos is, főleg amikor Mateusz alatt játszott ő a válogatottban, és hirtelen elkerült a Crystal Palacehoz.
3: Hogy ne üljen itt tárgyalásokon végig ment igazából.
1: Így van. Meg most is azért ő foglalkozik játékosokkal, tehát hogy ez hogy megy? A szülők ott vannak mindig? Azok beleszólnak? Ezt titkosan kell intézni? Ki nem tudhat róla? Mikor lehet fölírni egy játékos, hogy fűz, érdeklődöm, érted, irántad, miattad? És lehet-e bármikor? Tehát én most fölhívhatom-e, nem tudom, akár Cristiano Ronaldót, hogy megvenném az Újpest számára. Vagy ez most tilos?
4: Hát megpróbálhatnád, de
1: szerintem... Nem. Van erre szabály?
4: Van. Mindenre van szabály, csak erről nagyon keveset tudunk, és nagyon keveset mesélnek el róla.
1: Torgelles Sanyi jelenleg Amerikában van, nem is tudjuk melyik városban, de mindig ezt a Vegas-t hirdeti, gondolom, Vegasban van.
3: Gyanús, igen. Szakmai úton van.
1: Hívjuk Torgelles Sanyit a hírek után.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Retro Rádióban. 6 óra 8-tól Viszlátig.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.000.
7: pörgethetné fel jobban a nyarad, mint hogy megmutatod igazi stílusod. A Vision Express nyári vásárában széles kínálattal és akár 50% kedvezménnyel várunk. Látogass el üzleteinkbe vagy webshopunkra. További részletek a weboldalon. Vision Express.
8: Sérült szélvédő? Kőnyomjavítás vagy szélvédőcsere kaszkóval, akár ingyenesen a Pilkingtonnál. Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
9: Autóüveg Pilkington.
10: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
11: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
12: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
13: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
12: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
13: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
14: Stabilitásra vágyik? Repedezik vagy süllyed az otthona? Ne hagyja, hogy a probléma tovább fokozódjon. A Stabil Házak szondás injektálással védi házát a süllyedéstől. Legyen előrelátó, kérjen ingyenes árajánlatot. www.stabil-h.hu. Stabil alapok, stabil házak.
15: Mi történik, ha egy literből kivonunk 10 forintot? Hát az, hogy te is letöltötted az új Orlen mobilappot. Megújult az Orlen mobil alkalmazás, és visszatért a 10 forintos literenkénti üzemanyag kedvezmény. Ráadásul kuponok és még több ajánlat vár az appban. Végre egy kivonás, aminek mindenki örül. Orlen. Mindig veled az úton.
16: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
17: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
5: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
18: Csökken itthon az élelmiszerpazarlás, kiosztották a Balaton legjobb strandja címet. 30 fok felett lesznek a maximumok. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. 10 éve követi nyomon a magyar háztartásokban keletkező élelmiszer hulladék mennyiségét a NÉBI. A tendencia kedvező, az élelmiszerpazarlás több mint harmadával mérséklődött az elmúlt 9 esztendőben. Hívta fel a figyelmet rádiónkban Nemes Imre, a hatóság elnöke.
19: A NÉBI maradék nélkül honlapon elérhetők információk, de jelen vagyunk a Facebookon, az Instán és a TikTokon is, tehát megtalálják a magyar emberek azokat a hasznos információkat, amelyekkel a élelmiszerpazarlás jelentősen lehet csökkenteni. Nagyon fontos, hogy a jövő generációval is foglalkozzunk. Az elmúlt 10 évben már több mint 500 000 gyerekhez jutottunk el, ahol el tudjuk nekik mondani közérthető módon, hogy mi ez az élelmiszerpazarlás, miért kell odafigyelni, és a jövő generációja felnő, akkor még tudatosabb lehet ebből a szempontból is.
18: Nem okozott fennakadást idehaza az áttérés az új uniós vámszabályokra. A NAV tapasztalatai szerint a vámkezelés folyamatos, a csomagforgalom zavartalan. Az érintett szolgáltatók az új előírások szerint működnek. Júliustól a közösségen kívüli webáruházakból származó kevesebb mint 150 euró értékű kis csomagokra termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. A hónap első napjaiban több mint 3.200.000 ilyen küldemény érkezett az országba. Újabb hőségrekordok dőltek meg Franciaországban. Tucatnyi településen mértek az elmúlt napokban 40 fok feletti csúcsokat. A meteorológiai szolgálat a 96-ból 37 megyére adott ki vörös riasztást, amely mintegy 26 millió embert érint. Az elmúlt napokban megszaporodtak az erdőtüzek is, több ezer hektár terület vált a lángok martalékává. 2 hónapon belül ez már a 3. tartós hőhullám Franciaországban. A füredi Kisfaludi strand nyerte el idén a Balaton legjobb strandja címet 42 üzemeltető szátringbe a minősítésért, közülük 25 kapta meg az 5 csillagos kék hullám zászlót. A folytatásban néhány szó a várható időjárásról. Ismét melegszik az idő, ma a napsütés melletti délután néhol lehetnek már futószáporok is. Az élénk szél mellett 30 fok felett alakulnak a maximumok. Az előrejelzések szerint holnap is hasonló időnk lesz, de a hajnalok legalább továbbra is hűvösek maradnak. Napközben a 35 fok sem kizárt. Még szerdán is többfelé zavarhatják majd felhők a napsütést, és az élénk szél sem lesz kellemes, de a 30 fok feletti hőmérséklet kárpótolhat majd bennünket.
0: Retro Rádió közlekedési hírek.
20: A közlekedési hírek támogatója a Boskár Szervész Hálózat.
18: Már erősödik a reggeli forgalom a Budapest felé vezető főútvonalakon, így az M1-es autópályán Biatorbágytól az M3-as autópálya bevezető szakaszán az M0-as autóúttól kezdődően, valamint a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Budakalásztól, a 31-es főúton Maglódnál, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán is. Közben az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is dolgoznak az útépítők. Napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell készülni. Olvasható az útinform.hu-n.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: 7 óra 12 perc van most, jó reggelt minden hallgatónknak, jó reggelt, Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Gyuri, jó reggelt.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: Szia, Anett, jó reggelt.
1: Jó reggelt, sziasztok.
0: Na, kettő gyors SMS, érdeklődni szeretnék, milyen volt a bolonyai Normafánál, Lázárnak sikerült-e rábeszélni. Végül nem mentünk el, Évi nem ért rá, Gyuri nem ért rá, és akkor egyedül meg nem akartam menni, valamelyik másik pénteken elmegyünk, vagy hétközben akár. Jó a reggel, Évi, ne azért egyél, mert éhes vagy, hanem azért, hogy ne legyél éhes. A lángos sütő egész napos meló, nagybátyám még lángosos street foodoznak, állandó helyük van a Pátyi piacon, és mellette folyamatosan mennek fesztiválokra. Esténként krumplit, fokhagymát pucolnak az év 365 napján. Robi.
2: Tényleg, az elő is kell készülni, azon kívül, hogy 12 órában csinálod. Hú.
1: Hát jó, itt a csapat, itt vagytok nekem.
0: Persze, majd pucoljuk neked a krumplit. Na, gyerekek, futball VB zajlik. Most ugye csütörtökön Franciaország már az elődöntőben, miután megverte Marokkót 2-0-ra, és valami érdekes volt, mert ugye más tévétársaságok azért komoly embereket visznek oda ilyen kommentátornak, többek között valamelyik, talán német tévétársaság mikrofonja előtt ott állt Jürgen Klopp, és ő szakértőként vesz részt egyébként az egész VB-n, és adott egy interjút. És elmesélte a riporternek, hogy a meccs után közvetlenül, hogy neki ez a mérkőzés ez nagy szívfájdalom, hiszen három játékost is próbált annak idején leigazolni, de hát egyik sem jött össze, és Kylian Mbappéhoz fűződik a legnagyobb sztoria. Ez 2017-ben volt, meséli Klopp, amikor Mbappé még a Monakóban játszott, és ugye ők meg akarták szerezni a Liverpoolnak. És akkor azt mondta, hogy ez volt a legdrágább nem összejött transfer ever. A legdrágább. És hogy mitől volt drága? Képzeljétek el, Liverpoolból felszálltak ő és a Liverpool vezetősége egy magángéppel, leszálltak Blackpoolba, oda tovább repültek Nizzába. És ott beszállt hozzájuk Nizzában az Mbappé család. Ez egy relatíve nagy gép volt, tehát ilyen több helység volt benne, és a lényeg az, hogy ott tárgyaltak, miközben Nizza fölött körözött a gép. Majd megtárgyalták, és leszállt a gép. És azt mondta, hogy azért kellett a gépen, hogy beszáll Mbappé és családja a gépbe, és ott mert nem volt szabad, hogy bárki észrevegye őket, bárki együtt lássa őket.
2: Ami érthető, hiszen ez szabályok vonatkoznak, meg komoly szerződések, meg minden van ilyenkor.
0: Igen. Tehát ez egy totál titkos tárgyalás volt Nizza felett. És ez azzal zárult, hogy Mbappé végül is a PSG-hez szerződött. Itt tehát Jürgen Klopp és a Liverpool nem kapta meg őt.
2: Valami nem sikerült jól.
0: De valami nem sikerült jól, igen. Na, jó, ezt lehet hallani, hogy ezek titkos tárgyalások, meg olyat is lehet hallani, hogy van olyan időszak, ha jól tudom, hogy nem szabad felhívni a játékos telefonon, csak egy bizonyos ablak, időablakban, ugye?
1: Igen, van egy átigazolási időszak, és akkor az alatt lehet mindent megcsinálni.
0: Igen. Akkor azt is halljuk, hogy nagyon sok focista életébe beleszól, vagy mindig ott van, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak, a szülő, anya vagy apa.
1: Így van, hát Mbappé esetében az édesanyja, Neymar esetében ott az édesapja, azért Szoboszlai Dominik mellett is ott az édesapja, bár nem ő a menedzser, azt mindannyian tudjuk, de a szülő azért elég markánsan jelen van.
0: Igen, Erling Haaland esetében is ott van az édesapa, szóval ez egy nagyon-nagyon érdekes világ, és nagyon keveset tudunk erről a világról, viszont van egy jó barátunk. Igen, ő ismeri mindkét oldalát, hiszen ugye amikor ő válogatott labdarúgó volt, akkor ugye Lothar Matthäus volt a magyar szövetségi kapitány, ő már ugye most nem aktív focistaként, de foglalkozik játékosokkal, nagyon ismeri a transferek folyamatát, és Amerikában sikerült őt utolérnünk, ki tudja, mit csinál ott, de itt van velünk a vonalban Torgele Sándor. Szia Sanyi, jó reggelt!
3: Szerbusztok, sziasztok, szép jó reggelt kívánok!
0: Jó reggelt, Sanyi, mit csinálsz Vegasban? Látom a hirdetéseket, biztos Vegasban vagy, vagy te tök máshol?
3: Igen, nem, most Vegasban vagyok éppen.
0: Hát hol máshol?
3: Próbálkozom. Hát, ha összejönnek a jó dolgok.
0: Nem.
3: Bízom benne, hogy eljutok a út végére, és ott egy jó időszak fog elkövetkezni.
0: És akkor sportáskába lehet hazahozni a pénzt, vagy hogy?
3: Bocsi, ha ez megtörténne, hogy sportáskába tudom hazavinni a pénzt, az olyan a legeslegszebb.
0: De lehet? Hát, lehet vagy...
3: Ha már sportkereset teli van, akkor már jó.
0: Na jó van, nem ezzel...
3: Hogyha adok neked belőle.
0: Jó. Köszönöm. Na nem ezért hívtunk. Azért hívtuk, ez a transfer dolog, ez baromi érdekes, meg amit Jürgen Klopp itt elmondott, hogy te először akkor tapasztaltad ezt meg, amikor Matthäus szárnya alatt voltál válogatott, és akkor jöttek az első ajánlatok? Vagy hogy volt ez?
3: Nem, már előtte is voltak érdeklődések, igaz, akkor úgy gondoltam, hogy még nekem nem kell sehova sem mennem, de ott az ügynökök, csapatmenedzserek megkörnyékeztek engem. Akkor nekem nem volt még senki, aki 100%-ban tudjon nekem segíteni, de az édesapám ott volt mellettem, ő próbálta irányítani a dolgaimat.
0: Bocs, hogy közbekérdezek, de édesapád mivel foglalkozott akkor?
3: Hát igazából semmi köze nem volt.
0: Igen, mint a legtöbb apa. Tehát ezért kérdezem.
3: Annyi,
0: igen.
3: Csak annyi, hogy ugye a fiát akarta jó útra terelni, neki segíteni, hogy ne vigyék el olyan helyzetekbe, ami a játékosnak jelen esetben nekem nem jó. De ugye a szülő az mindig egy elfogult személy, ugye nem látja teljesen reálisan a dolgokat, és ezért jobb az, hogyha ott van mellette egy olyan ember, aki egy játékos mellett, aki ténylegesen tud neki segíteni, és minden téren képben van. Ugye nem volt benne a labdarúgásban, tehát az is egy külön dolog, külön személy, aki ért hozzá és benne van, az tud 100%-osan segíteni, de ahogy ti is említettétek, vannak olyan játékosok, akiknek teljes mértékben a apuka vagy anyuka képviseli a játékos, mint ügynök, de én ezt nem tartom jó dolognak.
0: Mint ügynök, adja végén. Igen, de mint ügynök, és ahogy mondod, pontosan abból az érzelmi kötelékből, ami kettejük között van, meg a bizalom. Tehát egy játékos, amikor nagyon fiatal, nyilván nem bízik senkiben, ezek a menedzserek, ezek csúnya öltönyös emberek, meg ügynökök, meg nem tudom mi, és az anya, apa az, akiben baromira bízik. Csak ugye a kérdés az, hogy amikor majd elkezdődnek a tárgyalások, akár ezen a nizzai repülőgépen, mekkora szava van a szülőnek? Hát az mindenbe belekotyog, nem?
3: Hát mindenbe. Túlságosan is belekotyognak a szülők. Természetesen a szülő az mindig jót akar, de tisztelet a kivételnek, azért nem mindig tudnak 100%-osan jó tanácsot adni egy játékosnak. Sajnos ezt kell, hogy mondjam. De természetesen minden jó indulat bennük van, és csak jót akarnak a gyereknek, de ez vagy a játékosnak, de ez nem így van. Tehát azért nem minden esetben tudnak jó irányba terelni, nem tudják minden esetben jó irányba terelni a játékost. Tehát itt az egy külön személy kell erre, aki tudják nekik mondani azt, hogy hogy kell ezt csinálni, hogy lehet felépíteni egy karriert, mert aki soha nem volt benne a labdarúgásban, az honnan tudná azt, hogy működik belülről ez a rendszer. Tehát,
0: na, ezt most fogjuk együtt megfejteni, Sanyi, hogy működik ez a rendszer. De most őszintén kíváncsi vagyok, hogy például Mateusznak volt-e köze a te transferedhez, a Crystal Palace-hoz?
3: Speciál a Crystal Palace-hoz nem volt köze, de volt másik egy-két olyan csapat, amihez lett volna köze, mert az ő kapcsolatai révén kerültek el hozzám a ügynökök és a csapatmenedzserek. Egy konkrét példát is tudnék mondani. Ugye Németországból a Hannover az a Mateuszon keresztül jött el ide Magyarországra, hogy látták a németek elleni mérkőzést, és akkor ugye megtetszett ez a játékos, és a Mateusz hívták fel, összehoztam Mateusz ezt a találkozót, és akkor elmentünk a akkori ügynökömmel a tárgyalásra, és ott próbáltak minket az irányba terelni, hogy oda menjünk a Hannover. Ugyanúgy az Mbappét is.
0: Ez egy titkos találka volt? Akkor? Ez egy titkos találka volt akkor?
3: Ez egy titkos találka. Tehát ugye itt elhangzott az is, hogy ugye a játékosokat megkörnyékezik a klubok, na már most ugye ezt nem lehet megkörnyékezni egyetlen egy játékos se, ezért is próbálták elvinni olyan helyekre ezeket a találkozókat, mert ugye a szerződés lejárta előtt fél évvel lehet csak megkörnyékezni egy játékot.
0: Én föl se hívhatom most a Ronaldót, hogy ide akarom hozni?
3: Nem, hát hogyha még van több mint fél éve a szerződésében, akkor te nem hívhatod vel. Természetesen az ügynökét azt mindenféleképpen megteheted, mert ugye az ügynöknek az a feladata, hogy ezeket a dolgokat képviselje és csinálja a háttérbe, de a játékost semmilyen körülmények között nem hívhatod fel. Természetesen elég kicsi az esély, hogy ez kiderüljön, de akkor se. Hivatalosan nem lehet megkeresni egyetlen egy játékos, hogyha még több mint fél éves szerződése van a klubnál. Onnantól kezdve, hogy a fél év van, akkor bármikor fel tudod hívni bármilyen találkozóra.
0: Amikor te ott ültél a hannoveresekkel, akkor hányan voltak jelen? És kik?
3: Ugye a akkori ügynököm ott volt, akkor a Lothar, akkor a klubtól ott volt két ember, ha jól emlékszem. Ott volt ugye a Pelládi Péter, ő volt ott, tehát ott voltunk hat ember.
0: Apukád nem volt már ott?
3: Nem, akkor már nem. Akkor már nem. Ugye, mert előbb is mondtam azt, hogy egy ideig tudja képviselni a szülő, de amikor már egy hivatalos személy átveszi ezt a pozíciót, akkor onnantól kezdve ő irányította ezeket a dolgokat, tehát az akkori ügynökömmel voltam ott, mert apukám kiszállt a történetből, tehát ugye felnőtt ember meg fogja tudni hozni a döntéseit, úgy volt vele, és onnantól kezdve nekem szabad utam volt, azzal dolgoztam, akivel én szerettem volna.
0: Igen, akkor ez a következő kérdés, hogy általában, amikor egy ilyen zajlik, ugye ott volt ez a Jürgen Klopp Mbappé eset, ott volt anya, apa, Klopp, mit tudom én, nálad a Hannovernél itt voltak ezek az emberek, voltatok hatan. Végső döntést ki hozza meg?
3: A játékos.
0: Biztos?
3: Természetesen minden egyes ember megpróbálja az ő érdekeit képviselni, jelen esetben az ügynök az, hogy neki melyik a legjobb dolog, akkor a klub, aki meg akarja szerezni a játékost, akkor ott kell lennie ugye egy kapcsolatnak a jelen esetben, akik ott voltak, azoknak is az az érdeke, van egy érdekük nekik is, hogy mi történjen a játékos, az a végső döntés, azt a játékos fogja tudni meghozni, és onnantól kezdve, hogy meghozza a játékos a döntést, onnantól kezdve senkire se tud már mutogatni, hogyha végül is utána nem működik egy átigazolás, mert ugye ő hozza meg a döntést, ő írja alá azt a szerződést, ő igazol oda, tehát onnantól kezdve már nincsen senkire se lehetősége mutogatni a játékosnak, tehát aláírja és kész, pont. Tehát az utolsó szót az minden esetben a játékos hozza meg.
1: Engem meg az érdekelne, hogy azt...
3: Igen. Nem, mondjad, igen, bocsánat.
1: Engem az érdekelne, hogyha azt mondtad, fél évvel előtte lehet, szerződés lejárt előtt fél évvel, de mi a helyzet a kivásárlással? Tehát jelen helyzetben Szoboszlai Dominikot azt halljuk, hogy a Real Madrid ki akarja vásárolni, de Szoboszlai Dominiknak élő szerződése van. Akkor kikeres kit? Mert az a szabály nem működik, amit te mondtál, hogy nem lehet őket akkor megkeresni.
3: Az ügynököt meg tudja, fel tudja hívni bárki a Real Madridtól, jelen esetben a Szoboszlainak az ügynökét, az Eszterházy Matyit, tehát bármikor fel tudják hívni, hogy akkor érdeklődünk mi a játékos iránt, hogy lehetne ezt a transfert véghez vinni. Ugye az ügynök, ugye a Matyi főhívja a Liverpoolt, megkérdezi, hogy mik a lehetőségek, hogy tudják ezt a transfert megcsinálni, mennyi az ára a Dominiknak, hogy lehet őt kivásárolni, mikor, mi a következő cél. Tehát itt azért sok kommunikáció van az ügynöknek a klubnál, ugye az átvevő klubnál, jelen esetben ugye a Real Madrid, hogyha most konkrétan erről beszélünk, de azért ez nem egy-két napos történet, tehát ez hosszú hetek, hónapokig megy egy ilyen tárgyalás, és lehet, hogy az egészben nem lesz semmi. Mert ugye, amit a klub akar, az átadó klub akar, az nem ugyanaz, amit az átvevő klub akarna, tehát nem jön meg a megállapodás, és akkor utána bukott az egész üzlet. És ugye az ügynök, aki megpróbált ezt az egészet véghez vinni, hogyha akarta természetesen, akkor az egész, hogy kuka, és megy az egész dolog a levesbe.
0: Egy játékos bárkit választhat magának ügynöknek? Tehát, hogy ez bármilyen személy lehet, vagy ehhez kell valami képesítés?
3: Nem, ugye most már a FIFA leszabályozta ezt a dolgot, az elmúlt időszakban mindenki lehetett ügynök, bementél volna az ABC-be, és akkor mondja valakinek, hogy leszett az ügynököm, és akkor lehetett volna az ügynöke bárkinek, de most már a FIFA ezt leszabályozta, el kell végezni egy tanfolyamot, egy elég komoly tanfolyam vizsgával a végén, úgyhogy, vagy vizsgát le kell tenni, inkább úgy mondom, azt meg kell csinálni.
0: De ott mit lehet tanulni? Már bocsáss, de hát zsiványkodást, meg izét, meg csalást, meg ilyesmit nem lehet tanulni.
3: Hát nem, de a szabályokat, az, hogy mikor lehet az átigazolást megcsinálni, ennek vannak ugye átigazolási...
0: Ez három oldal, Sanyi, hát ez három oldal.
3: Hát hidd azt, hogy három oldal, de...
0: Neked megvan ez a tankönyv?
3: Megvan ez a tankönyv, komolyan. Megpróbáltam megcsinálni, átmentem rajta, hát elég nehéz. Ugye külföldi nyelven kell megcsinálni, vagy angolul, vagy spanyolul, vagy franciául, tehát itt már...
0: Itt már bukott a Gyuri, igen.
3: egy-ketten, tehát aki nem tud külföldi nyelven, akkor az eleve már nem tudja megcsinálni, de mondom, tényleg nagyon komoly szabályok vannak ezekre a dolgokra, tehát az átigazolásnál is minden kell tudni, tehát összetett. Amikor egy játékos mondjuk az utánpótlásból el akar igazolni egy másik utánpótlás csapatba, akkor az az ország az milyen szinten van, az az ország, ahova megy, az milyen szinten van, akkor ugye különféle szabályok vonatkoznak az utánpótlás játékosra, felnőtt játékosokra, akkor a kompenzációs díj, az, hogy utánpótlás, tehát a nevelő egyesület mennyi pénzt kap, hogyha van egy
0: játékos. Jézusom, tényleg itt mindenki kap pénzt a végén. Igen.
3: Tehát itt nagyon sok és nagyon összetett dolog ez, tehát az nem úgy van, hogy most bárki oda megy, és akkor van kapcsolatom a Real Madridhoz, és akkor én oda viszem az XY-t, ez nem így működik. Tehát mondom még egyszer, ez tényleg egy nehéz dolog, és ugye az, hogy valaki meg akarja ezt csinálni, az egy dolog, erre tanulni kell, fel kell készülni. Azt meg ez csak egy dolog, hogy valaki megcsinálja ezt az egész, onnantól olyan utána még jön a kapcsolatrendszer, akkor... Tehát egy nagyon összetett és nehéz dolog. Tehát az, hogy egy játékost elvigyen valahova külföldre egy ügynök, az elég komoly kapcsolatrendszerre kell rendelkezni. Hát és amellett még ugye az anyagi része is ott van, mert meg lehet XY-nak a kapcsolatrendszere, hogyha a játékost egy klub mondjuk háromszor annyira akarja eladni, mint amennyit aki meg akarja szerezni egyesület, az nincs annyi pénze, tehát össze kell ezt hozni, hogy ez mindenkinek rendben legyen. Úgyhogy nagyon nehéz dolog, tehát ez nem olyan könnyű.
0: Egyébként azok a szülők, akik ebbe Balázs Neymar esetében, vagy Mbappé esetében, vagy esetleg Erling Haaland esetében, ők, akik még mindig jelen vannak, ők is kapnak pénzt valamilyen címszó alatt?
3: Természetesen. Tehát ők szerintem benne vannak egy ügynökségbe, mint tulajdonosok, vagy esetleg csak ők, mint tulajdonosok, és akkor az a cég képviseli a játékosoknak a dolgait, és azután, a átigazolás után kapnak ők jutalékot, amit ugye a átvevő klub átutal a cégnek, és akkor abból ők tudnak gazdálkodni. Tehát azért nagyon örülnék neki, hogyha egy Neymar lenne mellettem, és ott az ők dolgait tudnám képviselni, de azért az odáig azért még ott még nem tartunk.
0: Hát ott más anyagi, hát az apja valamilyen nem tudom, sajtóügynökséget vitt, és
1: igen,
0: sem értelme nem volt, de vitte.
3: Van érdekes különben, most én most, hogyha lenne nekem egy fiam, és én képviselném a dolgait, akkor nem biztos, hogy most én a saját fiamtól kéne, hogy elvegyek pénzt. Tehát ez meg olyan
0: érdekes. Jó, hát ez egy morális kérdés, meg kérdés, hogy ki honnan jött, és milyen intelligenciával bír. De hogyha te, mit tudom én, egy lepukkant félalkoholista apa lennél, és nemzel egy olyan fiat, aki a világ legjobb futballistája lenne, azért bírnád, hogyha itt tudom én neked is jutni ebből valami.
3: Mindenkinek vannak olyan dolgai, amin átlép, aztán utána csinálja a dolgait, de hála Istennek azért nem sokszor van ez, hogy a szülő próbálja irányítani a gyerekét, mert mondom, tehát nem tartom jó dolognak. Természetesen vannak olyanok, akik a háttérben segítenek egy játékost, Magyarországról is tudnék mondani, Sallai, a Sallói, tehát vannak olyan játékosok, akkor akik segítenek nekik, mert ugye ők is átmentek ezen a dolgon. Tehát ők is tudják azt, az apukák, hogy működik a rendszer, mi a következő lépés a játékosnak. Tehát ez egy jó dolog, hogyha tudnak tanácsot adni, de egy szintig ott kell lenni, tanácsokat kell adni, de utána ki kell lépni a történetből.
0: Sanyi, nagyon szépen köszönjük, hogy időt szakítottál ránk ott Las Vegasban. Kívánok neked sok-sok szerencsét és egy tenisportáskát. Köszönjük szépen.
3: Köszönöm szépen. Ez nagyon jó volt.
0: Köszönöm. Szia. Torgele Sanyi. Hello. Na. Érdekes világ ez, nem?
1: Bonyolult nagyon, nem? Milyen érdekek. 6 ember ül egy asztalnál, és eldöntik egy játékos sorsát. És a végén
2: Aztán jön a szülő a végén, és az egészet keresztül húzza.
1: Bárki keresztül húzhatja. Tehát én pont ezen gondolkodtam, hogy szerintem ez nem egyáltalán nem a sportolóról szól.
0: Mi lehetett, amikor leszálltok ott a gépről? Anya mit mondhatott a kis Kiliánnak? Kili, nem, inkább Párizsba megyünk, nem a koszos hideg Angliába.
2: Kili, nem is volt sós magyarul a gépen? Nem, jó.
0: Kili...
1: Nem, egyébként én úgy olvastam utána egy kicsit a bulvárban, hogy Kylian Mbappét nem akarták elengedni Angliába az időjárás miatt is, meg szeretne otthon maradni a családjával. Tehát, hogy egy ilyen nagyon későn érő típusú fiatalember. És így ez is közrejátszik.
0: Simán lehet. Azért mondom, hogy a szülőnek nagyon nagy befolyása van erre.
2: És tuti, hogy ez elhangzott. Ott nem jó az idő. Tuti, hogy elhangzott.
0: Biztos, hogy elhangzott.
1: Hát, biztos.
0: Meg Liverpool, milyen ronda város. De tényleg.
1: Nem csinálszott, igen.
0: Szóval nem nagyon ez. Tök jó volt, amit a Sanyi itt mesélt, mert kíváncsi vagyok tényleg erre a könyvecskére, amit meg kell tanulni, hogy ügynök lehessek. Angolul, vagy franciául, vagy spanyolul.
1: Hát kérd el, neked odaadja, biztos.
0: Hát, de hát csak le tudok abból vizsgázni. Mit kell tudni? Mikor nem hívhatom fel, mikor hívhatom fel?
1: Így van.
0: Így van. Biztos a végén van ott egy ilyen lista, igen, hogy itt a Real Madrid e-mail címe, meg a PSG e-mail címe, ezeket fejből.
2: Így van.
0: Gmail, nyilván psg@gmail.com. Nagyon más nem lehet. És mit kell? Hát játékszabályt nem kell tudni, hogy mi a les, meg a ilyen szabályt.
2: Ez neked nem, ez nem lényeg neked.
1: Ez nem, az talán nem lényeges.
0: És akkor biztos van egy ilyen, hogy mi mit jelent, tehát ilyen váltságdíj, meg... tehát ilyen, amikor megvásárolom a Liverpooltól.
1: Transferdíj.
0: Váltságdíj, meg ügynöki százalék, meg korrupciós táska. Tehát, hogy ezeket...
2: Tényleg, milyen színű legyen a korrupciós táska? Tudja, hogy van ilyen kérdés is.
0: És akkor ez megvan, és akkor nincs ez.
1: Én ezért megnézném, ha ügynök lennél. Egyébként te jó lennél benne.
0: Nem. Én az üzleti részéhez nem, én a fejesen együtt lennék jó. Hát én tárgyalnék, és a fejes meg az anyagiakat intézni. Én meg a kis izéket, a kis manipulatív dolgokat csinálnám.
1: Szerintem nagyon jó lenne. Itt vinnétek a magyar játékosokat külföldre.
0: Tényleg, ki szabad még? Dibusz Dénes szabad például, nem?
1: Hát hol viszed már?
0: Tehát, hogy akkor fejesen eladjuk a Dibuszt.
1: De hova?
0: Kinek? Először körülnézek, jó?
1: Hát figyelj, javaslom, de akkor segítek. Én meg szakmailag segítek nektek, jó? Akkor már az arabokhoz tudod vinni.
0: Arabokhoz tudom vinni?
1: Igen.
2: Most azt írják itt... van, az könnyű eladni, érted? Hát az...
0: Azt írják itt, hogy Keylor Navas, a Real Madrid BL győztes és a PSG volt kapusát megszerzi az Eto.
4: Igen.
0: Ezt a győri Eto.
4: Lehetett a hétvégén olvasni.
1: Meg akarja szerezni, igen. Mindent megtesznek azért.
0: Hát nekem azt írják, hogy bocsi, ha megszerzed Ronaldót az Újpestnek, akkor szobrot emeltetek neked a hősök terén.
2: Tessék, tudná egy ügynökségi lóvébe esni ebből, egy váltságdíja, ahogy mondtad. Egy komolyabb.
0: Mennyi a váltságdíj, Krisz?
1: De lehet, hogy neki nem is kell fizetni, neki már minek.
0: Nem hiszem, hogy olyan stadionban szeretne játszani, ahol 50-en vannak. Tehát, hogy,
1: hát itt többen lennének, ha jönnek.
0: Akkor igen, 5000-en. De most szerinted 5000 az Ronaldónak mi?
1: Hát nehéz megmondani. Elmondjuk, hogy csak ennyien fértek be, és kint áll a többi.
0: Na, szóval kérdezzük meg a hallgatókat. Gondolom, hogy mindenki állt már valamiféle válaszút előtt az életében, legyen az most mit, egy munkahelyválasztás, vagy egy párválasztás, vagy valami, és ugye a szülő akart téged befolyásolni. De te nem hagytad. Na, mesélj ezt a történetet. Valamilyen válaszút előtt álltál, anya vagy apa akar befolyásolni téged, nem hagytad, és azt mondtad, hogy bárcsak hallgattam volna a szüleimre. Vagy anyára vagy apára. 0-20-22-22-122.
5: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Na figyelj! Az előző készlet? Elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
7: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
8: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
9: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Ismét itt van a Frutti Italpor nyereményjáték. Több mint 100 nyeremény, köztük PS5, Samsung TV vagy értékes wellness hétvége. Részletek fruttiitalpor.hu. Frutti Italpor. Mindig mindenhol.
11: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
12: már megint egy hétfőked?
13: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfőked!
14: És a döntő pillanat.
15: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI Ecomaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
16: Freddie Mercury, ahogy még sosem láttad. A legendás frontember életét bemutató interaktív kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában. Eredeti tárgyakon, fellépő ruhákon és Freddie barátainak személyes visszaemlékezésein keresztül ismerhetjük meg a rockstar emberi oldalát. A kiállítás a felejthetetlen budapesti koncert 40. évfordulójára is emlékezik. Jegyek kaphatók a helyszínen és a zeneháza.hu oldalon.
17: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
18: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
19: A reklám után.
20: Hírek a Retro Rádióban.
21: Ítélkezési szünet jön a bíróságokon, zsebbenyúlós lesz az autózás Belgiumban. Napos meleg időnk lehet ma is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Fontos az egészséges talaj a klímaváltozás hatásainak enyhítésére, az asszályos időszak miatt megváltozott talajkezelést szorgalmaz a szakma. Az a cél, hogy a földet olyan állapotba tartsák, amelybe tudja fogadni és tárolni is tudja a vizet. Ismertette rádiónkban Sauer Erzsébet, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara talajügyi szakértője.
22: Megváltozott agrotechnikákra van szükség, nem ez az eddig megszokott szántunk és csukaszon hagyjuk a területet, hanem akár mindenképpen szednünk kell valamiben, hogy csökkentsük a kipárolgás múlcsal, takaró növényekkel. A kipárolgás csökkentéséhez pedig nagyon fontos, hogy megtörjük a szél erejét. Mindenképpen hűtenünk kell a klímát, fákat, mezővédősávokat, agrárerdészeti rendszereket, köztes termesztést, tehát mindenképpen megtöröm a szél erejét és hűtöm a környezetet. Tehát mindenképpen a víz megtartásra kell fókuszálnunk, illetve a környezetünk hűtésére.
21: A talajkezelés jó gyakorlatait a napokban a Fejérvár megyei mezőfalván mutatták be. Ítélkezési szünet jön a bíróságokon. A főszabály szerint szerdától egészen augusztus 20-áig nem tartanak tárgyalásokat. A soron kívüli ügyekben viszont ebben az időszakban is dönthetnek a bíróságok. A büntető eljárásokat nem érinti az ítélkezési szünet, és a kezelőirodák is nyitva maradnak, így az ügyfelek továbbra is intézhetik ügyeiket. A polgári ügyek többségében a szünet ideje nem számít bele az eljárási határidőkben. A Füredi Kisfaludi strand nyerte el idén a Balaton legjobb strandja címet. 42 üzemeltető szállt ringbe a minősítésért. Közülük 25 kapta meg az 5 csillagos kék hullám zászlót. A Balatoni Szövetség szakemberei nézték többek között a fürdőhelyek általános állapotát, a gyeptől a mederig, a parkosítási lehetőségeket, és azt is, hogy mennyire gyermekbarát a strand. Fizetőssé válnak az utak és autópályák jövőre Belgiumban. Májustól minden autósnak digitális matricát kell vennie, hogy ezeken közlekedhessen. A matrica ára a jármű környezetvédelmi besorolásától és az úthasználat időtartamától függ majd. Ismét melegszik az idő, ma a napsütés mellett délután néhol lehetnek már futózáporok is. Az élénk szél mellett 30 fok felett alakulnak a maximumok. Az előrejelzések szerint holnap is hasonló időnk lesz, de a hajnalok legalább továbbra is hűvösek maradnak. Napközben a 35 fok sem kizárt. Még szerdán is több felé zavarhatják majd felhők a napsütést, és az élénk szél sem lesz kellemes, de a 30 fok feletti hőmérséklet kárpótolhat majd bennünket.
20: Retro Rádió közlekedési hírek.
21: Az Útinform tájékoztatása szerint már erős a reggeli forgalom a Budapest felé vezető főbb útvonalakon. Például az M1-es autópályán Biatorbágytól, az M3-os autópálya bevezető szakaszán az M0-as autóúttól kezdődően. Nem jobb egyébként a helyzet a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Budakalásztól, a 31-es főúton Maglódnál, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán sem. Az M7-es autópályán a Letenye felé vezető oldalon a 169-es és a 171-es kilométer között javítási munkálatok miatt a belső és a külső sávot lezárták. A forgalom a leálló sávon halad.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 3-8-1 perc múlva. Nagyon érdekes dolgok vannak itt, amikor válaszút előtt álltak a hallgatóink, és a szülői ráhatásai így vagy úgy döntöttek. Nézzük ezeket a sztorikat. Sziasztok! Tovább tanulásnál volt ilyen szülői beszólás, vagy beleszólás, bocsánat. Nagy álmom volt, hogy varró nő és divattervező leszek, de apám megvétózta. Gimibe kellett mennem. Ott megutáltam a tanulást annyira 4 év alatt, hogy azóta sem ültem iskolapadban. Ez 30 éve volt, most táskákat varrok hobbi szinten, puszi ez. Szüleim szerették volna, hogy diplomás legyek. Nővéremnek van 3. Engem nem vonzott, mindig szeretem a fizikai tevékenységet. Most így 60 előtt jó lenne egy íróasztal, mert fáj mindenem. Darusati. Sziasztok, Jürgen, csak úgy repked a franciák fölött, én meg figyeljek a szelektív hulladékra, hát a bűbánatos kis szomat. Amúgy szerettem Klopp bátyót, üdv. Jó, én megértelek, hát így van, abszolút. Anyám intézett munkát a TS-ben. Másnap kirakat a bringám a tárolóból reggel. Csak olvasom. Persze később mentem le, és addigra ellopták. Ha hallgatok rá, még mindig lenne bringa.
2: Nézőpont.
1: A szüleim gyerekkoromban beirattak zeneiskolába. Megszerettem, általános iskola után zeneművészetébe akartam menni. Nem hagyták, mondván abból nem lehet megélni. Legyen szakma, majd felnőttként azt csinálok, amit akarok. Így betettek középiskolába egy gépész szakra. Nem adtam fel, továbbra is foglalkoztam a zenével, rengeteget gyakoroltam. Mikor elvégeztem, érettségi után felvételiztem a zeneművészeti főiskolára. Maximális pontszámmal vettek fel, sok év telt el azóta, természetesen nem lettem sztár, össze lehetett szedni annyit, hogy az ember meg tudjon élni belőle. De mivel az álom nem lett kerek, végül visszatértem a gépész pályára, jelenleg is abból élek, semmi sem véletlen. Fú, milyen érdekes sztori ez. Ugye?
2: Nehéz kérdés ez.
1: És talán azt írod ebben, hogy valahol igazad volt a szüleidnek, hogy csinálj majd, az egy szép álom, meg minden, de legyen valami szakma a kezedben.
2: Igen, mert ma Magyarországon ilyenből megélni, meg akkor is nehéz volt, vagy elképzelhetetlen. És nem biztos, hogy te vagy az egy, aki meg tud belőle élni.
1: Hát nézd, hogyha elvégzel valamilyen esztergályos képzést, akkor esztergályosként Magyarországon nagyon sokan meg tudnak élni. Ha elvégzed a zeneművészetén a dobos képzést, dobosként nagyon nehéz megélni.
2: Igen.
1: Tehát, hogy ezt az arányt kell nézni. Na, ez is nagyon helyes, amit Zsoca írt le nekünk, majdnem focista lett, mármint, hogy profi. Itt van velünk Zsoca. Szia Zsoca, jó reggelt!
3: Sziasztok, jó reggelt!
1: Jó reggelt! Na mesélj, 17 éves voltál, hol játszottál akkor?
3: Újpesten nevelkedtem, én a Lőv Zsoltinak az edzőtársa voltam, egyébként sokáig rúgtuk együtt a bort. Aztán jött egy edző egy évre hozzánk, mondhatom gondolom a nevét, Viszkó Tamásnak hívják. Ő Kuwaitból jött haza, és hát egy évig nálunk volt, és utána ment vissza, és megkeresett avval, majd beszélgettünk arról, hogy kivinne engem egyébként Kuwaitba focizni.
1: Ez hányban volt körülbelül?
3: Hát ez kérlek szépen, ez 96-97, valahogy így. Hát én 98-ban már tavasszal eljött, vagy igen, pénzügyőrségnél voltam. Na igen, és 97. És hát nagyon szerettük Tomi Bát a mai napig is, és ki akart engem csábítani. Akkor már új szerelmem volt, az a szerelmem volt, akitől végül is a fiam is született, aki 22 éves, és nemet mondtam édesapám javaslatára is, hogy itt is jó lesz, itt is meg tudod találni a számításaidat, és akkor...
1: De ezt miért mondta apukád?
3: Nem akarta, hogy elmenjek.
1: Tehát egyszerűen azért, mert hiányoztál volna neki, mert igen, ő a közelben akart maradni.
3: Az igazság, hogy nagyon jó baráti kapcsolatban voltam édesapámmal. Édesapám

0: volt, tehát apuka is volt, és nagyon jó barát, és hát nagyon szerettük is a nővéremmel. És így hallgattam, de mondom, a szerelem is nagy.
1: Jó, ez két nagyon komoly tényező, de mind a kettő érzelmi tényező, nem racionális.
0: Igen. Egyébként az volt. Tehát, de egy 17 évesen nagyon nehéz egyébként racionálisan dönteni. Tehát így utólag, tehát mindig benne van az emberbe, és én is gondolkozok rajta, mi lett volna, ha?
1: Mi lett volna, ha? És hát kérdés az, hogyha azok, akik közel vannak hozzád, téged támogatnak ebben, akkor meghozod ezt a döntést másképp?
0: Igen. Tehát az a baj, hogy igen, annó így döntöttem, de tényleg benne van az emberben az, hogyha oda kikerülök, én is fogtam egyébként, és ez is egy ilyen kifogás volt, hogy ott más, tehát ott meleg van, nem bírom annyira meleget, de ott száraz idő van, nem ez a párás idő, tehát teljesen más az ember szervezetére. De hát ez így döntöttem, volt egy döntésem annó.
1: Persze, világos. És hát az vigasztaló kuvaidból az ilyen nagyon sok világsztár nem került ki.
0: Nem, de viszont lehet egyébként az anyagi oldal az megint más.
1: Ez így van. És hogy állsz ma anyagilag?
0: Nem vállalkozó vagyok, hát küzdök. Építési vagy építőipari vállalkozó vagyok, én mézköveket burkolok nagyobb részben, homlokzatokat csinálom.
1: És hogyha a szerelmed ugye szerepet játszott, és tőle van a gyermeked, a szerelmeddel együtt vagy még?
0: Már nem. Külön élünk.
1: Okay.
0: Már 4-5 éve. Ennyi.
1: Zsocza, hát köszi, hogy elmondtad a sztoridat, hát, nagyon jó volt.
0: Nincs mit, köszönöm, és további szép, jó műsorvezetést.
1: Köszönjük szépen, köszi.
0: Szia.
1: Jó sztori volt.
2: Micsoda nehéz döntés, nem?
1: Nagyon.
2: 17 évesen komoly felnőtt döntést hozni lehetetlen.
1: És a szerelem teljesen más, tehát ott annyira csak úgy látod, ha minden nap találkozol vele, akkor érvényes ez a kapcsolat. Igen. Ma már tök másképp lehet ezt menedzselni, mert vagy távkapcsolatot is fenn lehet tartani bizonyos fokig, vagy magaddal viszed. Tehát lehet olyan döntésre, 17 évesen nem. Hát ha nem látom Katikát, vagy Zsófikát, vagy nem tudom mi, akkor megőrülök.
3: Igen, vége a világnak.
1: Vége a világnak, igen. Na, jó, játszunk egy Hungary Machine-t. Még bőven van időnk, tudjátok, a Google által megtekert dalszöveg, hívjatok most 0620 22 22 122.

0: ez a Bocskor a Retro Rádióban. Indul! Indul! Indul a Hungary Machine.
1: 8 óra lesz 5 perc múlva, és Pepe van velünk. Szia Pepe, jó reggelt!
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: Szia Pepe! Pepe az Péterből?
2: Igen, igen. Hát nekem amiatt alakult ez ki, hogy gyerekkoromban a testvérem dadogott, és amikor árulkodásra került a sor, akkor nem tudta kimondani a nevemet, és ez tök jó rajtam is maradt.
1: Édes szíve! Pepe! Ja, azt mondta, dadogott, tehát abba hagyta egyébként?
2: Igen. Hát kinőtte felnőtt korára.
1: Jó, nem mindenki növi ki, csak azért kérdezem is, hogy ez nem tud irányítani, ez nem az a szellemi képességekkel nem függ össze, hanem ez van. Ezért voltam kíváncsi erre. Látom, most én is megint dadogott. Tényleg, nem véletlen. Vagy, nem,
2: nem, azt véletlen, ez az.
1: Nem véletlen, nem. Szerintem a gondolataim nincsenek meg. Viszont beszélni akarok. Picit olyan Anettes. Mi van? Miért Anett, hogy bólogat?
3: Hogy bólintod, nem? Konstatáltam.
1: Na jó van, Pepe. Kezdjük el. Meg is nézem, hogy mi ez. Ja, igen, ez megmaradt péntekről. Mehet?
2: Na. Nézzük.
1: Jó, pénteken egyébként kijavítottak teljes joggal, hogy ez nem egy duó, hanem egy trió. Oké?
2: Na.
1: Ezt még átadom neked, és akkor parancsolj.
4: Nyújjon meg a kezed, attól tartok, hogy elveszítelek két világ között. Ölej, hogy érezd az álmod, hogy új virágot nevelj.
2: Ez, ha jól emlékszem, egy testvérpárból áll és egy hölgyből.
1: Így van.
2: Akkor ez a Kristál.

0: nagyon jó na, vagy.
1: Szuper. Nem hallgattalak pénteken, benneteket nem bírtalak.
0: Nem baj. De nyújtsd a kezed, azt úgy csinálta a Google, hogy nyúljon a kezed?
2: Igen, igen.
3: Nyúljon meg a kezed.
0: Nyúljon meg a kezed.
1: Igen, és egyébként ez árult el magát, meg a két világ közt. És annak idején elég sokat hallgattam a Krisztát, mikor még aktív a
0: szomorú
1: voltam is a koncertjükön. Hát mondjuk így, hogy a romantikusabb korszaka az embernek. Igen.
0: Tényleg? Kinek mikor volt a legromantikusabb korszaka? Évi, neked? Amikor úgy érzed, hogy romantikus volt a lelked, hittél még a szerelemben, meg is élted talán.
4: Várat magára ez az időszak, úgy érzed, ez még előtted áll?
0: Évi, még vár erre, Gyuri, neked mikor volt?
4: Én szerintem az elmúlt 10 évben én folyamatosan romantikus vagyok, szerintem.
0: Ne hazudj már önmagadnak is. Tényleg. Én az én legromantikusabb korszakom szerintem a 17-től 27-ig körülbelül.
1: Én nekem ott a 20-as évek közepe.
0: 20-as évek közepe. Pepénél. Gyuri, most még egyszer kifuthatsz.
4: Igen. Jó, hát tínédzser koromban sokkal romantikusabb voltam.
0: Akkor meg mit kellett itt izélned?
4: De a jelenben vagyok, jövőbe építkezünk, tehát most kell kamuznom.
0: Anett, neked?
2: Én is ilyen tínédzserként voltam, nagyon romantikus. Tehát akkor úgy álmodoztam mindenről.
0: Akkor ült minden Krisztáldal, nem?
2: Ha igen, igen. Ja. Hát kb. Akkor így beleképzeltük, hogy ez milyen jó, meg minden. Mm. Most meg már tudom.
0: Nekem a vet-vet-vet ült.
1: És azóta, akkor nem kérdez az Anettet, és azóta valami változott az életben, hogy tisztában látsz dolgokat, vagy miért változott?
2: Hát nyilván eltéltek az évek, komolyabb lett az ember, máshogy viszonyulnak már a dolgok. De most is romantikusak vagyunk mindannyian, tehát igyekszünk.
0: Én nem tudom, ez egy jó kérdés, amit Pepe feltett. Mi változott? Tehát, hogy a romantika képességünk veszett el, vagy már nem hiszünk benne, vagy már annyiszor átvertek, megbántottak, megtépázták a lelkünket, hogy nem adjuk oda a kis romantikus lángcsóváinkat, vagy mi?
2: Szerintem minden egy kicsit, amit most így felsoroltál, hogy igen, a csalódás is változtat az emberen, hogy akkor felnőttebb lesz, más dolgok foglalkoztatják inkább, mint a romantika. Nem tudom, Gyuri, hát te most nagyon benne vagy állni.
4: Én mint romantika szakértőben felkonferáltál, vagy mi? Köszönöm.
5: Igen, Gyuri nem akar ebben részt venni, a romantikus
0: nem,
5: részben.
0: Nem. Valahogy kellemetlenül érzi magát. Gyorsan rávágta, hogy most, igen, aztán mégse.
5: Lehet nem is érti a szót.
4: Mondod ezt te tényleg?
1: Én nem tudom, én 30-től vettem észre ezt, hogy a romantikus rész az megszűnt. Tehát főleg a lányoknál, hogy fogalmazunk, inkább az a nyersebb, egyenesebb, na térjünk rá a lényegre nevű mondat, mert volt olyan, nevezzük így, hogy hát rövid randi, hogy már attól megőrült a csaj, hogy virágot hoztál, úristen, szegény virág meg fog adni. Ó, de rövid kapcsolatnak nézünk elébe. És ez elég rövid is lett, tehát egyszerűen már nem tudom, hogy vagy kihalt az emberekből, vagy annyira gyors a világ, nem tudom. Vagy csak én fogtam ki rosszat.
0: Nem, mindenki mindenben részt vett, szerintem egyszer legalább.
4: Milyen diplomatikus voltál.
5: Most már mindenki így csak így körülírja.
4: Én nem gondoltam, hogy ilyen komoly romantika mélységet fog venni ez a játék.
0: Tehát ez a játék most ilyen.
5: Én nagyon szeretem a romantikát, csak szólok.
4: Messziről. Ugye?
5: Igen, mindig elkerül.
0: Na jó, Pepe, akarsz még a romantikához?
1: Én nem, jó. Sajnos távol át tőlem.
0: Távol át tőled, jó. Viszont lesz egy bocsizacsit, benne egy bögre, meg egy baseball sapka.
1: Szuper, köszönöm szépen.
0: Mi is köszönjük, hívni fogunk, köszi.
1: Rendben, köszi, sziasztok.
0: Szia. Na, tudtunk értelmes, spontán dolgokról beszélgetni.
5: Ez egy jó téma, ez a romantika.
0: Hát igen? Kinek mi az?
4: Mi együnk ebben jobban, úgy érzed?
5: Nem csak érdekes, tényleg, hogy idővel hogy változik, hogy azt hiszük, hogy ez milyen jó gyerekként, aztán meg felnőttként már mennyire máshogy látjuk.
0: Szerintem a romantika egy nagyon naív érzés, vagy egy jó leső érzés, tehát nem úgy, igen, hogy rossz, egy jó leső érzés, nagyon naív, és a kiszolgáltatottságnak az abszolút legszebb időszaka, mert hagyod magad.
4: És talán most meg is fogalmaztad, hogy mitől tompul el ez idővel az ember, mert az elején az a naív érzés, tehát amikor még először tapasztalod meg ezeket, amik aztán ilyen klisékké válnak később, és azt érzed, hogy
0: klisé is tud lenni, és valóban a csalódás is, tehát már nem vagy hajlandó magad annyira sebezhetetlennek, vagy nem sebezhetőnek mutatni. Igen. Tehát egy csomó ilyen benne van. Na jó, jövünk, beszélhetünk egyszer valamikor erről, hogyha valakit érdekel, csak itt látom, senki nem tud részt venni, csak Anett meg én.
4: Hát, Évi tanulmányozza még az érzést, tehát miatta is jó ezzel
5: tudok
4: romantikázni.
0: Romantikázni. Nálad a romantika mi? Nyitsz egy lángosost. Az ennyi.
5: Jó, majd hozzátok fel témának. Kiderül majd, hogy én leszek a legromantikusabb egyébként 4-5-5
4: vagy 3-5. Menjeled a romantika díjat, igen.
0: Romantika díjat, igen, de sablonokat én is tudok. Tehát ez a gyertya, meg ízzétet tudok én.
5: De ez nem sablon.
0: Gyertya és Brian Adams, tudom. Tehát, hogy ismerem az összes kelléket.
5: És ezt valaki elhiszi.
4: 17 éves koromban elhittem. Igen, akkor.
0: Na jó, gyerekek, jövünk vissza a nyaralás előtt állóknak mondjuk ezt most főkép, a nyaralás buktatói, azaz milyen bűncselekményeket követnek el a turistákkal különböző országokban, teljesen különböző módon egyébként olaszoknál, spanyoloknál, franciáknál, nem tudom, mexikóiaknál, bárhol, és ezt a biztosítós szemszögéből nézzük most meg. Németh Péter, mindig ha biztosításokról van szó, akkor a CLB kommunikációs igazgatóját, őt keressük meg, mert ő azt mondja, hogy nekik van erős statisztikájuk, és nagyon kíváncsiak, hogy mi az.
4: Mi van, mert hogy az országonként tényleg változik, és hát nyilván az idén szezonban is lesznek különböző trendek.
0: És ezeket mondjuk el, tehát ha ezekben az országokban mész, akkor mire vigyázz, mire számíthatsz?
6: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
9: Add át magad a nyárnak! Minden mást mi adunk hozzá! Vásárolj nyaralás közben is! A 30 éves Penny-ben! Pici áron! Most a szeletelt karátszalámi csak 499 forint, a Königsbrau dobozos sör két daraptól pedig csak 199 forint. Penny, 30 éve mindig melletted!
10: Sérült szélvédő? Kőnyomjavítás vagy szélvédőcsere kaszkóval, akár ingyenesen a Pilkingtonnál. Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680 200 200-at.
11: Autóüveg Pilkington.
12: Páros mindennapok, páratlan élményekkel. Potemix. Étrend kiegészítő férfiaknak. A lenyugvó napnak is van ereje. 0646 417 001.
13: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
14: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
15: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
16: A Metásit bemutatja Campus Fesztivál. Július 22-e és 26-a között Debrecenben. Armin van Buuren, Scooter és 250 további fellépő. A mainstreamtől az undergroundig. A debreceni Nagyerdőn 5 csillagos fesztivál helyszínen. Július 22-26 Campus Fesztivál. Debrecen.
17: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
18: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomakat ehetek és fürdőzni is tudok.
17: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotels szállodába.
18: Tökéletes!
17: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. Hungesthotels.hu.
19: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar újburgonya kilója csak 269 forint, az 500 grammos mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
20: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: A reklám után.
6: Hírek a Retro Rádióban.
2: Egyelőre kivárnak a magyarok a munkahelyváltással. Kritikus szintre apadt a tatai öregtó is, melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Élénkült a kereslet a munkaerőpiacon, országosan 6,5%-kal emelkedett a meghirdetett álláshelyek száma a második negyed évben, a tavalyi azonos időszakhoz képest. Ugyanakkor most kevesebben váltanának, mint korábban. Ez derült ki az egyik állásközvetítő összesítéséből. Beszámolójukból arra lehet következtetni, hogy idén nem pörög a vendéglátás és úgy általában az idegenforgalom. 44%-kal visszaesett a munkaerőkereslet. Ugyanakkor csak nem kétszer annyi munkahely betöltett le most az egészségügyben és a gyógyszeriparban, valamint az IT-szektorban, mint tavaly. A toborzási piac további élénkülése szeptemberre várható. A balatonfüredi Kisfaludi strand lett a Balaton legjobb strandja. Idén 42 fürdőhely indult a kék hullámzászló megmérettetésen, ahol a szigorú bírálóbizottság 1-től 5 csillagig értékelte a partszakaszt és a szolgáltatások minőségét. Tájékoztatta rádiónkat Faba Csovicsné Kovács Krisztina, a Balatoni Szövetség titkára.
3: Leginkább a fenntartásra tudtak a strandüzemeltetők koncentrálni. Több strandon megtörtént a meder tisztítása, iszapkotrással, néhány strandon a nádasnak is a visszaszorítása bővült a vízfelület, amit használni tudnak. Néhány fejlesztés is megjelent, igyekeztünk díjazni, illetve figyelmet felhívni rá. Például a Fűzfői Fövenyes strandon telepítettek SAP bérlő automatát. Nagyon jó kezdeményezés, és lehet, hogy mintávú szolgál majd a több strand részére is.
2: Kritikus szintre apadt a tatai öreg tó, jelenleg mindössze 170 cm a mélysége. Ilyen kevés vizet utoljára 2003-ban mértek a tóban. A meleg, szeles időjárás miatt a tó naponta akár 1-2 cm-t is veszíthet a víz szintjéből, ami mintegy 20 millió liter víz eltűnését jelenti. Fizetőssé válnak az utak és autópályák jövőre Belgiumban. Májustól minden autósnak digitális matricát kell vennie, hogy ezeken közlekedhessen. A matrica ára a jármű környezetvédelmi besorolásától és az úthasználat időtartamától függ majd. Ismét melegszik az idő, ma a napsütés mellett délután néhol lehetnek már futózáporok is. Az élénk szél mellett 30 fok felett alakulnak a maximumok. Az előrejelzések szerint holnap is hasonló időnk lesz, de a hajnalok legalább továbbra is hűvösek maradnak. Napközben a 35 fok sem kizárt. Még szerdán is több felé zavarhatják majd felhők a napsütést, és az élénk szél sem lesz kellemes, de a 30 fok feletti hőmérséklet kárpótolhat majd bennünket.
21: A nyári feltöltődés támogatója a Hungest Hotels.
22: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Már erősödik a reggeli forgalom a Budapest felé vezető főútvonalakon, így az M1-es autópályán Biatorbágytól az M3-as autópálya bevezető szakaszán az M0-as autóúttól kezdődően, valamint a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Budakalásztól, a 31-es főúton Maglódnál, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán is. Közben az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is dolgoznak az útépítők. Napközben a pályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell készülni. Olvasható az útinform.hu-n.
21: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
23: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébredő

0: 8 óra 13 perc van most. Jó reggelt, drága hallgatók, szia Évi,
1: jó reggelt mindenkinek.
0: És Gyuri, neked
2: jó
0: is.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: Szia Anett, jó reggelt.
1: Jó reggelt, sziasztok.
0: Az jó kis elmélkedés volt ez a romantikáról, mi? Uh-huh. Igen, Pöpi a hentes is írő, és ilyen romantikus. Azt mondja, hogy ó Évi, én megkóstolnám a lángosod, milyen romantikus lenne, mikor a forró zsír felül fújó szél belekapna a hajadba. Üdv Pöpi a hentes.
1: Ezt a képet nem akarom látni.
0: Gyuri, ezt nem hiszem el, már játék sem érdekel, csak vedd már fel.
2: Ó, sajnálom, hogy ez most nem jött össze, de legközelebb dumálom.
0: Valaki nagyon a Gyurit akarja, igen. Na, gyerekek, tervezzük a nyaralást, lassan gondolom, hogy sokatok tervezi a nyaralást, és sokan mennek külföldre nyaralni, egyre többen egyébként. A Gyuri, várjál, mit írtál ide? Sokszor ez ad erőt a kemény hétköznap, hogy Jézus, azt tényleg nekem írtad?
2: Ez Anett gondolata volt, és úgy éreztem, hogy ezt nem vehetem ki, hiszen
0: a fókuszban van ilyen.
1: De Gyuri, tudod, bármikor kivehetsz ilyen gondolataimat.
0: Sokszor erőt ad a kemény hétköznapok, az ezt írt az
2: Anett. Teljesen igazad volt.
3: A szerkesztőségünk ezt jól megoldotta, igaza van.
0: Igen. És ilyenkor a legkevésbé sem azon jár az ember esze, hogy milyen veszélyek leselkednek rá a vágyott helyen. Jó. Tehát teljesen elment az eszetek? Ezt nekem írtátok ide?
1: Most nem volt benne élet, ahogy olvastad. Mert amikor...
0: Legyen az Törökország, Olaszország, vagy éppen Spanyolország. Ez tényleg? De miért nem mentek az RTL-be dolgozni?
1: Mert veled szeretünk dolgozni.
0: Nem szerettek velem dolgozni, egy picit
2: sem. De ragaszkodunk hozzád.
1: Igen.
0: De hogy lehet ilyet írni? Évi, te ismersz régóta. Hogy lehet nekem ilyet írni?
3: Én ismerlek, és hogyha akarod, ezt teljesen máshogy is el tudod mondani.
0: Ha, ezt nem lehet jól elmondani.
3: De próbáld meg, hidd.
2: Ha te nem tudnád, akkor kicsoda?
0: Nem kell ez az álnyalás. Ez az álnyalás, ez nem kell. Ez egy szarul megírt szöveg.
3: Miért nem ad erőt a hétköznapokhoz a nyaralás?
0: Amikor de az igazság tartalmából induljunk ki, hogy
2: egyébként nem igaz, hogy Olaszország, Törökország vagy Spanyolország?
0: Nem azt mondom, hogy igaz vagy nem igaz ez a történet, hanem az, hogy nagyon rosszul van megírva. Tényleg, RTL fókusz szint.
1: Jó, ne haragudjál.
0: Nem, ez téged emel, tehát, hogy mehetsz oda is dolgozni.
1: Nem, mondom, hogy nem akarom, ne küldjél már. Nem hiszem el.
2: Csak minden már el a fókusz, így van vele.
0: Minden már benneteket a fókusz. Még egyszer. Az ember legtöbbször egész évben azt tervezi, hogy hová megy nyaralni. Sokszor ez ad erőt a kemény hétköznapokhoz. Ezt Bocskor Gábornak írták. És ilyenkor a legkevésbé sem azon jár az esze, hogy milyen veszélyek leselkednek rá a vágyott helyen, legyen az Törökország, Olaszország, vagy éppen Spanyolország. Pedig egy pillanat alatt romba tudja dönteni a nyaralást, ha az embernek eltűnik a pénze, telefonja, vagy éppen az iratai.
2: Hoppá, van ott még onnan ez jött, figyeljétek.
3: Nagyon jó.
0: Mert aztán jön a tengerparti lazítás helyett az ügyintézést a nagykövetségen és a rendőrségen. Pont ezért lehet nagyon fontos, amit a CLB független biztosítás... Jézusom! De ugye, hogy ez... most már te is érzed, Laci, hogy szar. Mi?
4: Elején jó volt.
0: Ti erre büszkék vagytok?
1: Dehogy vagyunk, hát most már rosszul érezzük magunkat, de nagy szeretettel
2: elején
1: írtuk
2: volt,
1: neked.
2: Az nagyon tetszett. Itt. Az elején tetszett neki, ez a lényeg.
3: Nagyon nehéz volt összeszedni a kollégáknak ezt az anyagrészt, mert hogy nyilván én védeni akarom őket. Abszolút.
1: Köszönjük.
2: Mert jól is csinálod, Évi, ez most tényleg, jó.
0: De nekem ezzel dolgoznom kell, ezzel a leírt valamivel. És
1: azt hittem nem... velünk.
0: Hát az, pontosan.
3: Azon lesz
0: igaz. Jól érzitek. Na jó.
3: Miért nem így gondoltad? Hát igazából erről fogunk beszélni.
0: De nem erről, ez nem erről szól, hogy miről fogunk beszélni. Én el tudom mondani fejből, hogy miről fogunk beszélni. De hogy ezt tényleg ti nekem szántátok, ezt csodálom.
2: Hát nem mondhatjuk azt, hogy nem neked, mert ezt kinek átnak.
1: Kinek... Mit akadás?
0: Kérdez a főkolompus, ezt kiírta igazából.
1: Én írtam.
2: De én meg felmondtam neki, hogy írja. Szóval ezt
0: te elmentél berúgni hétvégére, és rábíztad?
2: Nem, ezt még előtte csináltam.
1: Ezt még megcsináltuk előtte.
2: Ez még a fénykoromból van.
0: Évi, csinálj már rendes felkonfot ennek az anyagnak.
2: Na, gyere, Évi.
1: Hajrá, Évi.
3: Jézusom!
0: Évi.
3: Hát igazából miről fogunk beszélni? A nyaralásra fogunk, és a biztosításokról.
0: Nem a biztosításokról. Nem arról fogunk beszélni. Arról fogunk beszélni, hogy milyen veszélyek leselkednek rád különböző nyaralóhelyeken, különböző országokban. Mert azok az országok másképp bűnöznek. És lehet, hogy mi gyakorlatlan utazók fel se ismerjük ezeket a veszélyeket.
3: Ez lett volna a harmadik mondatom.
2: Gyere, van ott még hely a fókuszban, ahova mi megyünk, gyere.
0: Na jó, gyerekek, ki járt már rosszul nyaraláskor?
2: Nekem van barátom, amikor Barcelonában voltunk, akkor úgy feltörték a bérelt autójukat, mint a húzat. Persze a notebookot.
0: És honnan nézted ezt? Hol voltál?
2: Én vártam, hogy hozzák nekem a kipakolt cuccot. Nekem mesélték csak utána. Még utána a rendőrséget töltötték a fél napot, utána elmesélték, hogy miért nem tudtak velünk programozni ott Barcelonában. Igen.
0: És hogy törték fel?
2: Hát ott hagyták az anyósülésen a notebookot, beálltak egy parkolóházba.
0: Barcelonában?
2: Hát hol máshol?
0: Tehát de ez nem nagy ész.
2: Nem. Ha valahol híres...
0: Barcelonában az ülésen hagyni a notebookot?
2: Ez olyan, mint a kísérletlen, hogy tényleg igaz a Barcelona, amit mondanak, és igaz.
0: És igaz volt, jó, oké. Okay. Másnak?
1: Nekem majdnem egyszer megloptak a római metrón, de csak a lélek jelenlétemnek köszönhető, hogy észrevettem, hogy nyitják a táskámat.
0: És mit mondtál?
1: Hogy stop.
0: Értem.
2: Ez bármikor bejön.
3: Micsoda történetek, nem?
0: Stop. Jó, Évi, neked? Engem te nem viszel ilyen dolgokat.
3: Engem nem mernek.
0: Egyébként, gyerekek, bárhol előfordul, most az ember azt hiszi, hogy ezek a mediterrán országok, persze ott lazán megy a lopás, meg minden, de például Londonban tudjátok, hogy a legtöbb luxus óra lopás, de rendesen a csuklódról, nyilvános helyen, közterületen, az Londonban van.
2: Ez nagyon durva. Nem gondolnád, hogy pont ott, ahol egyébként meg futkosnak ezekkel az órákkal bizonyos negyedekben.
0: Abszolút futkosnak. Tehát ott van a High Society, megy ki be éttermekből, nem tudom, Lamborghinibe, és ott megy az óra, és egyszer csak odaugrik a valaki, és leszeri a csuklójáról a Patek Philippe-et, meg a nem tudom, komolyabb Rolex-eket.
3: De a kézfeje megmarad, ugye nyugtass meg. Tehát,
0: hogy még nem nagyon vágták le, de azt hiszem, hogy volt kézlevágós is, de nem ez a módszer, de ez... Kimondottan ilyen Westminster, Mayfair, meg mit tudom, ilyen kerületekben, Kensington, ami ilyen előkelő kerület, és ott a csuklódról le a luxus órákat. Minden gond nélkül, így van. Olaszországban ez a Vespás, ez nem?
3: Nekem nem a Vespás, hanem inkább ezeken a strandokon, mert ugye ott nagyon hatalmas ilyen strandok vannak, több 10 vagy akár 20-30 soros ilyen napágyas történet, és ott azért rendszeresen a táskákat elviszik, vagy ellopják, még amíg bent vagy a vízbe. Tehát ez egy teljesen normális dolog.
0: És hogyha mondjuk te ott fekszel, becsukod a szemed, napozol, ahogy kell, és egyszer csak így egy árnyék vetül a napsütésbe, kinyitod a szemed, és ott van egy szenegáli férfi egy ballonkabátban, aki nyitja éppen ki a ballonkabátját.
3: Azt mondom, wow!
0: Nem, ja, napszemüvegek vannak benne.
3: Ja?
0: Meg telefontöltők.
3: Arra is azt mondom, hogy wow, mi minden befér egy ballonkabátba, de egyébként veszélyes. Tehát én például félek tőlük, és rendszeresen ott vannak. Pedig nem bántanak, de van, amikor tudod, hangosak, vagy valakivel összevesznek, akkor örülök, hogy nem én vagyok.
2: Igen,
3: az.
2: Igen, meg lehet, hogy én vagyok például úgy, hogy ilyen rossz hiszemű vagyok. Tudod, amikor látod, hogy a törölköző között sétál minden, és meg tudná tenni, hogy simán lenyúl, ha úgy van, be a törölköző alá, vagy bármi, és ez nem olyan jó érzés.
3: Nagyon nehéz.
0: Te Barcelonában megálltál ilyen itt a piros, hol a pirososzóknak?
2: Nem.
0: És a szőke lenne, és ilyen kockás inges?
2: Szerintem akkor, hogy én informatikus szerű, és akkor ott nem, akkor sem. Nem. Meg hát elolvastam ilyen útikönyveket előtte, hogy ezekre vigyázni kell, mert ezeken a helyeken azonnal mennek a zsebelejések, meg ilyenek.
0: Pontosan, igen.
2: És sőt, én úgy is mentem, hogy ugye január volt, tehát kabát, és alá raktam egy kis táskát, és abban raktam be az értékeimet, és úgy húztam fel a kabátot. Tehát én ilyen nagyon biztosra mentem.
0: Hát mert a strandon is bőrcsekiben vagy, hogy kéne raboljanak.
2: Pontosan, most is, ilyenkor is, igen.
0: Így van. Na jó, szóval gyerekek, mely országokban milyen tapasztalatok vannak? Ezt valóban, ahogy a Gyuriék próbáltak itt összeszedni, ezt
3: van még egy. Igen, ezt is elolvastatok.
2: Nálam is van egy, tessék.
1: És én tudok nyomtatni.
0: Szóval, ezek, amennyiben van biztosításod, ugye a biztosítónál landolnak ezek a kár események, és ők meg erről vezetnek egy statisztikát, hogy mely országokban miket szoktak többnyire elkövetni, és ezért van itt most, hogy ezt elmondja nekünk Németh Péter, a CLB kommunikációs igazgatója. Szia Péter, jó reggelt!
4: Sziasztok! Jó reggelt, sziasztok!
0: Elnézést
4: a... Én köszönöm ezt a tök jó felkapat, én nagyon élveztem, köszönöm szépen.
0: Ugye, hogy jó volt, mindent megtettünk.
4: Nagyon jó volt, ilyen biztosítási anyag, ilyen hosszú, ilyen tök jót, még szerintem sose kapott.
0: Mindenki a képességei szerint, így van. Péterem, szóval, amikor valakit kirabolnak, akkor ti jöttök a képbe, ugye azonnal, mert az első dolog, hogy felhívja a biztosítót, a károsult, tehát ez így szokott lenni?
4: Hát a jó esetben az első vagy második, tehát az első helyek között van, mert a legtöbbször ugye elvették a pénzét, vagy valami olyan dolgot, ami az utazáshoz neki nagyon kell, és ott megrekedt az egész, és akkor ilyenkor akinek van biztosítás, az elkezd telefonálgatni, hogy mi lett a probléma, és ugye eddig csak adatok voltak róla, azok alapján lehetett rangsorolni, de most ugye egy-két éve miatt az AI is van, azóta ugye ezeknek le kell írni pontosan a cselekményét, hogy mi történt, mint egy rendőrségi jegyzőkönyvbe, és akkor most ráengedtem, én nem olyan régen például nálunk lévőkre így azért, és összefoglalásokat készített, és így azért sokkal jobban kitisztul a kép, meg ilyen érdekesebb sztorik is előjönnek, amikre jobban oda lehet figyelni. Tehát lehet egy ilyen kockázati besorolást is, meg típusokat is tenni a egyébként sok-sok éve zajló turista kifosztás, vagy turistákkal szembeni bűncselekmények, elkövetett bűncselekmények által.
0: De egyébként ezek országokra bonthatók? Tehát így érted ezt, hogy lehet egy ilyen statisztikát csinálni ebből?
4: Először is földrészeknél is van már egy ilyen elkülönülés, tehát például, ugye ahol mondjuk vadabbak az országok, vagy kisebb a civilizáció, akkor ott vadabb és kevésbé civilizált bűnözési formák vannak, és hogy megyünk a civilizáltabb országok, akár mondjuk Európa felé, akkor azok eltűnnek az ilyen vadabb dolgok, tehát például akár tényleg ez a lerántom, levágom, elrabolom, betöröm típusú.
0: De ma simán, azért kössük már országokhoz a levágom, elrántom.
4: Persze. Tehát egyébként ugye, ha mondjuk Dél-Amerika, nyilván ez lesz a leginkább veszélyesebb bűnözési formák területe, tehát Dél-Amerika, itt is van egy sorrendem, itt az első helyen egyébként Mexikó áll a bűnözési formák tekintetében, ahol itt vannak a turistákkal szembeni legagresszívabb és legsűrűbben elkövetett lopások. Ezek inkább rablások, tehát nem is lopások, hanem ezek rablások, tehát ott az a tapasztalat még emellé, hogy általában úgy kerül baj a turista, hogy úgy viselkedik, mint otthon. Ez összegzést tette hozzá nekem a rendszer, és ez tényleg igaz, lehet, hogy ugyanúgy vagyok, benne van a kocsiba a cuccom, tényleg akár még egy balaszony laptop, ahogy mondtátok, ott van a telefonom, szóba regyedek idegenekkel, kérdeznek tőlem valamit, és én válaszolok rá, és ilyenkor kerülnek bajba a turisták, és ebből Mexikó, a második helyen Dél-Afrika, a harmadik helyen Brazília, a negyedik helyen Kolumbia, tehát ezekben az országokban egyöntetően kifejezetten agresszív módon elrabolják a turistáknak a holmiait, utcait, betörik az ablakot a piros lámpánál, akár őket is bántalmazzák, elaltatják őket néha ilyen sprékkel, tehát ilyeneket írtak össze az emberek, és itt igazából nem is annyira az ilyen civilizáltabb formák vannak. Itt még érdekes volt, hogy itt megjelent egy harmadik helyen például az Álbank automata, ami nem volt. Ott a taxisok, itt többször több helyen volt, hogy a taxiba beült valaki, eljátszotta vele a taxisofra, hogy nem működik a kártyaterminál, de készpénztől nem tud elfogadni, mert annyira hivatalos, de nagyon szívesen elviszi őt egy bankautomatához. Elviszi a városba, és az a bankautomata gyakorlatilag az vagy elnyeli a kártyáját, vagy elnyeli a pénzt, amit a turista ki akar venni, addigra a taxisofőr már sehol nincsen, vagy csak lemásolja egyből a kártya adatait, és utána egyből bekerül egy rendszerbe. Úgyhogy Európán kívül fel lehet állítani tényleg egy olyan bankautomatát is, ami konkrétan lemásolja a kártyán lévő adatokat, vagy pedig leveszi a PIN kódot, hamis ATM terminál.
0: Egyébként ez Európában is, tehát én pont Spanyolországról hallottam, főleg Barcelonáról, de más tengerparti régióknál is, hogy ezek a felállított, és tényleg vannak felállított bankautomaták, nem feltétlenül másolják le és rabolnak ki, de hogy vagy egy olyan árfolyammal dolgoznak, ami elképesztően irreális, vagy van tényleg ez a lemásolom a bankkártyád adatait is, mert hogy elérek valami előizé. De folytasd te, mert kíváncsi vagyok, hogy mely országok jönnek még képbe.
4: Igen, tehát itt még, hogyha még itt az Európán kívüleknél maradunk, akkor itt a sorrend, ahogy mondtam, Mexikó, Dél-Afrika, Brazília, Kolumbia, itt vannak a legerőszakosabb bűncselekmények, és ehhez még hozzáérkezik Jamaica, Honduras, Ecuador, illetve az utolsó helyen itt a kiemelésben a Dominikai Köztársaság van. Itt gyakorlatilag itt még emberrablás is elő tud fordulni, meg erőszakkal feltört autók, erőszakkal feltört szállodai szobák, tehát itt például olyanokat, hogy beszámoltak az utazók, hogy követték őket a szállodáig, és amikor bement az ajtón, köszön belökték utána az ajtót, és kirabolták, elvitték mindenét, és az ugye, hogy letépik az órát, letépik a nyakláncot, főleg ezek a kis robogókkal utána eltűnnek a tömegben, ezeken a környékeken ez gyakorlatilag, ami a legsűrűbben előforduló típus. És hogyha Európába érkezünk, akkor itt egyébként igen, mindig elhangzik Barcelona, de teljes joggal, tehát tényleg Barcelona vezet. Itt a Ralambrán, meg a metrón, a tengerparton a dolgozó zsebtolvajokat emelik ki a legtöbbször a turisták, illetve itt is úgy van, hogy a szállodába visszaérkezve a szállodai szobának a kifosztása, ahol valószínűleg a szállodai szobanyitó kártya kerülhetett, ugye menet közben észre se vették, hogy ellopták, kilopták tőle, és mire visszaérkezett a szállodába, addigra kirámolták a szobáját is. Második helyen van Róma, harmadik helyen Párizs, negyedik helyen Atén. Hát így néznek ki az ilyen európai országok, illetve európai nagyobb városok, ahol a legtöbb ilyen történik. A legtöbbször egyébként itt tényleg ugye a zsebtolvajlás, ami működik, de most már ezek a bankterminálok, a bankkártya terminálok természetesen is előtérbe jöttek, tehát sokkal többször van az, hogy bármilyen módon lemásolják az adatokat, akár a villamoson, akár a repülőtéren, a pályaudvaroknál. És akkor még egy fontos forma itt a bérelt autóknál, a bérautóknál nagyon sűrűn jeleznek visszaéléseket, meg lopásokat a turisták, egész pontosan még a bérautós cégeknél is, tehát ilyen nagyon sokszor a kauciót, ott hirtelen egy-két jobb minőségű autónál, jártam így, hogy végül egy jobb autót bérlünk, és a kaució hirtelen egy milliós nagyságrendőr is akart volna ugrani, hanem állítjuk meg, és utána is mondták, hogy valószínűleg nem kaptuk volna vissza a kauciót. Tehát az a kisebbik forma, hogy az autó átvételekor mondjuk csak egy éjjeli őr van ott, és nem hagyja, hogy az autó...
0: De lehet itt például, bocsánat, hogy félbeszakítalak, de lehet itt például különbséget tenni, mert Spanyolországban, Olaszországban is rengeteg ilyen ismeretlen autóbérlő cég van, nagyon-nagyon olcsónak tűnik a szolgáltatás, és aztán a végén valahogy mégiscsak drágább lesz, hogy ha egy bevált, az egész világon ismert céget, lásd Hertz, Avis, mit tudom én, ilyesmit veszünk igénybe, akkor lehet, hogy egy picit drágább a bérlés, viszont akkor a biztos oldalon vagyunk? Vagy ez nem igaz?
4: Én azt gondolom, hogy sok De teljesen igaz, sokkal biztonságosabb. Az ilyen nagyobb cégeknél nem is nagyon éreznek ilyeneket. Valóban az ilyen nem létező nevű, vagy fura nevű kisebb cégek, ahol ilyen meglepően olcsón lehet kabriókhoz, és sokan kérmelik a Fiat 500-nak ezt a kabrióját, hogy azt bérelte ki, és annak hatását, de szeretik a külföldiek, vagy szeretik a turisták ugye ilyenkor. És ezek a legtöbb elmondás szerint, amit itt írnak a turisták, ezek teljesen ugyanúgy néznek ki. Légkondicionált iroda, egyforma ingbe felöltözött dolgozó, és valahogy mindig úgy lehet leadni az autót, hogy vagy kora reggel, vagy késő este legyen, ahol csak az éjjeli őr van ott, és utána ő nem tudja átvenni tőlünk az autót, de megígéri, hogy holnap itt minden rendben lesz, és ugye sokszor az autót nyilván a repülőtér érkezéskor adja le az ember, tehát képzeljétek el, hogy nagyon sokszor rendőrségi feljelentés sem tesznek, mert egy-két óra múlva ugye indul a repülőgép, és akkor ott szembesülnek azzal, hogy őket kifosztották, hogy az autó kölcsönzőbe valami probléma történt, és választhatnak, hogy akkor ott maradnak családilag, és végigcsinálnak másnap reggel mondjuk egy rendőrségi procedúrát, jegyzőkön feljelentés, vagy pedig hazajönnek. Nagyon sokan azt látják, hogy hazajövünk is, vagy itthonról megoldjuk, de így se papírjuk, se dokumentumok, se rendőrségi feljelentésük nincsen. Nagyon nehéz dolga van ilyenkor a biztosítónak is, hiszen nincsen semmi bizonyíték erre. Ugye ez elkövették, és itt ez a fontos tanács, hogy sajnos azt kell mondjam, hogyha tényleg kell vissza a pénz, vagy tényleg kell a segítség, akkor ki kell ott ülni ezt a procedúrát, a rendőrségi feljelentést meg kell várni, be kell menni, mert különben szinte bizonyíthatatlanná válik, hogy mi történt.
0: Ez nagyon fontos, de ez azt jelenti, hogy egyébként a biztosítók, ha már itt tartunk, akkor ezt kártérítik is, tehát hogy most azt mondom, hogy engem kiraboltak és elvittek 400 eurót Barcelonában, de és van rendőrségi papírom, és jelzem a biztosítónak, hogy 400 eurót kvázi bemondásra visszakapom.
4: Van minden rendes biztosításban, és azon, hogy rendes, mert lehet kötni ugye olcsó utas biztosításokat is, meg ilyen nagyobb, több mindenre kiterjedőket, benne van ez a készpénzlimit, igen, tehát korlátlanul nem
0: limit,
4: volt már egy millió euró, de van egy készpénzlimit, ami igen, ilyen pár száz euróig, hogy mondjam, elhiszi, hogy ezek a holmik a táskádban voltak, az a készpénz a táskádban volt, és nem csak, hogy utólag kifizeti a biztosító, mert sok esetben ugye ez akkor történik ez a probléma, amikor menet közben még ott vagyunk, és maradnánk még jó néhány napot, vagy egy-két hetet, tehát egy jó
5: biztosításnál lehetőség van még aznap akár pénzt kapni a bankszámlánkra segítségképpen, vagy tehát egy tényleg gyors eljárásra is tudja megtéríteni a kárt, vagy a dokumentumok pótlásában tud segítséget nyújtani. Tehát sokszor megrekedne, megakadna az egész utazás, hogyha nem tudna a biztosító segíteni ebbe a dolgokban. Úgyhogy jó, vannak erre jó megoldások, vannak még itt a közúti balesetek is, tehát az is, hogy mondtam, hogy akkor kerülnek bajba az emberek, ha úgy viselkednek, mint otthon, tehát megint csak a béreautókkal, amikor olyan helyeken vezetnek, olyan szituációban mennek, ott is többször belekényszerítik a bűnöző autósok mondjuk egy koccanásba, egy valamilyen szituációba, egy rossz parkolásba.
0: Erről is sokszor hallottam, ez mely országra jellemző?
5: Dél-Amerikára megint csak örül visszatérve, ott ugye nagyon sűrűn, hogy egyszerűen neki mennek az autónak, összetörik az autót, és ugye ott a helyszínen megállásra kényszerítés közben ketten-hárman kifosztják, tehát a csapatokban dolgoznak. Európában inkább az a jellemző, hogy megkoccantanak, igen, vagy nagyon bezárnak. Itt egy-két emberit lezárják a parkolásba, tehát annyira körbe parkolják, hogy nem tud semmire sehova menni, és mögötte a parkoló egy ilyen, mondjuk egy összetört autó, és egy óriási veszekedéssel jön ki egy sofőr, hogy biztos ő ment neki, és amíg veszekszenek, addig kifosztják. Tehát, és nagyon sokszor dolgoznak csoportban, és a legjellemzőbb ez a figyelemelterelés. Elterelnek ugye azzal, hogy kapsz valami ajándékot, elterelnek azzal, hogy le akarnak fotózni, elterelnek azzal, hogy segítséget kérnek, mint a más turisták lennének, és közben ketten-hárman másodról dolgozva kifosztanak téged, de ez az autóval való kellemetlen szituációból a kényszerítés, sajnos sokszor családok a célpontok. Tehát ugye még sebezhetőbbek vagyunk, amikor mondjuk egy-két gyerek ül a hátsó ülésen, és hirtelen belekeveredünk egy ilyen szituációba, és ilyenkor szinte mindenbe hajlandóak vagyunk belemenni, csak hogy térjen vissza a normális menetbe a nyaralás, és ezeket is kihasználják ilyenkor, vagy készpénzért hajlandók nem feljelentést tenni. Úgyhogy ilyen belekényszerítések vannak még ezen kívül, és természetesen van még ez a nyitott hátizsák, meg az ott hagyott telefon. A telefonokat nagyon-nagyon sok helyen lopják, és azt többször elmondják a turisták, hogy azt gondolták, hogy le van védve a telefonunk, le van ugye lokkolva, vagy van Face ID-vel, akkor nem lehet semmi gondolni, és mégis fel tudják törni őket. Tehát a telefonokra tényleg nagyon kell vigyázni, úgy tűnik, mert a telefonon keresztül nagyon-nagyon sok adathoz, meg információhoz hozzá tudnak jutni. Tehát a betörési vagy a lopási formák azok elég egyszerűek, de úgy tűnik, hogy ezt utána elég modern eszközökkel képesek lekövetni ugye a bűnözők és hozzáférni bankszámlákhoz, vagy ilyen helyekhez. Gyanúsak legyenek még Ciprus, Málta, Egyesült Királyságnál ezek a szűk utcák, szűk közlekedésformák, körforgalmak, hegyi szerpentinek, az ott való megállóhelyek, megállások, az ott való vásárlások, ezek is még mindig bent vannak. De tényleg olyan típusok jöttek elő, amiket minden nyaraló szerintem minden alkalommal eltervez, vagy nem is gondol rá. És nagyon részletesen, nagyon pontosan, nagyon ügyesen illeszkednek bele azokba a mindennapi pici szituációkba, amiben ők már pontosan tudják, szerintem 100-ból 100 alkalommal sikerült nekik belekeverni a turistákat, amiből bajba kerülhetnek. Úgyhogy ezekkel sajnos mindenképpen nagyon kell vigyázni. Ugye egy jó biztosítás, hogy ebben is szól, hogy egy kicsit nem véd meg a bajtól, de tényleg lehetőség van rá, hogy akár a helyszínen, akár egyből hazautazás, hazaszállítás, készpénz segítség, bármilyen fajta segítség, és ha bankkártyát ellopják, akkor ugye készpénz felvétel lehetőség is van nagyon sok országban. Ezekkel a dolgokkal tudnak segíteni a biztosítók, hogyha
0: Hát nagyon szépen köszönjük. Itt Laca Biáról annyit írt, basszus, nem utazom sehova, azt kész.
5: Igen. De tényleg. Igen, a romantikus részeket. Vagy beszéltetek az elején, hogy pont elveszni, hogy romantikus, de inkább nem menjünk, azért a legtöbb turistával nem történik, tehát nem mondom meg ki a százalékot, hogy mekkora kárhányad, mert akkor az emberek azt mondja, hogy jó van, akkor tehát nem is kell biztosítást kötni, mert velem a kulcs se történik meg. Tehát nem azt mondom, hogy minden turistával ez történik, alacsony azért szerencsére a szám, ha az összes utazót nézem, bár ugye az rengetegen utaznak, de akivel megtörténik ott kint, azt egy tapasztalatból tudom, azért ott nagyon nagy a baj. Tehát ott hirtelen nagy az ijegység, nagy az elhagyatottság egy külföldi országból. Az angolt sem beszélik annyira, azért itt erre érdemes jó biztosítást kötni, de minden mellett érdemes ezekre odafigyelni, mert sokkal jobb azért megelőzni.
0: Ez így van, köszönjük szépen ezt az áttekintést, köszönjük Péter!
5: Én is köszi, sziasztok!
0: Hello, szia, Németh Péter, a CLB kommunikációs igazgatója. Gyerekek, mindent megtudtunk, sok kérdést nem kellett feltenni.
1: Tényleg nem, de ez nagyon komoly. Azért ez ilyen elrettentő, nem?
0: Igen, azért az megnyugtat, hogy főleg Dél-Amerika és Dél-Afrikai. Most Közép-Afrikáról nem beszéltünk, de oda nem megyünk turistáskodni, tehát szóval...
1: Nem érdemes.
0: Igen. Jó. Kíváncsi vagyok, hogy veletek, drága hallgatók, mi a helyzet, amikor elengeded magad turistaként külföldön? És volt-e olyan, hogy próbáltak kirabolni, vagy ki is raboltak? Mi volt a módszer, az egész? Tehát ez a nem hitted volna, nem gondoltad volna, de tényleg sikerült. Vagy majdnem sikerült. Ha volt ilyen 0-20-22-22-122.
6: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Ismét itt van a Frutti Italpor nyereményjáték. Több mint 100 nyeremény, köztük PS5, Samsung TV vagy értékes wellness hétvége. Részletek fruttiitalpor.hu. Frutti Italpor. Mindig mindenhol.
9: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plastikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plastikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
10: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
11: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8 millió 900 ezer forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8 millió 9.
12: Külföldi nyaralás autóval, esetleg egy balatoni kiruccanás. Indulás előtt ellenőriztesse gépjárművét a Boskár Service 15 pontos átvizsgálásán. Ráadásul most ajándékot is adunk. A részletekért keresse fel az önhöz legközelebb eső Boskár Service autószerelő műhelyt. Boskár Service. Minden, amire autója vágyik.
13: Nem szeretjük a hosszú beszédeket, inkább beszéljenek helyettünk a friss húsa. A Spár Magyarország 2026-ban immár 5. alkalommal nyerte el az év friss húsárú kereskedője. Spár. Jó döntés. Már 35 éve. A díjakat az év boltja 2026 nem reprezentatív versenyeredményeként hirdették ki.
14: Mosógép. Mega Árparádé. Telefon. Mega Árparádé. Vasaló. Szintén Mega Árparádé. Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel. Például háztartási szerek és kozmetikumok is. Spórolj a Mega Árparádéval. Aza.hu. Az akció július 20-áig tart.
15: Eseti megoldás, tűzoltó munka. Én a hosszú távú megoldást keresem. Potemix. A lenyugvó napnak is van ereje. Étrendkiegészítő férfiaknak. Potemix.hu.
16: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: A reklám után.
17: Hírek a Retro Rádióban.
18: Ítélkezési szünet jön a bíróságokon. Zökkenőmentes volt az áttérés az új uniós vámszabályokra. Lassan visszatér a kánikula. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Ítélkezési szünet jön a bíróságokon. A főszabály szerint szerdától egészen augusztus 20-áig nem tartanak tárgyalásokat. A soron kívüli ügyekben viszont ebben az időszakban is dönthetnek a bíróságok. A büntető eljárásokat nem érinti az ítélkezési szünet, és a kezelőirodák is nyitva maradnak, így az ügyfelek továbbra is intézhetik ügyeiket. A polgári ügyek többségében a szünet ideje nem számít bele az eljárási határidőkben. 10 éve követi nyomon a magyar háztartásokban keletkező élelmiszer hulladék mennyiségét a NÉBI. A tendencia kedvező, az élelmiszer pazarlás több mint harmadával mérséklődött az elmúlt 9 esztendőben. Hívta fel a figyelmet rádiónkban Nemes Imre, a hatóság elnöke.
19: A Nébih maradék nélkül honlapon elérhetők információk, de jelen vagyunk a Facebookon, az Instán és a TikTokon is, tehát megtalálják a magyar emberek azokat a hasznos információkat, amelyekkel a élelmiszerpazarlás jelentősen lehet csökkenteni. Nagyon fontos, hogy a jövő generációval is foglalkozunk. Az elmúlt 10 évben már több mint 500 ezer gyerekhez jutottunk el, ahol el tudjuk nekik mondani közérthető módon, hogy mi ez az élelmiszerpazarlás, miért kell odafigyelni, és a jövő generációja felnő, akkor még tudatosabb lehet ebből a szempontból is.
18: Nem okozott fennakadást idehaza az áttérés az új uniós vámszabályokra. A NAV tapasztalatai szerint a vámkezelés folyamatos, a csomagforgalom zavartalan. Az érintett szolgáltatók az új előírások szerint működnek. Júliustól a közösségen kívüli webáruházakból származó kevesebb mint 150 euró értékű kis csomagokra termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. A hónap első napjaiban több mint 3.200.000 ilyen küldemény érkezett az országba. Kritikus szintre apadt a tatai öregtó, jelenleg mindössze 170 cm a mélysége. Ilyen kevés vizet utoljára 2003-ban mértek a tóban. A folytatásban néhány szó a várható időjárásról. Ismét melegszik az idő, ma a napsütés mellett délután néhol lehetnek már futó záporok is. Az élénk szél mellett 30 fok felett alakulnak a maximumok. Az előrejelzések szerint holnap is hasonló időnk lesz, de a hajnalok legalább továbbra is hűvösek maradnak. Napközben a 35 fok sem kizárt. Még szerdán is többfelé zavarhatják majd felhők a napsütést, és az élénk szél sem lesz kellemes, de a 30 fok feletti

0: vezető oldalon a külső sávot lezárták, a 2-es és az 1-es kilométer közötti szakaszon. Vezessenek körültekintően.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébredő

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: És 3-9 elmúlt 4 perccel. Na, vannak igazi külföldi kalandok. Érdekes, hogy ez a Barcelona, ez nagyon sokszor említéssel kerül. Igen. Pénzváltók vettek el, megzavarós trükkel, előtte Nice közelében leromlott autónk egy szerelőműhelyben szétszették, összerakták, ott álltunk a műhelyben, nagyon lehúztak. Ez Atén volt, és 92-ben. Aztán bunkó vagy bocskor, de jól csinálod, üzeni gyú. Akkor Barcelonában ellopták a feleségem telefonját a metrón, de visszaszereztük. Ahogy felszálltunk a nagy tömegben, kivették a telefonját a táskájából. A feleségem elkezdett kiabálni, az ember pedig már belül volt a metrón, és a másik ajtón próbált leszállni, ezért

0: Én felszálltam azon az ajtón, és pont szembe kerültem vele. Volt egy kis dulakodás, és egyszer csak kintről egy hapsi, egy másik bedobta a telefont a földre, csak hogy engedjük el a haverját. Imi Bali üzente. Igen. Osztom a net kalandját, a római metróban nekem is próbálták kinyitni a táskám, megfogtam a csuklóját, megfejeltem, és egyből ott lett másik kettő is arcoskodni, tehát egy vagonban hárman is dolgoznak. Rómában mindenki vigyázzon.
1: Igen, de hát arra nincsenek felkészülve, hogy a honfitársaink reakcióba tudnak lépni a szituációval.
0: Nem minden honfitársunk fejelgetős, hát Anett nem fejelgetős, érted?
2: Na, én rászóltam, igen.
0: Stop, ahogy érted.
2: Igen, így mondtam neki, hogy álljon meg. Tehát elég, igen, hát ilyenkor...
0: Elég ez a lopás.
2: Erőteljesen rá kell szólni. Kibillenteni. Na mindegy is. Én megúsztam.
0: Helyes. Isztambulban voltunk 3 hete. Isztambul kártot akartunk csinálni tömegközlekedéshez, ilyen bérletszerű. És értetlenkedtünk a gép előtt, hogy hogyan kell csinálni. Jött segíteni egy fickó, aki megcsinálta a kártyát nekünk, és rá is töltöttünk 3x600 török lírát. Később néztem, hogy csak 600 volt az én kártyámon, de a Revolut levonta mind a 3 tranzakciót.
3: Ó, jól átverték.
0: De hogy? Ezt nem teljesen értem.
3: Vonta le?
0: Hát, hogy egy automatával, hát akkor hova vonta az automata? Az izé saját mellék zsebébe, vagy mi?
1: Lehet. Tudom. Lehet, hogy... Fura.
0: Nem tudom. Na jó, itt van még valaki velünk, Laci van a vonalban, aki szintén Barcelonában járt. Szia, Laci, jó reggelt!
4: Szia, jó reggelt mindenkinek!
0: Jó reggelt! Na mesélj, mi történt veled és hol?
4: Hát mi elég sokat utazunk a világba. Barcelonában béreltünk egy autót, a Gyuri tudja, hol a piacolójókat lehet enni, benne a belvárosba. Onnét sétáltunk vissza a parkolóházba a feleségem, egyszer csak egy hirtelen rántást éreztem a kezemen. Néztem, a kezemben volt a telefon, és akkor láttam, hogy nincs meg az órám. Egy bőrszíjas übló volt rajta, és látom, két srác elkezd futni.
0: De várjál, bocsánat! Ez a hirtelen rántást érte ezt a kezemben, tehát hogy nem láthatod, hogy valaki közelít feléd, vagy fut feléd?
4: Semmit.
0: Egyszer csak egy rántás a kezeden, és egy bőrszíjas übló leugrott a csuklódról?
4: Így van, de én néztem, mondom, hát azt hittem, hogy a telefonomat akarja valaki, nézem, megvan a telefonom, akkor jöttem rá, hogy nincs meg az órám. És látom, két srác fut. Akkor elkezd megint másik kettő futni. Hát mondom, akkor futok én is, elrohantam utánuk. És elmentünk két sarkot, két sarokkal arrébb, akik elvitték az órámat, azok már a földön voltak, a rendőrök rajta térdeltek. Ezek civil rendőrök voltak, jó kondiba, és utolérték a rablókat. Úgyhogy vissza is tattam az órámat.
0: Ott helyben, vagy el kellett menni rendőrségre, jegyzőkönyv?
4: Rendőrségre, jegyzőkönyv, ott nyugtatgattak, hogy jaj, hát mondom, hogy legyek ideges, hát mondom, nem vagyok ideges, hát most mit idegeskedjek. Visszaadták az órámat, nagyon kedvesek voltak, tehát a rendőrök is mindenben segítőkészek voltak.
0: Figyelj, hogy jött le az óra a csuklóról? Csak arra vagyok kíváncsi, mert ez az óra rablás, annyit hallani erről, ugye főleg egyébként Londonban, hogy hol engedett el az óra? Tehát hol
4: bőrszíjas üvló volt, és tudod, abban van két csavar, ami tartja a szíjat a tokhoz.
0: Ah, tehát ott,
4: és
0: ott,
4: letépte, aha. Tehát el is szakadt a szíj.
0: Igen, az egy viszonylag kis gyenge stift, ami az órákban, ugye a szíjat rögzíti a tokhoz, az ilyen kis rugós stift, és hogy azt jól megrántod, az lehet, hogy tényleg...
4: De ez nem rugós stift, ebben két csavar van.
0: Csavar ráadásul,
4: aha. Magát a szíjat, de az is vékony. És ugye bőrszíjas volt, és a rántástól elszakadt. De ezt olyan gyorsan csinálták, hogy észre se veszed.
0: És hol foghatta meg az órát? A toknál, vagy a csuklód belső részén a szíjnál?
4: A tokot és a tokkal együtt. Tehát a tokot megfogta, de ezt annyira gyorsan csinálta, hogy egyszer észre. Tehát azt se tudtam, hogy mi történt. Csak azt láttam, hogy valaki hozzám ért.
0: Eredeti übló volt?
4: Eredeti.
0: Jó, nem csak azért kérdezem, hogy ezt például gondolom, hogy nagyon-nagyon messziről már látják, hogy mit érdemes és mit nem.
4: Hát igen. Sajnos nem, akkor még nem tudtam, hogy nem szabad ilyennel sétálni.
0: Hát ma már igen, ma már mondják, hogy ilyen nagyvárosokban semmiképp, tehát hogy...
4: Nem, mert egy kiállításra mentünk, elég sok kiállításra járunk, és azért ott elég rengeteg ismerős van, és az ember próbál azért úgy öltözni, meg úgy viselkedni.
0: De tökre megértem, hát hogy nem, meg az ember, hogyha megengedhette magának, mert az életét úgy tudta, és magát megjutalmazza egy-egy ilyen órával, és aztán nem hordhatja, főleg Londonban, ezek szerint Barcelonában sem, azért nem olyan jó.
4: Sajnos ebben van rossz tapasztalatom, mert volt egy Omegám, amit a Schumachernek a valamelyik győzelmire állítottak egy limitát.
0: Így van, én emlékszem arra az órára, igen.
4: Betörtek a lakásunkba és elvitték. Aha. Mellette volt a feleségemnek egy egy Gucci-a, egy nagyon különleges Gucci-a, avval együtt vitték el.
0: Hát jó, de Gucci óra az nem ér olyan sokat, szóval...
4: Hát az, abban az időben volt egy 750 ezer forintos óra.
0: Igen, hát ezek nagyon pofátlanok. Nem ér annyit.
4: És a tokot megkeresték, igen.
0: Bocsánat.
4: Mindegy. De a tokot megkeresték az Omegához, azt elvitték mindent a lakásba, úgyhogy fönnaludtunk tehát az emeleti szinten, és az óra lent volt a földszinten.
0: De ez itt Magyarországon?
4: Hát ez itthon a lakásban.
0: Itthon a lakásban, aha.
4: Úgyhogy azóta nagyon nem, inkább csak őrizgetem az órákat, nem merem hordani lassan.
0: Persze, ez így van, ezért adta el nekem a fejes a hamis Omegát, úgy tudjátok, amit meséltem. Hogy azzal. De hát azt ugyan letépte volna szerintem, azt nem látja a barcelonai.
4: Nem tudom, a fémszíjast, azt is az csak úgy tudja tényleg, hogy a stiftet viszi el, és az erőt. Tehát ahhoz
0: az erővel is a stift, az lesz a leggyengébb láncszemot, igen.
4: Hát nekünk van ékszerboltunk, úgyhogy tudom.
0: Ja, hogy akkor te tudod, oké. Okay. Jó van, Laci, köszönjük szépen, hogy elmondtad.
4: Oké, köszönöm, szép napot
0: mindenkinek. Neked is, szia-szia.
1: Szóval, hogy van ennek valami speciális trükkje, vagy valami mozdulat, mert hát én cibálhatom azt az órát napestig.
0: Nem szerint, hogy ezt itt megrántod, de lehet, hogy itt a stift elszakad valahol.
1: Hogy tényleg, hogy annyira biztosra tud menni, hogy egy gyors mozdulattal ezt megcsinálja.
0: Az hát valami... azt gyakorolja igen. Otthon.
3: De én egyébként kezdjétek el, hogy láttam egy ilyen bűvészt, vagy valakit, aki képes úgy levenni az órát a kezedről, hogy nem veszed észre. Tehát valahogy így játszik a kezével, és ki tudja kapcsolni úgy az órádat, hogy, de úgy, hogy vele szembe állsz. Tehát, hogy
0: na jó, de ő azért játszik azonban... valamit, hogy átölel hátulról, vagy ízve, hogy kezet fog veled közben. Vagy tehát valami érintkezés okay. Van.
1: Vagy
0: de
1: az most ő emberével csinálta meg a produkciót, igen. És az egy beépített ember volt.
3: Igen, de lehet, hogy ezt megtanulják, hogy hogyan kell ilyen gyorsan kinyitni, mert ő is pillanatok alatt kinyitja az összes órát.
0: Biztos gyakorolja, tehát Laci nem az első esete volt.
3: Azért mondom.
1: Rángatott egy hármat, négyet ütött rajta.
3: Elkezdtem gondolkodni a rablók fejével.
0: Isztambul utazós kártya lehúzós segítség alap nekem 2000 forint bánt a Darus Ati. Óralopás interjú, lefogadom marokkóiak voltak, Barcelona. Ja, ez ilyen címszavakban üzen nekünk. Óralopásos interjú, kettős pont, lefogadom marokkóiak voltak, pont, Barcelona, pont, pont, pont. Oké. Okay.
1: Vettük.
0: Vettük, köszönjük szépen. Igen, igen is. Jó, jövünk vissza, és Vokcit hívjuk nem sokára. Milyen kis... ilyen kis melankólikus témái vannak mostanság Jánosnak.
1: Filozofál a János folyamatosan. Most éppen a boldogságról.
0: Igen, a boldogság, mint téma, mint nagy téma, úgy látszik, most nagyon foglalkoztatja, az apró örömök kontra a nagy örömök. Azaz, mi ad tartós boldogságérzetet, az apró kis örömök, vagy amikor egy nagy-nagy öröm ér? Sok. És ő azt mondja, hogy a kicsik.
3: A sok kicsi, nem?
0: Hát sok kicsi vagy, apró, én nem tudom. Én mondom, én összehasonlítok egy autóvásárlást, hogy ahhoz képest, hogy az Amazonon megjön a csomag, akkor annak aznap jobban örülök.
1: Valahogy önfelettebb az a pillanat, nem?
0: Igen, ilyen, igen. Az autóvásárlás mindig nagy kiadással jár. Ez nem jó pillanat. Sose jó pillanat. Szerintem ez lehet az oka. Hívjuk Vokcit mindjárt. Ne csak hallgass!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
2: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is. A 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a szeretelt karátszalámi csak 499 forint. A Königsbrau dobozos sör két darabtól pedig csak 199 forint. Penny, 30 éve mindig melletted.
3: Látom, hogy szenvedsz a hőhullámoktól, és nagyon feszült is vagy. Miért nem szeded a Remifemin pluszt?
4: Ennyire látszik? Persze nem csoda, az éjszakáim is borzasztóak. Remifemin pluszt mondtál?
3: Igen, én már régóta szedem, így a változókori panaszaimat hormonok nélkül is sikerül kordában tartani. Változókor könnyedén. Remifemin plusz. Hormonmentes növényi gyógyszer a klimaxos tünetek enyhítésére. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: És a döntő pillanat.
6: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
7: Sérült szélvédő? Kőnyomjavítás vagy szélvédőcsere kaszkóval, akár ingyenesen a Pilkingtonnál. Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
8: Autóüveg Pilkington.
9: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmodd meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
10: A Metásít bemutatja. Campus Fesztivál. Július 22-e és 26-a között Debrecenben. Armin van Buuren, Scooter és 250 további fellépő. A mainstreamtől az undergroundig. A debreceni Nagyerdőn 5 csillagos fesztivál helyszínen. Július 22-26. Campus Fesztivál. Debrecen.
11: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
12: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig az 500 vagy 400 grammos süteményválogatás 30% kedvezménnyel csak 929 forint. Mindig Aldi.
1: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.000.
0: A reklám után.
13: Hírek a Retro Rádióban.
14: Egyelőre kivárnak a magyarok a munkahelyváltással. Kritikus szintre apadt a tatai öregtó is, melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Fontos az egészséges talaj a klímaváltozás hatásainak enyhítésére. Az asszályos időszak miatt megváltozott talajkezelést szorgalmaz a szakma. Az a cél, hogy a földet olyan állapotba tartsák, amelybe tudja fogadni és tárolni is tudja a vizet. Ismertette rádiónkban Sauer Erzsébet, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara talajügyi szakértője.
15: Megváltozott agrotechnikákra van szükség, nem ez az eddig megszokott, szántunk és csupaszon hagyjuk a területet, hanem a talajt mindenképpen szednünk kell valamivel, hogy csökkentsük a kipárolgás, mulcsal, takaró növényekkel. A kipárolgás csökkentéséhez pedig nagyon fontos, hogy megtörjük a szélerejét. Mindenképpen hűtenünk kell a klímatvákat, mezővédősávokat, agrárerdészeti rendszereket, köztes termesztést, tehát mindenképpen megtöröm a szélerejét és hűtöm a környezetet. Tehát mindenképpen a víz megtartásra kell fókuszálnunk, illetve a környezetünk hűtésére.
14: Élénkült a kereslet a munkaerőpiacon, országosan 6,5%-kal emelkedett a meghirdetett álláshelyek száma a második negyed évben, a tavalyi azonos időszakhoz képest. Ugyanakkor most kevesebben váltanának, mint korábban. Ez derült ki az egyik állásközvetítő összesítéséből. Beszámolójukból arra lehet következtetni, hogy idén nem pörög a vendéglátás és úgy általában az idegenforgalom. 44%-kal visszaesett a munkaerőkereslet, ugyanakkor csak nem kétszer annyi munkahely betöltött le most az egészségügyben és a gyógyszeriparban, valamint az IT-szektorban, mint tavaly. A toborzási piac további élénkülése szeptemberre várható. A füredi Kisfaludi strand nyerte el idén a Balaton legjobb strandja címet 42 üzemeltető szállt ringbe a minősítésért, közülük 25 kapta meg az 5 csillagos kék hullám zászlót. Kritikus szintre apadt a tatai öreg tó, jelenleg mindössze 170 cm a mélysége. Ilyen kevés vizet utoljára 2003-ban mértek a tóban. A meleg, szeles időjárás miatt a tó naponta akár 1-2 cm-t is veszíthet a víz szintjéből, ami mintegy 20 millió liter víz eltűnését jelenti. Ismét melegszik az idő, ma a napsütés mellett délután néhol lehetnek már futózáporok is. Az élénk szél mellett 30 fok felett alakulnak a maximumok. Az előrejelzések szerint holnap is hasonló időnk lesz, de a hajnalok legalább továbbra is hűvösek maradnak. Napközben a 35 fok sem kizárt. Még szerdán is többfelé zavarhatják majd felhők a napsütést, és az élénk szél sem lesz kellemes, de a 30 fok feletti hőmérséklet kárpótolhat majd bennünket.
13: Retro Rádió közlekedési hírek.
14: Már most sokan autóznak az M0-áson a Pécelé, az Ecseri szakaszon és az M4-estől az M1-es autópálya irányába is. Emiatt szakaszos lassulás jellemzi a forgalmat. Közben az M31-esen útkarbantartók dolgoznak az M0-ás felé vezető oldalon. A külső sávot lezárták a 2-es és az 1-es kilométer között. Az M3-oson az M0-ás csomóponttól befelé kell majd számítani torlódásra, az M1-es autópályán pedig a főváros felé vezető oldalon Tatabánya és Biatorbágy között a külső sávon lassabb haladásra számíthatunk. Az átterelt belső sávban még folyamatosan lehet haladni. Adta hírül az Útinform.
13: Sporthírek a Retro Rádióban.
16: Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Elérkezett a labdarúgó világbajnokság legizgalmasabb hete. Már csak 4 csapat maradt versenyben, és a következő napokban 2 olyan rangadó vár a futballrajongókra, amely akár döntőnek is beillene. Holnap a világbajnoki favorit Franciaország csap össze az Európa-bajnok Spanyolországgal. Szerdán pedig következik a futballtörténelem egyik legnagyobb klasszikusa, Anglia-Argentina ellen lép pályára a fináléba jutásért. Világsztárok sora készül a két elődöntőre, és minden apró hiba végzetes lehet, hiszen innen már nincs javítási lehetőség. A vesztesekre még vár a bronzmérkőzés Miami-ban, a győztesek pedig vasárnap New Yorkban küzdhetnek meg a világbajnoki trófeáért. Néhány nap múlva tehát eldől, hogy ki ül fel a futballvilág trónjára. Köszönöm a figyelmet, a Kanadában, Mexikóban és az Egyesült Államokban zajló labdarúgó világbajnokság híreit Bányász Árpádtól hallották.
0: A sporthírek támogatója a Rijsup Chips. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: 9 óra 12 perc van, jó reggelt. Megint jó reggelt, Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Gyuri, szia, jó reggelt.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: És Anettnek is.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Jó reggelt minden hallgatóknak. Három sztori, isztambuli tömegközlekedés klasszikus, hogy segíteni akarnak feltölteni az Isztambul kárdot. Egy tranzakcióban valóban feltölti a turista kártyáját, majd a következővel a sajátját, üzeni Józsi. Tehát odaállvazzuk az automatikusokat. Jó, Nápoly 2 hét és semmi baj nem történt, oda kell figyelni, ennyi az egész.
1: A bölcs.
0: Sziasztok, jó reggelt, a párom nyakából Barcelonában téptek le 80 g arany nyakláncot, meg lett tolva, és a nyaklánc is. Jó kis üldözéses, rendőrség, kórház sztori volt, szívesen elmeséljük. Aranyos vagy, köszi, most már ezzel nem foglalkozunk így részleteiben, mert hogy jön a vokci.
4: A világ egyik felét biztosan gyűlöli. De a másik feléről is gondol valamit. De vajon mit? A vonalban fog a processzor.
0: Hello, Vokci! Jó reggelt!
5: Boldog jó reggelt nektek is, sziasztok!
0: Jó, értem. Tehát ez a megfontolt hangulat. Most ez van.
5: De mindig az van, ami éppen jön, nem tudom megjátszani magam. Most egy kicsit fel vagyok, hogy is mondjam.
0: Aprikázva?
5: Igen.
0: Ki által?
5: Ismeritek a büntető piros lámpát?
0: A büntető piros lámpát? Nem, a büntető fékezés ismerjük.
5: Nem, a büntető piros lámpa. Nem. Az úgy néz ki, hogy van előtte 20 méterre vagy 15 méterre egy sebességmérő, és ha nem 50-nel mész, hanem 50, mit tudom én, 3-mal vagy 55-tel, akkor azonnal pirosra vált.
0: De jó.
2: Nem hallottam még ilyet.
0: És így kényszerít előtte... arra, hogy betartsd. Igen?
5: Igen. És pirosra vált, és utána zöldre. Milyen? 3 másodperc múlva, vagy 2 másodperc múlva.
0: Nem láttam még ilyet. Ez Fehérvári?
5: Nem láttál? Fehérváron. Ez a következőt csinálja, az előtted levő, ugye, beletapos, utána, aki előtted megy, az egy satút nyom, érted? Te meg beleszállsz, mint a szar. Hát ez nem normális a kapán. Hogy lehet ilyet? És 15 méter van a kettő között, érted? Tehát valaki átszágult rajta, átvált pirosra, az utána levő az azonnal besatuzik. Ja, és a másik. Ott persze természetesen egy zebra is van. Tehát hozzászoktak az emberek, hogy jaj, hát ez ilyen büntető piros. És átmennek, tudod, átvált, és átmennek rajta, mert úgyis mindjárt egy másodperc múlva zöld lesz. De ez egy nyomógombos is. Tehát ha éppen egy gyalogos megy át, és akkor váltott pirosra, akkor már el is csaptad. Iszonyú gyerekek, aki ezt kitalálta, az egy barom. Na mindegy.
0: Simán, igen.
5: Emiatt vagyok, viszont pipa most.
0: De miért autózol egyáltalán Fehérváron? Nem tudsz gyalog menni? Olyan nagy?
5: De, tudok, csak nem éri meg.
0: ezt elfogadom.
5: Illetve most, hogy ezzel foglalkozom, foglalkozunk ezzel a témával, azért elgondolkodtat a dolog, hogy miért ne járna az ember gyalog. Hiszen akkor több minden dolog történik vele, igaz?
0: Az is igaz, de mondjuk tudom, hogy te jársz a telekre, oda meg kocsival mész.
5: Így van. Egyszer próbáltam kimenni. Tudod, az Ildikó kalandbágyból kisétáltunk, és nagyon sokáig vakartuk a fejünket este, hogy azért hazafele már taxiban megy.
0: De az hány kilométer tőled?
5: Ez olyan 8 körülbelül. De
0: tehát oda-vissza lett volna 16?
5: Igen. Nem jó.
0: Ez, hogy nem jó. Na mindegy, ilyenkor hívjál fel inkább. Szia, bocsi, Ildikóval most ki szeretnénk gyalogodni este. De délután 5 óra van, most ugye kigyalogolnánk a telekre, még vissza akarunk érni a meccsre.
5: Csináltál már ilyet, amikor eljöttél értem repülővel a Börgön?
0: Igen. Ott sajnáltalak.
5: Aztán emlékszel rá, hogy a 2 méteres fű volt, és a gyakorlatilag ez a repülőtér megszűnt, tehát betört ablakok, stb.
0: Igen.
5: És ott leszálltál, egy kicsit senki nincs ott, tehát ez egy teljesen izé, és akkor vettem az új autómat, és megálltam a 2 méteres fűben a semmi közepén, fölvettél és elvittél a francba. Majd közölted, hogy nincs éjszakai repülési engedélyed, úgyhogy...
0: És nem tudok visszajönni, igen.
5: Leszálltunk Budapest.
0: Tényleg nem, az úgy, hogy felhívtam a Vogát, ahogy mondja, felhívtam a Vogát, hogy ugye Fehérváron, én Budapesten, mondom, figyelj, most szállunk föl, mit szólnál, lerepülnénk Börgöndre, azóta Fehérvárnál, és repülsz velünk egy kört. Elmegyünk Budapesten, majd vissza. Mondta, hogy tök jó, és ahogy mondja, kiment a Susnyásba az autóval, Börgöndi reptére, hogy akkor repül velünk. Na igen.
5: akkor szépen leszálltunk Budaörszön, és azt mondta, hogy jó, semmi gond, autóval visszamegyünk, megkeressük az autódat. Soha nem találtunk.
1: Ez így van. Nem találtunk meg az autóját.
5: Besötétedett, és a szántóföld közepén 1 méteres fű, érted? De nem csak a helyet nem találtuk meg, magát a Börgönd pusztát sem, vagy mi a francot.
0: Semmit nem találtunk, de egyébként nem, engedélyem nem volt éjszakai repülésre, mert arra lett volna, csak ugye Börgöndnek nincsenek fényei.
5: Ja, nem voltak fényei.
0: Nem tudtam leszállni,
5: van.
0: Igen.
5: Így van. Ja, és akkor nem voltál.
0: Egyet elfelejtettem, hogy mikor van naplemente. Ezt az egyet elfelejtettem. Na minden, és nem találtuk az autót, és akkor valami haverodat kihívtad oda.
5: Igen, akkor, és akkor szóltunk Miklósnak, a nagy barátomnak.
0: Miklós, ő hazavitt, és másnap kerestétek meg az autót.
5: Nem, aznap
0: este
5: éjjel. Azzal éjjel úgy van, hogy ment az autóval a susnyásban, én meg mentem előtte, és rugdostam a füvet, mert mondtam, hogy ne menjél gyorsan, te marha.
0: Mert neki mész az autó.
5: A vadi új autóban szőszetőd a 5 méteres fűben, és képzeld el, hogy tapogattam, és megtaláltam. És akkor mondta a Miklós, hogy hol hagytad az autót? Te normális vagy? Ott csak hajléktalanok, meg mit tudom én, kik laknak, azt mondja.
0: Hát ők se látják.
5: Örülj, ha az alvázott marad, iszonyú, nem mindegy. Hát igen, ez volt a mázlin valószínű.
0: De ezt miért mesélted el most?
5: Nem tudom.
0: Ja, jó, figyelj, beszéljünk az apró vagy a nagy örömökről akkor. Nekem például nagy öröm volt, hogy elvihettelek Budaörsre.
5: Így van, én nekem nagy öröm volt, hogy akkor vettem egy új autót, és még nagyobb, hogy megtaláltam. De szóval, na ilyesmiről van szó egyébként, tehát a cím az micsoda, hogy miért van az, hogy boldogabbá tesznek az apró örömök, mint egy nagy. Vagy mint a nagyobbak, amik időszakosan következnek be. Tehát itt értem, itt ez alatt a mérföldköveket is, mint például azt mondja, hogy esküvő, akkor új autó, amiről beszéltem, igen, talán akkor ezért mondtam. Uh-huh. Aztán előmenetel, meg mit tudom, egy jó sikerült nyaralás, stb. Stb. És érdekes, hogy ezek valahogy nincsenek olyan hatással, mint a napi apró örömök, amelyek másképp működnek. Ugyanis a rövid a hatása a nagy örömöknek, ezt úgy hívják egyébként, hogy hedonikus adaptáció, tehát hozzászokik az ember nagyon könnyen a jóhoz. És nem tűnik újszerűnek, egyszerűen, nektek erről nem kell beszélnem, ti eleve, úgy is mondjam, jó módban éltek, és hát nem tudom, a ti boldogság szintetek napi működése az milyen lehet, de azt írja a szakirodalom, hogy az apró örömök sokasága összeadódva sokkal hatásosabb életminőséget hoz létre, tehát úgynevezett életelégedettséget, mint az időszakos nagyobb örömök. Ugyanis folyamatosan nyitva tartják az agynak azokat a részeit, amelyek ugye boldogsághormonokat termelnek, valamint a kortizol szintet, ami a stresszért felszett a felelős, folyamatosan lenyomják. Tehát az apró örömök alatt persze olyat értek, amit ugye azért illik megtanulni az embernek, tehát hogy ezeket értékelni tudja, tehát ez ilyen lehet akár a fák között átszűrődő aranyló napsugára, hogy megszólal a rigó, akkor mit tudom én, a friss kenyér.
0: Nem erre gondoltam amúgy, apró örömökként. Tehát.
5: De jó, hát akkor apró öröm, hogy a sárdonidat kortyolgatod a kertben.
0: Az például apró öröm, így van.
5: Hátadat masszírozza a kedvesed, és esetleg mit tudom én, mást is csinál. Közben a szomszédban megszólal egy kutya. Azt kinek mondtad, a köszönöm, folytasd.
0: Neked. Ja, neked. Becsuktam a szemem, okay. Amikor mondtad.
5: Ja, jó. Hát a régi emlékek, igen. De szóval... Majd arról is. Szóval ezek a mikroörömök, ezek teszik gyakorlatilag igazán szépi az életünket, és ezek biztosítják a folyamatos boldogságunkat. A kérdés a következő, hogy alkalmasak vagyunk-e erre, hogy ezt észrevegyük. Mert a kísérletek ilyenek voltak, hogy ingázókkal kísérleteztek. Az ingázóknál volt egy csoport, akik beszélgetést kezdeményeztek a szomszédaikkal, mosolyogtak egymásra, stb. A többiek meg csendben lapozgatták, meg nézegetés, stb. A lényeg az, hogy akik beszélgetésbe elegyedtek, ilyen kis felszínes beszélgetés, és akár semmi gond, azok sokkal jobb kedvel dolgoztak aztán utána másnap. Tehát mit tudom én, bocsi, adaptáljuk mondjuk a te esetedre, indulsz be a nem túl rossz autóddal az M7-esen, és felveszel egy stoppost, ugye, aki sárga overallban éppen készül valahova, még nála van az aszfalterítő mázoló izé, és egy rövid beszélgetéssel boldogan érkezel meg a munkahelyedre. Tehát valami ilyesmire gondoltam, hogy...
0: Szoktál-e
5: ilyen?
0: Persze, szoktam, hát hogy ne, szoktam. Hát jó, aszfaltos embereket veszek fel a fehér bűrülésembe.
5: De hát a reggel mosták ki, vagy ezért este mosták ki a feleséget. De nem az, de érted, miről beszélek? Tehát, hogy...
0: Én abszolút értem. Maga az apró kis beszélgetés, hogy részt veszek az életben, ez a dörömöt, vagy hogy valaki segítette, mi a dörömöt ebben?
5: Az a dörömöt, elmész vásárolni, és akkor a lángosossal beszélgetsz egy kicsit, egy ilyen felületet.
0: Ja, én nagyon, én abszolút csicset vagyok, csicsetelek én pénztárossal, mindenkivel.
5: Az, én is ezt nagyon csipem, és viccesnek tartanak, képzeld el, és még a mellettem levő kis kacagnak. Tehát ez, és akkor kialakul egy ez a társaság. Jó, hát hátrém egy kicsit már szomorúbb a helyzet, mert már ordítoznak, mi a francia, húzza már, de stb. De jól esik az embernek. Tehát, hogyha rád mosolyognak, stb. Ez is nagyon sokat tesz. Na hát ezért mondom, hogy érdemes sétálni, gyalogolni, mert akkor azért úgy előfordul, hogy az ember így belefog ilyen felületes beszélgetésekbe. Szóval így kizökkenti az embert a, hogy is mondjam, a napi harcból, vagy mi a fene. De erre alkalmasnak kell lenni. Tehát amikor leülsz valahova, tehát leülsz a kertben a sárdonidal, a kezed, stb., akkor alkalmasnak kell lenned arra, hogy észrevedd a fa között átszűrődő szunnyadó napsugarakat.
0: Hát egyszer ott ültél nálam a lépcsőn, egy sárdonéval a kezedben, és annyira érezted, hogy én nem akartak megzavarni. Tehát úgy én ilyen 7 méterről néztelek.
5: Igen, a
0: fél órán keresztül.
5: Igen, a pillanat varázsa, igen.
0: Az meg is van, le is fotóztalak amúgy.
5: Na, igen, abban benne van az az érzés, igen, ahogy felismertem a lábfejemet, igen.
0: Tehát, nem, de én tökre értem, amit mondasz, abszolút. Tehát ezek, de ezt te is érzed, nem? Tehát, hogy te is egy olyan környezetet teremtettél magadnak, ahol egyszerűen csak kiülsz, és belenézel a saját környezetedbe, sejtem, vagy gondolom én, az akkora örömöt ad nekem baromira.
2: Egyébként abszolút, de hogy én az elejével értek együtt, amikor azt mondta a Vogó, hogy a madarak csicsergése, a napfény átszűrődése, tehát hogy én ott ragadtam le, hogy én már ezeket észreveszem, és iszonyatosan értékelem. Én nagyon szeretem.
0: Én is, abszolút. Akármennyire nem nézitek ki belőlünk.
5: Igen, pedig ez létezik bennünk. Na, és, de ez egyébként érdekes, hogy ennek az örömszerzésnek, vagyis hogy mi történik bennünk, ez mind gyakorlatilag azt sugallja neked, hogy biztonságban vagy. Tehát, hogy át tudod venni a pillanatnak azt a varázsát, és tudod érzékelni és élvezni, az azt jelenti, hogy biztonságban vagy. Ez sugallja neked, hogy neked erre van időd most. Ez megengedheted magadnak, mert nincs semmi dolgod, most egy kicsit elerezteted magad. Ide tartozik egyébként például az is, hogyha kipipálsz magadban. Szoktatok úgy lenni, hogy valami bajod van, de nem tudod, mi a franc az, és akkor elkezdesz gondolni, vagy figyelsz magadra, hogy mi miatt vagyok feszült. Mi
0: ez az nagyon nehéz megfejteni. Én ismerem ezt az
5: mi
0: érzést.
5: Mi az, ami miatt szorongok? Mi a rosszabb? Valami nem stimmel velem.
0: Na, ezt hogy tudom felszámolni?
5: És ezt úgy tudod felszámolni, hogy elkezded nézni, hogy magyarázd meg, hogy mi az oka. Mindig van oka. Ezt nem csináltam meg, azt nem csináltam meg, ezt kell még megcsinálnom, amiket te elhalasztottál. Na, azokat kell előszedni és kipipálni. És ha már rágondoltál, akkor már olyan, mint a megcsináltad volna, érted? Tehát,
0: Én virázza a fej, miért rázza a fej?
2: Azért, mert hogy szerintem a Gábornál azt mondta, hogy nem tudja, hogy mitől van rossz kedve, én ott azt javasolnám, hogy azon kezdjen el gondolkodni, hogy melyik pillanatban kezd el előjönni ez a rossz kedv. És akkor kell megnézni, hogy előtte mit csináltál, mi okozhatja azt, vagy milyen gondolat indítja be. És akkor ezeken kell.
0: De lehet, hogy ez már ilyen felhalmozott dolog, amit a Voga mond. Tehát, hogy nem tudom konkrétan, melyik dolog indította be a rossz kedvemet, hanem halmozódnak dolgok, az is lehet, hogy amit a Voga mond, hogy halogatok dolgokat.
2: Igen, és attól már...
0: És attól már elkezd nyomasztani tényleg tudat alatt. Egyszer csak arra eszmélek, hogy Jézusom, én egy mész hülye vagyok.
5: és pillanatra eszedbe jut az, hogy van, hú, még ezt meg kell csinálni, stb. És már rossz kedven, és a végén elfelejtett, hogy mit kell.
0: Na, én akkor rendelek az Amazonról mindig valamit.
5: és marad
2: nem mindig
5: kedv.
2: Értelmes dolgok.
0: De nem mindig értelmes dolgok, de akkor rendelek az Amazonról, és alig várom. És akkor az már jó kedv. De apróságokat, mint tényleg ez a lézeres hőmérő.
2: Ez a lézeres hőmérő, ez boldogát tett?
0: Nagyon.
2: Tehát otthon így lövöldözöl?
0: Én te tudod, hogy a párom hány testrészét mértem meg aznap?
2: Most ebben nem gondoltam bele, de kösz.
0: De itt kezdtem. Uh-huh. Utána megmértem a jégkockát, és megmértem a homárszózt.
2: Hogy kérdezzek, az emberi testhő mindenhol ugyanannyi?
0: Nem. Sajnos nem.
2: Micsoda dolog, bizony ezt is nem. Megtanultuk.
5: Ez a lézeres hőmérővel kiválóan kimutatható, és a lézeres hőmérő és a vizes test tájakat, hogyha megvilágítasz, akkor már gyakorlatilag azt is meg tudod határozni, hogy a párodnak a hajlandósága bizonyos tevékenységre esetleg.
0: A hol mérje?
5: Jaj, most neked mondjam el, az Isten.
0: Jó, én de bárhol engedi mérni, tehát hogy ezzel nincsen baj.
5: De hát a lézeres hőmérőnek pont az a lényege, hogy nem kell beledugni a gatyájába.
0: Nem, tudom, sumákban is, igen.
5: Tehát ez egy messzire is
0: nekünk. Na, megmérlek téged is, Anett, ne neves.
5: Beledugod a gatyájába, adsz egy taslit a fenekére, aztán na majd a boltban, mikor hazajössz, megbeszéljük.
0: Évi teljesen elszégyelte magát. Tehát, hogy milyen témát hoztál ide?
2: Én hoztam, semmi közöm az egész.
5: Te kezdted.
2: Jó, nem állok veletek vitába.
0: Na jó, a Vokcika, el kell, hogy búcsúzzunk egymástól.
5: Nagyon sajnálom.
0: Köszönjük szépen ezt a nagyon filozofikus délelőttöt. Köszönjük szépen, és találkozunk holnap után.
5: Okszi.
0: Csőkutya!
5: Csőkutya, sziasztok!
0: Szia, Vokci! A drága jó Vokci. Jó, rengeteg helyről írták, hogy van ez a lassító piros lámpa. Tehát itt Magyarországon most nem is akarom sorolni egyik településen, mert mindenhonnan írják.
2: Lehet, hogy van.
0: Hogy ez a Vogamond, bocs, igen?
2: Lehet, hogy van, csak én még nem vettem észre, vagy nem tűnt fel annyira, hogy szándékosan vált pirosra.
0: De ezek szerint van. De van egy másik, nálunk a faluban is van ilyen, ha 100-zal mész, át tudsz menni még a piros előtt. Ez is egy ösztönző lámpabeállítás.
3: Ennyire nem fürge az a lámpa.
0: Még tényleg nagyon hülyék, mert tényleg van az a lámpa beállítás, amit ismersz, esetleg már többször jársz arra, és az meg pont arra ösztökél, hogy full gáz nyomjál, hogy elkap még. Mert olyan indokoratlanul állít le megint, aha, egy ilyen 30 méter múlva, hogy inkább nem kitaposod az autó belét, és akkor megvan még a sárga.
6: Név nélkül igen.
0: A mai nap legjobb pillanatai következnek. Évi?
2: Igen, Jürgen Klopp nyilatkozta nemrégiben, hogy Mbappét hogyan akarta átigazolni a Liverpoolba, és hogy megértsük, hogyan működik a labdarúgásban ez az átigazolás, Torgeles annyit hívtuk.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig az 500 vagy 400 g-os süteményválogatás 30% kedvezménnyel csak 929 forint. Mindig Aldi.
9: Újítsd be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
10: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
11: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8 millió 900 ezer forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8 millió 9.
12: Mosógép. Mega Árparádé. Telefon.
3: Meg a Árparádé! Vasaló! Szintén meg a Árparádé! Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel. Például háztartási szerek és kozmetikumok is. Spórolj a Mega Árparádéval! Áza.hu! Az akció július 20-áig tart.
12: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
13: Mi történik, ha egy literből kivonunk 10 forintot? Hát az, hogy te is letöltötted az új Orlen mobil appot. Megújult az Orlen mobil alkalmazás, és visszatért a 10 forintos literenkénti üzemanyag kedvezmény. Ráadásul kuponok és még több ajánlat vár az abban. Végre egy kivonás, aminek mindenki örül. Orlen. Mindig veled az úton.
14: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 80 g-os szeletelt csomagolt gyulai kolbász csak 549 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
15: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
16: A reklám után... A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
17: És most élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébre

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 7:07. Üzenik nekünk, hogy jó a műsor, Voga is nagyon jókat mond. Apró örömökről csak egy mondatot. Nem tartom magam a szerencse fiának, viszont amikor bármi és vagy véletlen úgy összejön, ahogy én akarom, akkor csak elmosolyodok és azt mondom, köszönöm. Azt a pillanatot én is észreveszem és értékelem. Feldobja a lelkem, boldogságot hoz az életembe, üdv Sanyi, a gasztró mókus.
2: Ezt hálásnak kell lenni, ez a hála, hogy hálás annak, hogy valami jó történt vele.
1: Így van, és észreveszi. Jó, rendben, köszönjük szépen, a mai nap legjobbjai.
2: Jürgen Klopp szolgáltatta a témát, aki azt nyilatkozta, hogy arról mesélt, hogy hogyan igazolta, hogyan akarta leigazolni Kylian Mbappét a Liverpoolba, és mi pedig felhívtuk Torgele Sanyit, hogy mesélje már el, hogy működik a labdarúgásban az átigazolás.
0: A mai nap legjobb pillanatai újra.
1: Futball VB zajlik. Most ugye csütörtökön Franciaország már az elődöntőben, miután megverte Marokkot 2-0-ra, és valami érdekes volt, mert ugye más tévétársaságok azért komoly embereket visznek oda ilyen kommentátornak, többek között valamelyik talán német tévétársaság mikrofonja előtt ott állt Jürgen Klopp, és ő szakértőként vesz részt egyébként ez az egész VB-n, és adott egy interjút. És elmesélte a riporternek, hogy a meccs után közvetlenül, hogy neki ez a mérkőzés, ez nagy szívfájdalom, hiszen három játékost is próbált annak idején leigazolni, de hát egyik sem jött össze, és Kylian Mbappéhoz fűződik a legnagyobb sztoria. Ez 2017-ben volt, meséli Klopp, amikor Mbappé még a Monakóban játszott, és ugye ők meg akarták szerezni a Liverpoolnak. És akkor azt mondta, hogy ez volt a legdrágább nem összejött transfer ever. A legdrágább. És hogy mitől volt drága? Képzeljétek el, Liverpoolból felszálltak ő és a Liverpool vezetősége egy magángéppel, leszálltak Blackpoolba, oda tovább repültek Nizzába. És ott beszállt hozzájuk Nizzában az Mbappé család. Ez egy relatíve nagy gép volt, tehát ilyen több helység volt benne, és a lényeg az, hogy ott tárgyaltak, miközben Nizza fölött körözött a gép. Majd megtárgyalták, és leszállt a gép. És azt mondta, hogy azért kellett a gépen, hogy beszáll Mbappé és családja a gépbe, és ott mert nem volt szabad, hogy bárki észrevegye őket, bárki együtt lássa őket.
3: Ami érthető, hiszen ez szabályok vonatkoznak, meg komoly szerződések, meg minden van ilyenkor.
1: Igen. Tehát ez egy totál titkos tárgyalás volt Nizza felett. És ez azzal zárult, hogy Mbappé végül is a PSG-hez szerződött. Itt tehát Jürgen Klopp és a Liverpool nem kapta meg őt.
3: Valami nem sikerült jól.
1: Valami nem sikerült jól, igen. Na, jó, ezt lehet hallani, hogy ezek titkos tárgyalások, meg olyat is lehet hallani, hogy van olyan időszak, ha jól tudom, hogy nem szabad felhívni a játékos telefonon, csak egy bizonyos időablakban, ugye?
2: Igen, van egy átigazolási időszak, és akkor az alatt lehet mindent megcsinálni.
1: Igen, akkor azt is halljuk, hogy nagyon sok focista életébe bele szól, vagy mindig ott van, vagy nem is tudom, hogy fogalmazok, a szülő, anya vagy apa.
2: Így van, hát Mbappé esetében az édesanyja, Neymar esetében ott az édesapja, azért Szoboszlai Dominik mellett is ott az édesapja, bár nem ő a menedzser, azt mindannyian tudjuk, de a szülő azért elég markánsan jelen van.
1: Igen, Erling Haaland esetében is ott van az édesapa, szóval ez egy nagyon-nagyon érdekes világ, és nagyon keveset tudunk erről a világról, viszont van egy jó barátunk. Igen, ő ismeri mindkét oldalát, hiszen ugye amikor ő válogatott labdarúgó volt, akkor ugye Lothar Matthäus volt a magyar szövetségi kapitány, ő már ugye most nem aktív focistaként, de foglalkozik játékosokkal, nagyon ismeri a transferek folyamatát, és Amerikában sikerült őt utolérnünk, ki tudja, mit csinál ott, de itt van velünk a vonalban Torgele Sándor. Szia Sanyi, jó reggelt!
4: Szervusztok, sziasztok, szép jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt, Sanyi, mit csinálsz Vegasban? Látom a hirdetéseket, biztos Vegasban vagy, vagy te tök máshol?
4: Igen, nem, most Vegasban vagyok éppen.
1: Hát hol máshol?
4: Próbálkozom. Hát, ha összejönnek a jó dolgok.
1: Nem.
4: Bízom benne, hogy eljutok a út végére, és ott egy jó időszak fog elkövetkezni.
1: És akkor sportáskába lehet hazahozni a pénzt, vagy hogy?
4: Bocsi, ha ez megtörténne, hogy sportáskába tudom hazavinni a pénzt, az olyan legeslegszebb.
1: De lehet, tehát tényleg lehet, vagy...
4: Ha már sportkeresre teli van, akkor már jó.
1: Na jó, van. Nem ezzel...
4: Hogyha adok neked belőle...
1: Jó. Köszönöm. Na nem ezért hívtunk. Azért hívtunk, ez a transfer dolog, ez baromi érdekes, meg amit Jürgen Klopp itt elmondott, hogy te... először akkor tapasztaltad ezt meg, amikor Mateo szárnya alatt voltál válogatott, és akkor jöttek az első ajánlatok? Vagy hogy volt ez?
4: Nem, már előtte is voltak érdeklődések. Igaz, akkor úgy gondoltam, hogy még nekem nem kell sehol sem mennem, de ott az ügynökök, csapatmenedzserek megkörnyékeztek engem. Akkor nekem nem volt még senki, aki 100%-ban tudjon nekem segíteni, de az édesapám ott volt mellettem, ő próbálta irányítani a dolgaimat.
1: Bocs, hogy közbe kérdezek, de édesapád mivel foglalkozott akkor?
4: Hát igazából semmi köze nem volt.
1: Igen, mint a legtöbb apa, tehát ezért csak kérdezem.
4: Annyi,
1: igen.
4: Csak annyi, hogy ugye a fiát akarta jó útra terelni, neki segíteni, hogy ne vigyék el olyan helyzetekbe, ami a játékosnak jelen esetben nekem nem jó. De ugye a szülő az mindig egy elfogult személy, ugye nem látja teljesen reálisan a dolgokat, és ezért jobb az, hogyha ott van mellette egy olyan ember, aki egy játékos mellett, aki ténylegesen tud neki segíteni, és minden téren képben van. Ugye nem volt benne a labdarúgásban, tehát az is egy külön dolog, külön személy, aki ért hozzá és benne van, az tud 100%-osan segíteni, de ahogy ti is említettétek, vannak olyan játékosok, akiknek teljes mértékben a apuka vagy anyuka képviseli a játékos, mint ügynök, de én ezt nem tartom jó dolognak.
1: Mint ügynök, igen, de mint ügynök, és ahogy mondod, pontosan abból az érzelmi kötelékből, ami kettejük között van, meg a bizalom. Tehát egy játékos, amikor nagyon fiatal, nyilván nem bízik senkiben, ezek a menedzserek, ezek csúnya öltönyös emberek, meg ügynökök, meg nem tudom mi, és az anya, apa az, akiben baromira bízik. Csak

0: hogy hogy kell ezt csinálni, hogy lehet felépíteni egy karriert, mert aki soha nem volt benne a labdarúgásban, az honnan tudná az, hogy hogy működik belülről ez a rendszer. Tehát,
1: na ezt most fogjuk együtt megfejteni, Sanyi, hogy hogy működik ez a rendszer. De most őszintén kíváncsi vagyok, hogy például Mateusznak volt-e köze a te transferedhez a Crystal Palace-hoz?
0: Speciál a Crystal Palace-hoz nem volt köze, de volt másik egy-két olyan csapat, amihez lett volna köze, mert az ő kapcsolatai révén kerültek el hozzám a ügynökök és a csapatmenedzserek. Egy konkrét példát is tudnék mondani. Ugye Németországból a Hannover az a Mateuszon keresztül jött el ide Magyarországra, hogy látták a németek elleni mérkőzést, és akkor ugye megtetszett ez a játékos, és a Mateusz hívták fel, összehozta a Mateusz ezt a találkozót, és akkor elmentünk a akkori ügynökömmel a tárgyalásra, és ott próbáltak minket az irányba terelni, hogy oda menjünk a Hannover. Ugyanúgy az Mbappét is.
1: Ez egy titkos találka volt? Akkor. Ez egy titkos találka volt akkor?
0: Ez egy titkos találka. Tehát ugye itt elhangzott az is, hogy ugye a játékosokat megkörnyékezik a klubok. Na már most ugye ezt nem lehet megkörnyékezni egyetlen egy játékos se. Ezért is próbálták elvinni olyan helyekre ezeket a találkozókat, mert ugye a szerződés lejárta előtt fél évvel lehet csak megkörnyékezni egy játékos.
1: Föl se hívhatom most a Ronaldót, hogy ide akarom hozni?
0: Nem, hát hogyha még van több mint fél éve a szerződésében, akkor nem hívhatod fel.
1: Általában, amikor egy ilyen zajlik, ugye ott volt ez a Jürgen Klopp Mbappé eset, ott volt anya, apa, Klopp, mit tudom én, nálad a Hannovernél itt voltak ezek az emberek, voltatok hatan. Végső döntést ki hozza meg?
0: A játékos.
1: Biztos?
0: Természetesen minden egyes ember megpróbálja az ő érdekeit képviselni, jelen esetben az ügynök az, hogy neki melyik a legjobb dolog, akkor a klub, aki meg akarja szerezni a játékost, akkor ott kell lennie ugye egy kapcsolatnak a jelen esetben, akik ott voltak, azoknak is az az érdeke, van egy érdekük nekik is, hogy mi történjen a játékos, az a végső döntés, azt a játékos fogja tudni meghozni, és onnantól kezdve, hogy meghozza a játékos a döntést, onnantól kezdve senkire se tud már mutogatni, hogyha végül is utána nem működik egy átigazolás, mert ugye ő hozza meg a döntést, ő írja alá azt a szerződést, ő igazol oda, tehát onnantól kezdve már nincsen senkire se lehetősége mutogatni.
1: Egy játékos bárkit választhat magának ügynöknek? Tehát, hogy ez bármilyen személy lehet, vagy ez kell valami képesítés?
0: Nem, ugye most már a FIFA leszabályozta ezt a dolgot, az elmúlt időszakban mindenki lehetett ügynök, bementél volna az ABC-be, és akkor mondja valakinek, hogy leszett az ügynököm, és akkor lehetett volna az ügynöke bárkinek, de most már a FIFA ezt leszabályozta, el kell végezni egy tanfolyamot, egy elég komoly tanfolyam vizsgával a végén, úgyhogy, vagy vizsgát le kell tenni, inkább úgy mondom, azt meg kell csinálni.
1: De ott mit lehet tanulni? Már bocsáss, de hát zsiványkodást, meg izét, meg csalást, meg ilyesmit nem lehet tanulni.
0: Hát nem, de a szabályokat, azt, hogy mikor lehet az átigazolást megcsinálni, ennek vannak ugye átigazolási
1: összegek. Ez három oldal, Sanyi, hát ez három oldal.
0: Hát hidd azt, hogy három oldal, de...
1: Neked megvan ez a tankönyv?
0: Megvan ez a tankönyv, komolyan. Megpróbáltam megcsinálni, átmentem rajta, hát elég nehéz. Ugye külföldi nyelven kell megcsinálni, vagy angolul, vagy spanyolul, vagy franciául, tehát itt már...
1: Itt már bukott a Gyuri, igen?
0: Problémális lennének egy-ketten, tehát aki nem tud külföldi nyelven, akkor az eleve már nem tudja megcsinálni, de mondom, tényleg nagyon komoly szabályok vannak ezekre a dolgokra, tehát az átigazolásnál is minden kell tudni, tehát összetett.
1: Egyébként azok a szülők, akik ebbe beállás Neymar esetében, vagy Mbappé esetében, vagy esetleg Erling Haaland esetében, ők, akik még mindig jelen vannak, ők is kapnak pénzt valamilyen címszó alatt?
0: Természetesen. Tehát ők szerintem benne vannak egy ügynökségbe, mint tulajdonosok, vagy esetleg csak ők, mint tulajdonosok, és akkor az a cég képviseli a játékosoknak a dolgait, és akkor azután, az átigazolás után kapnak ők jutalékot.
1: Sanyi, nagyon szépen köszönjük, hogy időt szakítottál ránk ott Las Vegasban. Kívánok neked sok-sok szerencsét, és egy

0: sportáskát. Köszönjük szépen!
1: Köszönöm szépen, ez nagyon jó volt.
0: Szia, szia! Torgeles Sanyi! Hello, hello! Na, tök jó volt, hogy Sanyi itt mesélt, mert kíváncsi vagyok tényleg erre a könyvecskére, amit meg kell tanulni, hogy ügynök lehessek angolul, vagy franciául, vagy spanyolul.
2: Kérd el, neked odaadja biztos.
0: Hát, de hát csak le tudok abból vizsgázni. Mit kell tudni? Mikor nem hívhatom fel, mikor hívhatom fel?
2: Így van.
0: Így van. Biztos a végén van ott egy ilyen lista, igen, hogy itt a Real Madrid e-mail címe, meg a PSG e-mail címe, ezeket fejből.
3: Így van.
0: Gmail nyilván, bpsg@gmail.com. Nagyon más nem lehet. És mit kell? Egy játékszabályt nem kell tudni, hogy mi a les, meg a ilyen szabály.
3: Ez neked nem, ez nem lényeg neked.
2: Ez nem, az asztalnál nem lényeges.
0: És akkor biztos van egy ilyen, hogy mi mit jelent, tehát ilyen váltságdíj, meg... Hát, tehát ilyen, amikor megvásárolom a Liverpooltól.
2: Transferdíj.
0: Váltságdíj, meg ügynöki százalék, meg korrupciós táska. Tehát, hogy ezeket...
3: Tényleg, nagyjából... ilyen színű legyen a korrupciós táska. Tudja, hogy van ilyen kérdés.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 10 óra lesz, 6 perc múlva. Na, ezt a focista ügynöki sulit el lehet végezni osztrák vagy belga nyelven, mert én csak ezt a kettőt ismerem üzeni. Imi! Hát Imi, ez egy jó kérdés. Mindegy, Sanyi hazajön, megkérdezzük tőle. Jó, na ennyi volt már a gyerekek. Köszönjük szépen a figyelmet. Behoztam magammal azért.
2: Ja, az SMS-t, a kamionos SMS-t?
1: A kamionos SMS-t, hát ha valaki igényli, de nem igényelte senki. Visszavisszük.
2: Jó, visszavisszük. Bejön holnap is.
1: Bejön holnap is velünk, igen. Piros, látta valaki, mert nagyon-nagyon holt izé van itt nálunk.
2: Igen, elkezdődött a nyári szünet.
1: Én igen, teljesen, egy ember nincs benne, csak mi vagyunk benne.
2: Vakáció szeptemberig. Ja.
1: Piros bejött?
2: Én a helyén, ahol szokott lenni a táskája, ott látok egy táskát. Szóval én azt gyanítom, hogy érkezik.
3: Utána. Ha nem a Gyuláé, akkor Pirosé.
1: Jó, reméljük, hogy Piros jön, mi jövünk holnap reggel 6.08.
2: Viszlát!
0: Nem a témáink fogytak el, hanem a műsoridő, de csak mára. Holnap 6.08-tól folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, itt a Retro Rádióban. A teljes adásokat keresse a Retro Rádió YouTube csatornáján és a Spotify

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
2: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most 10 dekagram pápai extra sonka 399 forint. Törzsvásárlóknak appkuponnal a 825 ml-es Cartador joghurt erdei gyümölcsékrém 1799 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
3: Mi történik, ha egy literből kivonunk 10 forintot? Hát az, hogy te is letöltötted az új Orlen mobilappot. Megújult az Orlen mobil alkalmazás, és visszatért a 10 forintos literenkénti üzemanyag kedvezmény. Ráadásul kuponok és még több ajánlat vár az abban. Végre egy kivonás, aminek mindenki örül. Orlen. Mindig veled az úton.
4: Sérült szélvédő? Kőnyomjavítás vagy szélvédőcsere kaszkóval? Akár ingyenesen a Pilkingtonnál. Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
5: Autóüveg Pilkington.
6: Mit kérsz vacsorára, kisfiam?
7: Brokkoli van.
6: Az előbb hozta a Family Frost autó.
7: Rántott hal.
6: Azt is vettem.
7: És zöld borsó.
6: Az is van.
7: Akkor sült krumplit kérek.
8: A Family Frost a gyorsfagyasztott ételek szakértője most az applikáció segítségével a hűtődik hozza a lehetőségek tárházát.
7: És sült krumplit is.
9: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: A nyár nem a változókorú hölgyek kedvenc évszaka. Ilyenkor fokozódnak a hőhullámok, éjszakai izzadás, ingerlékenység. Van segítség. A Remifemin Plus jelentősen csökkenti a testi-lelki tüneteket. A két gyógynövény kivonatát tartalmazó Remifemin Plus hatásos és biztonságos. Napi adagja szükség esetén emelhető is. Változókor könnyedén. Remifemin Plus. Hormonmentes növényi gyógyszer a klimaxos tünetek enyhítésére. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Tankolj Max Motiont, és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
12: Takaríts meg nagyban! Válogass limitált ajánlatok közül szuperárakon a Metro szezonális kínálatából. Most közel 100 kültéri bútor és kiegészítő 25% kedvezménnyel kapható július 13-a és 19-e között áruházainkban. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagykereskedelem.
13: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150.000 kilométer garanciával, 11.400.000 forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: A reklám után.
14: Hírek a Retro Rádióban.
15: Egyelőre kivárnak a magyarok a munkahelyváltással, zsebbenyúlós lesz az autózás Belgiumban, melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Fontos az egészséges talaj a klímaváltozás hatásainak enyhítésére, az aszályos időszak miatt megváltozott talajkezelést szorgalmaz a szakma. Az a cél, hogy a földet olyan állapotba tartsák, amelybe tudja fogadni és tárolni is tudja a vizet. Ismertette rádiónkban Sauer Erzsébet, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara talajügyi szakértője.
16: Megváltozott agrotechnikákra van szükség, nem ez az eddig megszokott szántunk és csupaszon hagyjuk a területet, hanem a talajt mindenképpen szednünk kell valamivel, hogy csökkentsük a kipárolgást mulcsal, takaró növényekkel. A kipárolgás csökkentéséhez pedig nagyon fontos, hogy megtörjük a szélerejét. Mindenképpen hűtenünk kell a klímát, fákat, mezővédősávokat, agrárerdészeti rendszereket, köztes termesztést. Tehát mindenképpen megtöröm a szélerejét és hűtöm a környezetet. Tehát mindenképpen a víz megtartásra kell fókuszálnunk, illetve a környezetünk hűtésére.
15: Élénkült a kereslet a munkaerőpiacon, országosan 6,5%-kal emelkedett a meghirdetett álláshelyek száma a második negyed évben, a tavalyi azonos időszakhoz képest, ugyanakkor most kevesebben váltanának, mint korábban. Ez derült ki az egyik állásközvetítő összesítéséből. Beszámolójukból arra lehet következtetni, hogy idén nem pörög a vendéglátás és úgy általában az idegenforgalom. 44%-kal visszaesett a munkaerőkereslet, ugyanakkor csak nem kétszer annyi munkahely betöltet le most az egészségügyben és a gyógyszeriparban, valamint az IT-szektorban, mint tavaly. A toborzási piac további élénkülése szeptemberre várható. A füredi kisfaludi strand nyerte el idén a Balaton legjobb strandja címet 42 üzemeltető szállt ringbe a minősítésért, közülük 25 kapta meg az 5 csillagos kék hullám zászlót. Fizetőssé válnak az utak és autópályák jövőre Belgiumban. Májustól minden autósnak digitális matricát kell vennie, hogy ezeken közlekedhessen. A matrica ára a jármű környezetvédelmi besorolásától és az úthasználat időtartamától függ majd. A folytatásban néhány szó a várható időjárásról. Ismét melegszik az idő, ma a napsütés melletti délután néhol lehetnek már futózáporok is. Az élénk szél mellett 30 fok felett alakulnak a maximumok. Az előrejelzések szerint holnap is hasonló időnk lesz, de a hajnalok legalább továbbra is hűvösek maradnak. Napközben a 35 fok sem kizárt. Még szerdán is több felé zavarhatják majd felhők a napsütést, és az élénk szél sem lesz kellemes, de a 30 fok feletti hőmérséklet kárpótolhat majd bennünket.
0: A nyári feltöltődés támogatója a Hungest Hotels. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
17: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
18: Nagyon sok szeretettel köszöntöm az új héten, az új napon a Retro Rádió hallgatóit. Vágó Piros vagyok, szokás szerint délután kettőig töltjük együtt az időnket. Fiesta, jött veled a nyár, ezt a dalt is hozom, George Harrisonnal pedig kezdődik.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Bár a 25-ös dátumot már elhagyta a Fiesta, de az biztos, hogy megünneplik, és újra összeálltak, és így idén nyáron is lehet velük találkozni. És meghoztuk a nyarat is egyébként. A hétvégén még nem volt egészen egyértelmű, bár én nagyon élveztem ezt az időjárást, de lehet, hogy sokan egy kicsit melegebbre vágytak volna kevesebb széllel. Érkezik a melegebb idő, a héten már azért 30 fok fölötti értékekre is számíthatunk. Kedszerd, a csütörtök, péntek, a hétvégére érkezik majd megint egy kisebb, záporosabb, zivatarosabb időszak. Én pedig köszöntöm a hallgatókat, Vágó Piros vagyok, délután 2-ig töltjük együtt az időnket, a nyár pedig továbbra is vár ránk, ezúttal már a Szelavival folytatom. Érkezzen a Gypsy Kings, és most Sonicot halljuk.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Köszöntöm a hallgatókat, Vágó Piros vagyok, és sajnos közlekedési infót is kaptunk a 0620-22-22-122-es számra. Sziasztok, M3-ason baleset a 90-es kilométernél, néhány kilométeres torlódásra kell készülni. Pityu aláírással érkezett. Megnéztem időközben, ez a 90-es Nagyfüged és a 78-as Gyöngyös Adács csomópont között történt a Budapest felé vezető oldalon, és így lezárták a belső sávot, ezért kell kisebb torlódásra készülni. Jó utat kívánunk mindenkinek, és ha bármit észlelnek az utakon, akkor írjanak. Autóval folytatjuk, méghozzá egy Serpentinen, a Queen Bee slágerével, Laura Branigan pedig nyitja már is a sort a Self Control-lal.

Magyarországon ott ment az evezés, de az is lehet, hogy elég volt, ha már öten ott voltak. Azt tudom, hogy a Szabadság téren szép számban jelen voltak a Norvégiának szurkolók, hogy közöttük hány volt pontosan norvég, ezt nem lehet tudni, de az biztos, hogy ott is ment a rúzás mindenki legnagyobb örömére. Szóval tőlük ezek szerint búcsút vettünk, de várnak még izgalmak a VB-ben. Nálunk pedig várnak majd a kedvencek hallgatóinkra, 80-as, 90-es évekből, Mr. President a Coco Jumbo-val és Máris Limál a Neverending Story főcímzenéjével.

legnagyobb slágerei Retro Rádió. Folytatjuk az időutazást, megyünk vissza az Ace of Base-tel a 90-es évekbe. És éppen 2000-ben a Mojo-val, a Lady-vel.

0: A francia house duo a Mojo slágere Lady pontosan 2000-ben jelent meg és hódította meg a slágerlistákat meg a hallgatóink szívét is 11 óra után a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most 10 dekagram pápai extra sonka 399 forint. Törzsvásárlóknak appkuponnal a 825 ml-es Cartador joghurt erdei gyümölcsékrém 1799 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
3: Na figyelj! Az előző készlet. Á, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
4: Ismét itt van a Frutti Italpor nyereményjáték. Több mint 100 nyeremény, köztük PS5, Samsung TV vagy értékes wellness hétvége. Részletek fruttiitalpor.hu. Frutti Italpor. Mindig mindenhol.
5: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
6: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
5: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
6: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Mit kérsz vacsorára, kisfiam?
8: Brokkoli van.
7: Az előbb hozta a Family Frost autó.
8: Rántott hal.
7: Azt is vettem.
8: És zöld borsó.
7: Az is van.
8: Akkor sült krumplit kérek.
9: A Family Frost a gyorsfagyasztott ételek szakértője most az applikáció segítségével a hűtődik hozza a lehetőségek tárházát.
8: És sült krumplit is.
10: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmod meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
11: A Metásit bemutatja Campus Fesztivál. Július 22-e és 26-a között Debrecenben. Armin van Buuren, Scooter és 250 további fellépő. A mainstreamtől az undergroundig. A debreceni Nagyerdőn 5 csillagos fesztivál helyszínen. Július 22-26. Campus Fesztivál. Debrecen.
12: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
13: Litara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
14: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
15: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar újburgonya kilója csak 269 forint. Az 500 grammos mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
16: Hírek a Retro Rádióban.
17: Az alaptörvény módosításról dönt ma a parlament. Meghalt Sam Neill új-zélandi színész. Visszatérhet a héten a kánikula. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Az alaptörvény módosításáról is dönt ma a parlament. Az országgyűlés a hét első két napján rendkívüli ülést tart. A képviselők ma délután 1-kor látnak munkához. Magyar Péter miniszterelnök bejegyzése szerint elfogadják majd a 17. módosítást, Sulyog Tamás államfőnek pedig 5 napja lesz arra, hogy aláírja. Ha ezt nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás. Az előterjesztés szerint egyebek mellett megszűnne a jelenlegi köztársasági elnök megbízatása, legfeljebb 12 évig lehetne valaki országgyűlési képviselő, létrehoznák a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, a vármegyéket pedig visszaneveznék megyékre. Nehezebben koncentrálhatnak a nyári melegben a járművezetők, több vizsgálat is kimutatta, hogy a fáradt sofőrök sokkal több végzetes hibát követnek el, mint a kipihentek. Figyeljük magunkon a kimerültség jeleit, és ha ilyeneket tapasztalunk, inkább álljunk meg, tanácsolja Vad Róbert rendőr alezredes.
18: Az égő szemek, a gyakori pislogás, a látótér alagútszerű beszűkülése, a koncentrációs és orientációs zavarok, tehát a egyre nagyobb erőfeszítést igényel a figyelem fenntartása vezetés közben, a lehető leghamarabb meg kell állni és pihenőt tartani. Megoldás jelenthet a pihenő során a végtagokat törzs és anyag átmozgatása, segíthet még a kávé, a frissítő italok fogyasztása, és ami talán a legfontosabb, a vezetés előtti pihenés.
17: Tűzoltó repülőgépekkel oltották éjjel a híres Fontainebleau-i erdőt. A Párizstól 50 kilométerre lévő terület tegnap délután gyulladt ki, a lángok nagyon gyorsan terjedtek a kánikulában. A katasztrófa miatt lezártak egy autópályaszakaszt, lakóházakat ürítettek ki, a tűz a Super Express vonatok közlekedését is érintette. Az oltáshoz délről érkezett két speciális repülő, a tüzet egyelőre nem sikerült megfékezni. Elhunyt szemnél. A Golden Globe jelölt új-zélandi színész több mint 150 filmben és sorozatban játszott. Például a Jurassic Park filmek egyik főszereplője volt. Sam Neill-t 78 éves korában szerettei körében Sydney-ben érte a halál. Híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Gomoly felhős időnk lehet általában több órás napsütéssel. Néhol főleg az ország keleti felén erősen felhős borult időszakokra is számíthatnak. Kisebb záport inkább csak északkeletre ígérnek. A hőmérséklet 27 és 33 fok között lehet a legmelegebb órákban. Holnap napos időnk lehet fátyol és gomoly felhőkkel, záporokra, zivatarokra leginkább a Dunántúlon és az északkeleti tájakon van esély. Odakint már 30-34 fok is lehet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
19: Igen, változatosan állítottuk össze ennek az órának is a programját. Köszöntöm a hallgatókat, Vágó Piros vagyok. Délután kettőig töltjük együtt az időnket. Fekszünk majd az ágyon, a V-motorokkal heverészünk, de ezért elsőként meghallgatjuk Hallie Johnson Americanos slágerét.

Metro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. És a 2000-es évekből.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Sanyi bejelentkezett Várpalotáról, ezúttal pedig ennyit írt. Szia Piros, szép napot kívánok neked. Tudom, nincs kívánságműsor, de lehetőség lenne egy pörgősebb zenét küldeni nekem. Épp festem a lakást. Na hát akkor neked is, és mindenkinek, aki éppen a ház, a lakás szépítésén dolgozik, jöjjön egy csokornyi, kicsit lendületesebb sláger. Mojóval a Lady, ahogy már ígértem, Ákostól jöjjön az Indián tánc, Totó Afrikája is felcsendül mindjárt, most pedig már is Cher, és a Strong Enough nyitja a sort.

minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Eszti, balesetet jelentett nekünk a 0620-22-22-122-n. A hatoson Bonyhád és Hidas között történt, lezárták a főutat. Köszönjük szépen! És egy másik üzenet, szintén az SMS falunkról. Szia Piros, nagyfiamnak, Márkusznak szeretnék boldog születésnapot kívánni. Köszi, Citerás Börni! Ugye megint csak azt tudom mondani, hogy ilyenkor nincs kívánságműsor, majd este Abaházi Csabival, de azért vannak kivételek. Scorpions, Rock You Like a Hurricane minden születésnaposnak. It's

Ennek kapcsán kérdezzük a hallgatóinktól, hogy ki mit gyűjt, vagy mi lett a gyűjtemények sorsa, akár egy bélyeg gyűjteményé, vagy régen emlékszem, hogy a szekrényeken sorakoztak mondjuk a sörös dobozok, vagy a nem tudom milyen külföldi alkoholos, italos üvegek. Szóval meséljenek nekünk, akár SMS-ben, akár pedig a Facebook oldalunkon, miközben mi pedig hozzuk hallgatóink kedvenceit az Inner Circle-lel, most pedig jöjjön Sissy Catch Heartbreak Hotel slágere.

0: Love-ot is játszom majd, de jöjjön egy kis lendület az NSYNC-től. Ezekre a slágerekre is készülhetnek déltől a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Takaríts meg nagyban! Válogass limitált ajánlatok közül szuperárakon a Metro szezonális kínálatából. Most közel 100 kültéri bútor és kiegészítő 25% kedvezménnyel kapható július 13-a és 19-e között áruházainkban. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
3: Látom, hogy szenvedsz a hőhullámoktól, és nagyon feszült is vagy. Miért nem szeded a Remifemin Pluszt?
4: Ennyire látszik? Persze nem csoda, az éjszakáim is borzasztóak. Remifemin Pluszt mondtál?
3: Igen, én már régóta szedem, így a változókori panaszaimat hormonok nélkül is sikerül kordában tartani. Változókor könnyedén. Remifemin Plusz. Hormonmentes növényi gyógyszer a klimaxos tünetek enyhítésére. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Mit kérsz vacsorára, kisfiam?
6: Brokkoli van.
5: Az előbb hozta a Family Frost autó.
6: Rántott hal.
5: Azt is vettem.
6: És zöld borsó.
5: Az is van.
6: Akkor sült krumplit kérek.
7: A Family Frost a gyorsfagyasztott ételek szakértője, most az applikáció segítségével a hűtődik hozza a lehetőségek tárházát.
6: És sült krumplit is.
8: Freddie Mercury, ahogy még sosem láttad. A legendás frontember életét bemutató interaktív kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában. Eredeti tárgyakon, fellépő ruhákon és Freddie barátainak személyes visszaemlékezéseink keresztül ismerhetjük meg a rockstar emberi oldalát. A kiállítás a felejthetetlen budapesti koncert 40. évfordulójára is emlékezik. Jegyek kaphatók a helyszínen és a zeneháza.hu oldalon.
9: Stabilitásra vágyik? Repedezik vagy süllyed az otthona? Ne hagyja, hogy a probléma tovább fokozódjon. A Stabil Házak szondás injektálással védi házát a süllyedéstől. Legyen előrelátó, kérjen ingyenes árajánlatot. www.stabil-h.hu. Stabil alapok, stabil házak.
10: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék Íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
11: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
12: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
13: Ki miben kéri ma reggel a vasat? Mibe önthetem a Maltofer szirupot?
14: Én a műzlibe kérem, anya.
15: Itt a narancslevend, drágám.
16: A Maltofer szirup az a magas vastartalmú gyógyszer?
14: Igen.
16: Akkor a tejemmel iszom meg.
15: Ha megvolt a napi vaspótlás, mehetünk is.
13: Induljon lendületesen a nap. Maltofer szirup. Vashiány megelőzés és kezelés egyéni ízlés szerinti vaspótlással. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
17: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig az 500 vagy 400 g-os süteményválogatás 30% kedvezménnyel csak 929 forint. Mindig Aldi.
1: A reklám után.
18: Hírek a Retro Rádióban.
19: Új részlege van a Mercedes kecskeméti gyárának. Hatalmas tűz pusztított egy bangkoki bárban. 30 fok felett lehetnek a héten a maximumok. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Új részleget avattak fel a Mercedes kecskeméti gyárában. Ezzel létrejön Európa legnagyobb és a világ második legnagyobb Mercedes üzeme, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a helyszínen. A kormányfő elmondta, az új üzemben gyártják majd a C-osztály elektromos változatát. A gyárban egyébként jelenleg évente több mint 100 000 autó készül, 5 000 embert foglalkoztatnak. A cél az, hogy évi 350 000 jármű is legördülhessen a gyártósorokról. A társaságnak pedig 9-10 000 munkavállalója legyen. Legyünk résen, ha külföldi koncertre, sportrendezvényre veszünk jegyet. Az internetes piacok megjelenésével a belépővásárlás egyszerűsödött, a nem hivatalos jegyértékesítési csatornákon azonban csalók is feltűnhetnek. Hívta fel a figyelmet Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
20: Sok esetben nem megbízhatóak azok az eladók, akiktől vásároljuk ezeket a jegyeket. Különösen akkor, ha más magánszemélyektől különböző közösségi média marketplace-ek oldalon, vagy olyan önálló honlapokon, ahol tovább értékesítenek magánszemélyek jegyeket. Itt nem tudjuk, hogy ezek a jegyek valóban léteznek-e, illetve azt sem lehet tudni, hogy ha léteznek is, nem adják el több magánszemélynek, több vásárlónak, és sajnos volt olyan fogyasztói panaszunk, amit jelezték a fogyasztók, hogy a bejáratnál szembesültek vele, hogy az ő jegyükkel már valaki bement, nyilvánvaló az eladó több személy számára is eladta a jegyet.
19: A Dunában kutattak szombat éjjel egy eltűnt férfi után. Ittasan ment el otthonról. Ruháit és személyes tárgyait a ráckevei soroksári Dunaág bal partján találták meg. A rendőrség vízirendészei és a Pest vármegyei kutatómentő szolgálat együtt kereste, de hiába. Tegnap aztán kiderült, hogy a férfi a kutatáskor már kórházban volt, mivel sikerült átúsznia a Dunát, és saját magának hívott mentőt. Legalább 27-en haltak meg egy hatalmas tűzben Bangkokban. A lángok egy bárban csaptak fel éjjel a tájföldi fővárosban. A tüzet egy légkondicionáló berendezés elektromos zárlata okozhatta. Többen a hátsó mosdókban menekültek, az áldozatok nagy részét ott találták meg, sokan kórházba kerültek. Sokat süthet a nap, de gomoly felhők is megjelennek, és néhol, főleg keleten szét is terülhetnek, így erősen felhős borult időszakok sem kizártak. Csapadék ritkán jön, esetleg észak-keleten fordulhat elő kisebb zápor. A hőmérséklet 27-33 fokig emelkedik. Holnap napos időnk lehet fátyol és gomoly felhőkkel, záporokra, zivatarokra leginkább a Dunántúlon és az észak-keleti tájakon van esély. Odakint már 30-34 fok is lehet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
18: És most minden idő legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Délelmúlt már 5 perccel ezen a hétfő délutánon köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, Vágó Piros vagyok, és a következő 2 órát töltjük együtt. Mi meg ezt megtöltöttük.

minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Az SMS falunkra érkeznek hallgatóink üzenetei, részben közlekedési. Jani a sofőr írja. Az M5-ös Budapest felé a 94-es kilométernél baleset, mindkét sávot lezárták, 7 kilométeres a torlódás. Köszönjük szépen a tájékoztatást. És arra kérdés, hogy ki mit gyűjt, erre is érkeznek bőven az üzenetek. Csibés ezt írta, én a tengerek, óceánok partjairól gyűjtöm a homokot, van már egy pár üvegecske. Az ráadásul tényleg nagyon mutatós tud lenni, a különböző színű, állagú homokok, kis pici, egészen pici üvegekbe. Legalábbis én most ezt így elképzeltem. Oké, sing hallelujah, ezzel folytatjuk.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ma azt kérdeztük hallgatóinktól, hogy ki mit gyűjt, vagy hogy mi lett mondjuk a korábbi gyűjteményekkel. Erről mesélnek nekünk több fronton is, de egyébként még ide tartozik, hogy ezen a napon 96 évvel ezelőtt kezdődött meg Uruguayban a legelső labdarúgó világbajnokság, és biztos, hogy sokan vannak, akik valamilyen focis relikviát gyűjtenek, nem feltétlenül érmet, bármi másról is lehet szó, de nézzük, hogy miket írnak hallgatóink. Totya például ezt. Én 20 000-eseket gyűjtök, mérsékelt sikerrel. A családom rájár a gyűjteményemre. Azt meghiszem. Aztán itt van Anna üzenete. Szia Piros, én is nagy kavics gyűjtő vagyok. Annó a Görögországban gyűjtött köveket beépítettem a balatoni házunk konyhapultjába. Épített konyha és a pult egy része ezekből van kirakva. További jó gyűjtögetést, üdvözlettel Anna Fertő Rákosról. Ezzel most adtál szerintem sokaknak ötletet. Egyrészt akik hasonlóan kavics vagy kőmániások, meg akik lehet, hogy éppenséggel valamilyen felújításban dolgoznak. Úgyhogy én jó kreatívkodást kívánok mindenkinek. A WEM-mel folytatjuk, ezzel adunk lendületet. Wake me up before you go go a Retro Rádióban. You

Ő az imént mesélte, hogy a Balatonon járt a hétvégén, és csodás volt látni a nagy szélben a rengeteg vitorlást, kájtost, szörföst, mindenki élvezte a szél adta lehetőségeket. Kívánjuk, hogy ez ezen a hétvégén ne legyen így, vagy ne legyen ekkora szél, mert ugye a Balaton átúszást rendezik majd meg, viszont amikor eljön majd bő két hét múlva a kékszalag ideje, akkor fújhat majd megint. Viszont ha már a vitorlásoknál tartunk, akkor erre a hétvégére a Balaton átúszás szervezői a világ leghosszabb tavon kialakított hajófolyosóját alakítják ki vitorláshajókkal. Egyrészt, hogy így jelöljék ki magát a vízterületet, a verseny vízterületét, másrészt, hogy így gondoskodjanak így is a versenyzők biztonságáról. Körülbelül 150 hajó vesz majd részt a műveletben, már hajnalban elkezdik a hajók beállítását, 50 méterenként egy-egy hajó, és így gondoskodnak tehát arról, hogy mindenkinek szuper élmény legyen az a nap. Úgyhogy akkor az önkéntes vitorlázóknak köszönjük szépen ezt a tevékenységet, és kívánunk akkor megfelelő időjárást a Balaton átúszáshoz erre a hétvégére. A zenékről gondoskodunk, az Erasure-rel folytatom, illetve jöjjön Sandra az In the Heat of the Night-ban.

0: legnagyobb slágerei Retro Rádió. Lehetett mélázni a házi buli betét dalára Richard Sandersonnal, és folytatjuk, üljünk föl az álomhajóra Carpe Diem-mel. És meghallgatjuk majd egy óra után Phil Collins Two Hearts slágerét is. Ezekre is készülhetnek tehát velem a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most 10 dekagram pápai extra sonka 399 forint. Törzsvásárlóknak appkuponnal a 825 ml-es Cartador joghurt erdei gyümölcsékrém 1799 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
3: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Ismét itt van a Frutti Italpor nyereményjáték. Több mint 100 nyeremény, köztük PS5, Samsung TV vagy értékes wellness hétvége. Részletek fruttiitalpor.hu. Frutti Italpor. Mindig, mindenhol.
5: Újra bónusz hetek a DM-ben. Készüljön a nagy bevásárlásra és többszörözze meg pontjait. Aktiválja a bónusz hetek e-kupont a DM abban 2026. július 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
6: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plastikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
7: Stabilitásra vágyik? Repedezik vagy süllyed az otthona? Ne hagyja, hogy a probléma tovább fokozódjon. A Stabil Házak szondás injektálással védi házát a süllyedéstől. Legyen előrelátó, kérjen ingyenes árajánlatot. www.stabil-h.hu. Stabil alapok, stabil házak.
8: Freddie Mercury, ahogy még sosem láttad. A legendás frontember életét bemutató interaktív kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában. Eredeti tárgyakon, fellépő ruhákon és Freddie barátainak személyes visszaemlékezésein keresztül ismerhetjük meg a rockstar emberi oldalát. A kiállítás a felejthetetlen budapesti koncert 40. évfordulójára is emlékezik. Jegyek kaphatók a helyszínen és a zeneháza.hu oldalon.
9: A nyár nem a változókorú hölgyek kedvenc évszaka. Ilyenkor fokozódnak a hőhullámok, éjszakai izzadás, ingerlékenység. Van segítség. A Remifemin Plus jelentősen csökkenti a testi lelki tüneteket. A két gyógynövény kivonatát tartalmazó Remifemin Plus hatásos és biztonságos, napi adagja szükség esetén emelhető is. Változókor könnyedén. Remifemin Plus. Hormonmentes növényi gyógyszer a klimaxos tünetek enyhítésére. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Na figyelj! Az előző készlet? Elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
11: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar újburgonya kilója csak 269 forint. Az 500 grammos mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
12: Hírek a Retro Rádióban.
13: Már a Gyesev is havonta közli az adatokat a menetrendszerűségről. Több véradóra van szükség, várják az önkénteseket. Gomoly felhős napos az idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Az alaptörvény módosításáról is dönt ma a parlament. Az országgyűlés a hét első két napján rendkívüli ülést tart. A képviselők ma ezekben a percekben látnak munkához. Magyar Péter miniszterelnök korábbi bejegyzése szerint elfogadják majd a 17. módosítást. Sólyog Tamás államfőnek pedig 5 napja lesz arra, hogy ezt aláírja. Ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás. Az előterjesztés szerint egyebek mellett megszűnne a jelenlegi köztársasági elnök megbízatása, legfeljebb 12 évig lehetne valaki országgyűlési képviselő, a vármegyéket pedig visszaneveznék megyékre. Mostantól a Gyesev is havonta közli az adatokat a menetrendszerűségről, a pályák állapotáról, az aktuális sebességkorlátozásokról. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be Facebook oldalán. A MÁV már korábban elkezdte közzétenni a részletes havi jelentéseket. Vitézi Dávid megismételte, nem eltitkolni, hanem megoldani akarják a problémákat. Kevesebben adnak vért a nyári időszakban. A biztonságos ellátáshoz országosan napi 1600-1800 donorra lenne szükség. Ezért most nagyon várják az önkénteseket, mondta rádiónknak Váradi Marian, a Magyar Vöröskereszt véradás szervezésért és egészségfejlesztésért felelős országos szakmai vezetője.
14: A szabadságok, nyári szünet, szezonális betegségek és nem utolsó sorban a szélsőséges időjárás, ez mind közrejátszik abban, hogy a nyári időszakban nem annyira motiváltak a véradók. Kérjük mindazokat, akik már adtak vért, hogy ha van egy szabad órájuk, akkor jöjjenek el és segítsenek. Ha viszont még soha semmikor nem próbáltak vért adni, akkor azt gondolom ez a nyár a legjobb alkalom lehet arra, hogy jelentkezzenek. Mindenki, aki 18 és 60 között van, egészséges, jelentkezhet első véradásra. A rendszeres véradók 18 és 65 éves korig adhatnak vért.
13: Súlyos áradások bénítják meg Észak-Kína közlekedését. Egy tájfun érte el az országot. Az özönvízszerű esőzések utakat öntöttek el, járműveket sodortak el, folyók léptek ki a medrükből, a vonatok több térségben leálltak, néhol az iskolákat is bezárták. Komoly felhős időnk lehet általában több órás napsütéssel. Néhol főleg az ország keleti felén erősen felhős borult időszakokra is számíthatnak. Kisebb záport inkább csak északkeletre ígérnek. A hőmérséklet 27 és 33 fok között lehet a legmelegebb órákban. Holnap napos időnk lehet fátyol és gomoly felhőkkel, záporokra, zivatarokra leginkább a Dunántúlon és az északkeleti tájakon van esély. Odakint már 30-34 fok is lehet.
1: A nyári feltöltődés támogatója a Hungest Hotels.
12: Sporthírek a Retrórádióban.
15: Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Eljött az a mérkőzés, amelyet sokan már most korai döntőnek neveznek. Holnap Dallasban Franciaország és az Európa-bajnok Spanyolország csap össze a világbajnoki fináléért. A pályán ott lesz a franciák gólvágója Kylian Mbappé, a túloldalon pedig a 19 éves Lamine Yamal, akit már most a világ egyik legnagyobb tehetségeként emlegetnek. Az egyik oldalon robbanékonyság és gólérzékenység, a másikon kreativitás és lehengerlő technikai tudás. A két válogatott legutóbbi összecsapása 9 gólt hozott, így most minden adott egy újabb futballünnephez. A Nemzetek Ligája elődöntőjében találkozott a két csapat legutóbb, Stuttgartban a spanyolok 5-4-re győztek. A tét óriási, a győztes vasárnap New Yorkban világbajnoki döntőt játszhat. A másik elődöntőt holnap után rendezik meg, amikor Anglia és a címvédő Argentína feszül egymásnak. Köszönöm a figyelmet, a foci VB híreit Bányász Árpádtól hallották.
1: A sporthírek támogatója a Rájszáp kollagénes fehérje szelet. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
16: Egy óra után 5 perccel is köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, Vágó Piros vagyok, és válogattunk latin kedvencet Shakirától, pörgős nyelvű pop előadót Scatman John-t, és már is érkezik a Hungry Eyes Eric Carmen-től a Retro Rádió.

Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Hallgatóink írják, hogy ki mit gyűjt, és már is rátérek majd erre is, csak hogy sajnos súlyos baleset történt az M5-ösön Kiskunfélegyháza és Kecskemét között. A 93-as kilométernél a Budapest felé tartó forgalmat megállították, a 102-es kilométernél Kunszállás csomópontnál kiterelik az autókat, és visszatérni a pályára leghamarabb a 91-es jelű Kecskemét dél csomópontnál lehet az 54-es főútról. Úgyhogy mindenképpen megnövekedett menetidővel számoljanak az arra közlekedők, és türelmet kérnek a baleset mögött rekedtektől. Jó utat kívánunk egyébként, 0620-22-22-122-es az SMS számunk, ahová várjuk egyébként a közlekedési infókat is hallgatóinktól. Már is jön az álomhajó a Carpe Diem-mel, J-Lo pedig nyitja a sort a Let's Get Loud-dal.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Vannak, akik úgy gyűjtenek, hogy meg is van a helye a gyűjteménynek. Tehát vagy egy szekrény felső polca, vagy mondjuk, ha láttatni szeretnék, akkor vitrín. Van, aki pedig egy külön egész kis üveges szekrénykét rakott ezért a lakásba, mint ahogy Gabriella is küldött fényképet a Volkswagen Beetle modellek gyűjteményéről, amik egy üveges vitrínben vannak mindenféle színben, méretben. Ehhez gratulálok, mert ugye a mai kérdésünk az volt, hogy ki mit gyűjt. Aztán itt van Hugi üzenete. Szia Piros, gyűjtöttem már kártyanaptárt, képeslapot, bögrét. Ez már csak a múlt. Most Halloween tököt gyűjtök, több mint 200 darab van belőle. Bögréből, később a tökökből is volt kiállításom. Legyen szép napod, szuper a retro rádió. Hugi, köszönöm szépen. És mindjárt mesélek egy különleges, nevezzük gyűjteménynek. És a futball VB-hez is köze van. Hamarosan érkezem majd a hírrel, de most folytatom Buster Poindexter, Hit the Road Jack sláger.

A futball VB-n. Ettől függetlenül kalandok várnak még ránk, izgalmak ezen a héten, ami ki nem derül, hogy végül is kiemelheti majd magasban a kupát. És úgy tűnik, hogy a norvégok több szempontból is kedvencei lettek az egész világnak, és köztük is a világhírű csatáruk Erling Haaland az, akiről nagyon-nagyon sokat hallani. Olyannyira, hogy a labdarúgó világbajnokság kezdete óta Peruban 500-nál is több újszülöttet neveztek el róla. 468 csecsemő kapta a Haaland, további 91 pedig az Erling Haaland nevet. A számuk pedig különösen azóta nőtt meg, hogy Norvégia szép lassan lépegetett előre, és bejutott a negyed döntőbe. A következő hetekben, hónapokban valószínűleg nem csak Peruból jön majd hasonló összesítés, és nem csak a norvég csatár nevére. Biztos, hogy Kilián vagy Lionel is sokkal több született azóta. Meglátjuk, erre még nincsenek adataink, arra viszont igen, hogy mivel folytatjuk. Belinda Kellá és a La Luna szól a Retro Rádióban.

0: legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Mindjárt itt a 2 óra, és megérkezett Dénes Tamás kollégám, úgyhogy én köszönöm szépen a figyelmet, már vele tölthetik majd a délutánban a következő 4 órát. Vágó Pirost hallották, holnap 10-kor jövök.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig az 500 vagy 400 g-os süteményválogatás 30% kedvezménnyel csak 929 forint. Mindig Aldi.
3: Na figyelj! Az előző készlet. Á, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
4: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
5: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
4: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
5: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Már megint egy hétfőkedd?
7: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfőkedd!
8: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Cordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Cordia. Egy otthon örökérték. Részletek a cordia.hu-n.
9: Tankolj MaxMotion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
10: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
11: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miértrádió.hu.
12: Legyen a nyár a megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Róz Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drroz.hu.
13: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
14: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar újburgonya kilója csak 269 forint. Az 500 g-os mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
15: Hírek a Retro Rádióban.
16: Vinnyárusoknál vizsgálódik a fogyasztóvédelem. A Dunában keresték, kórházban találtak meg egy eltűnt férfit. Egyelőre marad a meleg idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. A görög dinnyárusokat vizsgálják a fogyasztóvédők. Az ellenőrök a nagybani piacokon, a boltokban, az ideiglenes és az útmenti árusoknál is megjelenhetnek országszerte. Figyelik a tisztaságot, a termékek származását, jelölését, minőségét. Azt is nézik, hogyan kezelik a darabolt dinnyét. Ezt ugyanis csak fóliázva lehet árulni, és óvni kell a direkt napfénytől. A tavalyi ellenőrzéseken 26 esetben büntettek, és összesen mintegy 19 millió forint bírságot szabtak ki a szakemberek. A forgalomból több mint 300 kilónyi görög dinnyét kellett kivonni. Nehezebben koncentrálhatnak a nyári melegben a járművezetők. Több vizsgálat is kimutatta, hogy a fáradt sofőrök sokkal több végzetes hibát követnek el, mint a kipihentek. Figyeljük magunkon a kimerültség jeleit, és ha ilyeneket tapasztalunk, inkább álljunk meg, tanácsolja Vad Róbert rendőr alezredes.
17: Az égő szemek, a gyakori pislogás, a látótér alagútszerű beszűkülése, a koncentrációs és orientációs zavarok, tehát a egyre nagyobb erőfeszítést igényel a figyelem fenntartása vezetés közben, a lehető leghamarabb meg kell állni és pihenőt tartani. Megoldás jelenthet a pihenő során a végtagokat, törzs és anyag átmozgatása, segíthet még a kávé, a frissítő italok fogyasztása, és ami talán a legfontosabb, a vezetés előtti pihenés.
16: A Dunában kutattak szombat éjjel egy eltűnt férfi után. Ittasan ment el otthonról, ruháit és személyes tárgyait a ráckevei soroksári Dunaág bal partján találták meg. A rendőrség vízirendészei és a Pest vármegyei kutatómentő szolgálat együtt kereste, de hiába. Tegnap aztán kiderült, hogy a férfi a kutatáskor már kórházban volt, mivel sikerült átúsznia a Dunát és saját magának hívott mentőt. Tűzoltó repülőgépeket is bevetettek éjjel a Fontainebleau-i erdőnél. A Párizstól 50 kilométerre lévő terület tegnap délután gyulladt ki, a lángok nagyon gyorsan terjedtek a kánikulában. A katasztrófa miatt lezártak egy autópályaszakaszt, lakóházakat ürítettek ki, a tűz a Super Express vonatok közlekedését is érintette. Az oltáshoz délről érkezett két speciális repülő. A tüzet egyelőre nem sikerült megfékezni. Sokat süthet a nap, de komoly felhők is megjelennek, és néhol, főleg keleten szét is terülhetnek, így erősen felhős borult időszakok sem kizártak. Csapadék ritkán jön, esetleg észak-keleten fordulhat elő kisebb zápor. A hőmérséklet 27-33 fokig emelkedik. Holnap napos időnk lehet fátyol és gomoly felhőkkel, záporokra, zivatarokra leginkább a Dunántúlon és az észak-keleti tájakon van esély. Odakint már 30-34 fok is lehet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
18: Nagyon szép és nagyon-nagyon kellemes hétfő délután kívánok önöknek. A mikrofonnál egészen délután 6 óráig Dénes Tamás, 13-a van, igaz, hétfő,

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 4 perc múlva lesz. Délután 14:30 a mikrofonnál Dénás Tamás. Érkezett egy SMS, amit nem nagyon tudok értékelni, vagy legalábbis nem stimmel benne valami. Ez van ideírva. M1-esen Marcali közelében baleset mentő tűzoltó helyszínen kb. 10 km-es a sor. Egyetlen egy gondom van, Marcali Somogy megyében van, az M1-es pedig észak-északnyugat Magyarországon fut, úgyhogy valahogy nem stimmel a dolog, segítsenek, hogy mi történt ott pontosan. 0620-22-22-122. A kamionosat ez azt írja, hello Tamás, túl sok a baleset az utakon, korábban a 6-os főúton, a 161-es kilométernél három személyautó ütközött össze, Hidas és Bonyhád között. Pécset ivóhálózati felújítás miatt lezárták a Siklósi úti, Táncsics Mihály úton vezető kihajtósávját, 5 buszjárat érintett, úgyhogy figyeljen mindenki és legyen türelmes. Nagyon szépen köszönöm, és van még egy hír, súlyos baleset történt az M5-ös autópályán Kiskunfélegyháza és Kecskemét között. Három kamion és egy teherautó ütközött a 93-as kilométernél Budapest felé. Megállították a forgalmat, egyelőre ezt kaptuk. Én remélem, hogy ennél azért jobb híreket tudok közölni, de hát sajnos a hétvégével kapcsolatban még azért összefoglalok nem túl jó híreket hamarosan. Most viszont csak azért is jó zenék jöjjenek. Nem sokára jön a Bikini vagy az Ott van, előttük pedig már is Enrique Iglesias énekel, ez a Bailamos itt a Retro Rádióban. Szép napot!

0: Metrórádió közlekedési híre.
1: Hamarosan felrakom Szegeres Adrián és Dobrádi Ákos duettjét itt a Retrórádióban, most viszont közlekedjünk. 5 perc múlva lesz 3:43, és Sanyi telefonált az imént, hogy az a Marcali az M1-esen az Marcal város lesz, de igazából nem is ott történt a baleset, hanem a Veszprémi lehajtót emlegessen, és mindez Bécs felé, de már ott van a rendőrség is. És szerintem erre utal az is, hogy az útinform azt írta ki, M1-es autópályán két kamion ütközött a pálya Győrt elkerülő szakaszán, a 115-ös Győr-Fehérvár és az Arabona pihenőhely közötti szakaszon, a 117-es kilométernél lezárták a külső sávot, legalább 3 kilométeres dugó van mögötte. Súlyos baleset az M5-ösön Kiskunfélegyháza és Kecskemét között, három kamion és egy teherautó ütközött a 93-as kilométernél, a Budapest felé vezető oldal forgalmát továbbra is megállítva tartják. Hír még, hogy baleset történt a 6-os főúton Bonyhád és Hidas között, a 161-es kilométernél a főutat lezárták, kerülni kell.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retrórádió hallgatóival. A Forró Drót 0620

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió közben jönnek továbbra is az SMS-ek. Szia Tamás, az M5-ösön van a baleset mögött, vagy 12-13 kilométeres torlódás, még úgy is, hogy a 102-esnél mindenkit leterelnek az 5-ös főút felé. Atya Isten, ugye az M5-ösön súlyos baleset történt a 93-as kilométernél Budapest felé, és ahogy hallják, 10-12-13 kilométeres mögötte a dugó. Még egy hír, Joszi jelezte, hello Google Maps szerint Győrt elkerülni, ugyanis ott baleset van Hegyeshalom felé a 82-es út előtt. Igen, Joci, köszönöm az információt. Menjünk is tovább, hiszen egy nagy kedvencem, Péter Fibor is énekelni fog a következő órában. Akár csak egy másik nagy kedvencem, Tina Turner. De hozok még egy egész tonna sztárt és nagy slágert a folytatásban, majd így hétfő délután itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Az alaptörvény módosításáról is dönt ma a parlament. Bács-Kiskunban és Csongrád-Csanádban írtják a héten a szúnyogokat. A felhők közül kukucskál ki a nap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. A parlament ma elfogadja, Súlyog Tamás államfőnek pedig 5 napon belül alá kell írnia az alaptörvény módosítását, amely megbízatásának megszűnését is tartalmazza. Ha nem így lesz, megindul ellene a megfosztási eljárás, ekkortól a házelnök gyakorolja majd az államfői jogokat. Egyebek mellett erről beszélt napirend előtt Magyar Péter miniszterelnök. A mai rendkívüli ülésen egyébként a Fidesz és a KDNP frakciója tiltakozásul nem vesz részt. A képviselőcsoport sajtótájékoztatóján közben kiderült, hogy Gulyás Gergely Fidesz frakció vezető távozik pozíciójából. Ezt azzal indokolta, hogy 2030-ban az új alaptörvény szerint már nem indulhat az országgyűlési választáson. Legyünk résen, ha külföldi koncertre, sportrendezvényre veszünk ki egyet. Az internetes piacok megjelenésével a belépővásárlás egyszerűsödött. A nem hivatalos jegyértékesítési csatornákon azonban csalók is feltűnhetnek. Hívta fel a figyelmet Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
4: Sok esetben nem megbízhatóak azok az eladók, akiktől vásároljuk ezeket a jegyeket. Különösen akkor, ha más magánszemélyektől különböző közösségi média marketplace-ek oldalon, vagy olyan önálló honlapokon, ahol tovább értékesítenek magánszemélyek jegyeket. Hiszen nem tudjuk, hogy ezek a jegyek valóban léteznek-e, illetve azt sem lehet tudni, hogy ha léteznek is, nem adják el több magánszemélynek, több vásárlónak, és sajnos volt olyan fogyasztói panaszunk, amit jelezték a fogyasztók, hogy a bejáratnál szembesültek vele, hogy az ügyekkel már valaki bement, nyilvánvaló az eladó több személy számára is eladta a jegyet.
3: Általában nincs olyan sok szúnyog, de folytatódik a küzdelem ellenük. A héten Bács-Kiskunban és Csongrád-Csanádban írtják a vérszívókat. Baks, Kecskemét, Szeged, Szegvár és Tömörkény belterületén dolgoznak majd a szakemberek kémiai módszerrel. A katasztrófa védelem szerint a hőség után a változékony időjárás nem kedvezett a lárvák fejlődésének, ezért a települések többségén nincs komoly szúnyog ártalom, csak egyes részekre jellemző ez. Híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Gomoly felhős időnk lehet általában több órás napsütéssel. Néhol főleg az ország keleti felén erősen felhős borult időszakokra is számíthatnak. Kisebb záport inkább csak északkeletre ígérnek. A hőmérséklet 27 és 33 fok között lehet a legmelegebb órákban. Holnap napos időnk lehet fátyol és gomoly felhőkkel, záporokra, zivatarokra leginkább a Dunántúlon és az északkeleti tájakon van esély. Odakint már 30-34 fok is lehet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: 4 perc elmúlt délután, 3 óra és a nyár kellős közepén vagyunk, július 13-án, hétfőn. A mikrofonnál Dénes Tamás, én pedig ennek megfelelően hozom a nagy slágereket Madonnától kezdve egészen a Republikig. Rögtön a kezdésnek Michael Jackson énekel.

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. 6 perc múlva lesz délután 3:30 a mikrofonnál Dénes Tamás. Hát szomorú volt a hétvége abból a szempontból, hogy szinte minden napra jutott egy olyan haláleset, akit szerettünk, akihez valamilyen módon ragaszkodtunk, aki valahogy szerepet játszott az életünkben, vagy legalábbis érdekes volt az ő élete. Próbálok végigmenni, ugye? Az a búcsúztam pénteken, hogy Bonnie Tyler volt az a Wells énekesnő, aki itt hagyott bennünket, de a dalait továbbra is játszani fogjuk itt a retro rádióban. Ebben biztosak lehetnek. Aztán jött a hír, miszerint a dél-afrikai labdarúgó válogatott fiatal, mindössze 25 éves csillaga, Jaden Adams véget vetett az életének. Régóta voltak mentális gondjai, legalábbis az alapján, amiket itt olvastam utána, és valahogy a démonokkal nem tudott megküzdeni. 2 héttel a VB szereplés után hunyt el. Vasárnap jött a szívenütő hír, miszerint Szolnoki Péter, Szolnoki Peti, aki sokszor járt itt nálunk a retro rádióban is, meg hát valahogy egy rettenetesen vicces figura volt a zenei életben, számtalanszor kaptam én is tőle poénokat. Szóval ő is elment egy hosszú betegség után, nagy küzdelem volt, és ő biztosan hiányozni fog, de az ő dalait is nagyon-nagyon sokszor fogjuk játszani itt a retro rádióban. Ő mindig velünk fog maradni, és sajnos mára is jutott egy méghozzá, Sam Neill, a kitűnő színész is elment, őt ugye sokan a Jurassic Parkból, vagy az NCIS sorozatból ismerhetik, de ő sincs már velünk, szóval valami ott odafön kozmikusan, nem stimmel. Cher viszont van még, és remélem marad is, úgyhogy az ő dalát játszom, ez a Believe itt a Retro Rádióban.

0: Metrórádió közlekedési híre.
1: Hamarosan az AC/DC-vel és Péter Fiborival folytatom majd itt a Retrórádióban, most közlekedjünk. Pontosan 5 perc múlva lesz 3:44. Korábban is jeleztem, hogy súlyos baleset történt az M5-ös autópályán Kiskunfélegyháza és Kecskemét között. Három kamion és egy teherautó ütközött össze a Budapest felé tartó oldalon, a 93-as kilométernél. A baleseti helyszín mellett egy sávon engedik el a közel 10 km hosszan bentreket járműveket. A 102-es kilométernél lévő Kunszálás csomópontnál a rendőrség továbbra is kitereli a járműveket az M5-ösről. A pályára visszatérni leghamarabb a 91-es jelű Kecskemét délcsomópontnál lehet az 54-es főútról. Itt is meghaladja a torlódás a 10 kilométert, hát ez hosszú lesz. Baleset történt a 6-os főúton Bonyhád és Hidas között, a 161-es kilométernél itt a főutat, a 6-ost lezárták, kerülni kell a főút melletti szervizúton.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retrórádió hallgatóival. A forró drót 0620

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 2 perccel járunk 3:44 után, a folytatásban pedig egy kis rock hagy szóljon, szóljanak azok a gitárok, a dobok és a basszus is, jön az AC/DC, ez a Highway to Hell itt a retro rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió és változatlan az információ az M5-ös autópályával kapcsolatban, ahol nagyon súlyos baleset történt korábban Kiskunfélegyháza és Kecskemét között a Budapest felé a 93-as kilométernél. Le is terelik a járműveket, és az ott maradt nagyjából 10 kilométer hosszan ott maradt járműveket egyetlen sávon engedik tovább. Nem egyszerű a közlekedés arra felé. Menjünk tovább, hiszen a következő órában is viszont jönnek a nagy slágerek, többek között egy csodálatos Ler István dal. De a király, azaz Elvis Presley is szerepet kap majd az előttünk álló órában. És még jó néhány nagy sztár tartsanak velem a folytatásban is, ezen a nyári délutánon itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is. A 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a szeletelt karátszalámi csak 499 forint. A Königsbrau dobozos sör két darabtól pedig csak 199 forint. Penny. 30 éve mindig melletted.
3: Stabilitásra vágyik. Repedezik vagy süllyed az otthona? Ne hagyja, hogy a probléma tovább fokozódjon. A Stabil Házak szondás injektálással védi házát a süllyedéstől. Legyen előrelátó, kérjen ingyenes árajánlatot. www.stabil-h.hu. Stabil alapok, stabil házak.
4: Újítsd be a Motorola Edge 70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge 70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
5: És a döntő pillanat.
6: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
7: Tankolj Max Motion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
8: 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Christopher Nolan filmje.
9: 8 éve, hogy Trója elesett. És ő csak nem 20 éve, hogy elment.
10: Odysseus halott.
9: Ithaka királya visszatér.
8: Odüsszeia. A mozikban.
11: Mit kérsz vacsorára, kisfiam?
12: Brokkoli van.
11: Az előbb hozta a Family Frost autó.
12: Rántott hal.
11: Azt is vettem.
12: És zöld borsó.
11: Az is van.
12: Akkor sült krumplit kérek.
13: A Family Frost a gyorsfagyasztott ételek szakértője most az applikáció segítségével a hűtődik hozza a lehetőségek tárházát.
12: És sült krumplit is.
14: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
15: Litara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
16: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
17: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
1: A reklám után.
18: Hírek a Retro Rádióban.
19: Nyári véradásra buzdít a Vörös Kereszt. Hamisított ruhák, parfümök lapultak egy kamionban. Egyelőre marad a napos, gomoly felhős meleg idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. A parlament ma elfogadja Sulyog Tamás államfőnek, pedig 5 napon belül alá kell írnia az alaptörvény módosítását, amely megbízatásának megszűnését is tartalmazza. Ha nem így lesz, megindul ellene a megfosztási eljárás, ekkortól a házelnök gyakorolja az államfői jogokat. Egyebek mellett erről beszélt napirend előtt Magyar Péter miniszterelnök. A mai rendkívüli ülésen egyébként a Fidesz és a KDNP frakciója tiltakozásul nem vesz részt. Kevesebben adnak vért a nyári időszakban. A biztonságos ellátáshoz országosan napi 1600-1800 donorra lenne szükség. Ezért most nagyon várják az önkénteseket, mondta rádiónknak Váradi Marian, a Magyar Vöröskereszt véradás szervezésért és egészségfejlesztésért felelős országos szakmai vezetője.
20: A szabadságok, nyári szünet, szezonális betegségek és nem utolsó sorban a szélsőséges időjárás, ez mind közrejátszik abban, hogy a nyári időszakban nem annyira motiváltak a véradók. Kérjük mindazokat, akik már adtak vért, hogy ha van egy szabad órájuk, akkor jöjjenek el és segítsenek. Ha viszont még soha semmikor nem próbáltak vért adni, akkor azt gondolom ez a nyár a legjobb alkalom lehet arra, hogy jelentkezzenek. Mindenki, aki 18 és 60 között van, egészséges, jelentkezhet első véradásra. A rendszeres véradók 18 és 65 éves korig adhatnak vért.
19: Hamisított ruhákat, parfümöt és kiegészítőket találtak a pénzügyőrök egy buszban. A jármű Törökországból Németországba tartott. Az M1-es Győr-Moson Sopron-Bár megyei szakaszán állították meg. A raktérben lévő dobozokból, bőröndökből mintegy 1200 hamis áru került elő. A sofőr azt mondta, a csomagokat Romániában vette át és Münchenbe kellett volna szállítania. A hamisítványok a becslések szerint több mint 84 millió forint kárt okoztak a jogtulajdonosoknak. Súlyos áradások bénítják meg Észak-Kína közlekedését, egy tájfun érte el az országot, az özönvízszerű esőzések utakat öntöttek el, járműveket sodortak el, folyók léptek ki medrükből, a vonatok több térségben is leálltak. Néhol az iskolákat is bezárták. Sokat süthet a nap, de komoly felhők is megjelennek, esetleg észak-keleten fordulhat elő kisebb zápor. Késő estére 20-28 fokig hűl le a levegő. Holnap napos időnk lehet fátyol és gomoly felhőkkel, záporokra, zivatarokra leginkább a Dunántúlon és az északkeleti tájakon van esély. Odakint már 30-34 fok is lehet. Szerdán a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre készülhetünk, de szorványosan záporok, zivatarok is előfordulhatnak.
17: A nyári feltöltődés támogatója a Hungest Hotels.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
18: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: 5 perc elmúlt délután 4 óra és jelen pillanatban 28 Celsius fokot mutat a Retro Rádió hőmérője. Az az igazi nyári meleg van, még hogyha klasszikus hőségről nem is beszélhetünk. A mikrofonnál Dénes Tamás, jön ebben az órában Falkó vagy Ákos, a nyitány már is a Jazué.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 5 perc múlva lesz délután fél 5, és hát a 90-es évek második felének egyik legszebb modellje Eva Herzigová volt, és ő már megint férjhez ment. Ez ugye azért érdekes, mert az első férje Tico Torres volt, a Bon Jovi dobosa, aztán elváltak, és a hírek szerint Eva Herzigová egy üzletember mellett találta meg a boldogságot, olyannyira, hogy három fia született, George, Philip és Edward, és most 25 évvel később, az ismerkedés 25. évfordulóján Gregorio Marsály elvette Eva Herzigovát, úgyhogy megtörtént a nagy esküvő, mindez a hétvégén Olaszországban. Hát a modell már nem pont úgy néz ki, mint annak idején, amikor ugye az egyik legnépszerűbb melltartó márkát reklámozta csodásan, de 53 évesen még mindig gyönyörű. Érdekes egyébként, hogy a magazinok fele a rém egyszerű esküvői ruháját, hiszen lényegében egy fehér kis ruháskát vett föl, szóval túl egyszerűnek találja az esküvőhöz, illetve a férjhez képest, aki hibátlanul van felöltözve. Mások pedig pont azt dicsérik, hogy ilyen egyszerűen is lehet ragyogni egy ruhában. Én az utóbbi táborhoz csatlakozom, Eva Herzigová 53 évesen a csöpp kis ruhájában is piszok jól néz ki három fiú édesanyjaként. Gratulálunk nekik, és szóljon nekik a Roxette nagy sikere itt a Joyride a Retro Rádióban. Hello!

0: Retro Rádió közlekedési híre.
1: Hamarosan a Bonnie M-mel vagy éppen Marky Markkal folytatom majd itt a Retro Rádióban. Most viszont némi közlekedés, 16 óra 41 perc van, és egyelőre friss információm nincsen az M5-ös autópályáról, ahol korábban nagyon súlyos baleset történt Kiskunfélegyháza és Kecskemét között, ahol három kamion és egy teherautó ütközött össze Budapest felé a 93-as kilométernél. Az volt az utolsó információ, hogy egyetlen sávon engedik el a közel 10 kilométer hosszan benrekedt járműveket, a 102-es kilométernél lévő Kunszállás csomópontnál pedig a rendőrség továbbra is kitereli a járműveket. A pályára a Kecskemét délcsomópontnál lehet az 54-es főútról visszatérni, de ott is piszok nagy dugó van. Remélem kapok frissebb információt. Hír még, hogy az 55-ös főúton összeütközött egy kamion és egy személyautó, a Kelebiai útleágazás és a Tompai körforgalom között a 43-as kilométernél lezárták a félútpályát.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620

Minden idők legnagyobb slágerei retro, Rádió 3 perccel járunk, 3:45 után is megérkezett a friss információ, ugye jeleztem, hogy súlyos baleset történt az M5-ös autópálya 93-as kilométerénél Budapest felé, ahol a forgalmat megállították, változatlanul állott a forgalom, és változatlanul a rendőrség a 102-es kilométernél lévő Kunszálás csomópontnál kitereli a járműveket, igazából jelentős változás nincsen, piszok nagy dugó van az egész környéken. Még egy hírem van, viszont két személyautó ütközött az M3-as autópályán Miskolc felé, a 114-es Füzesabony és a 128-as Mezőköves csomópontok között, a 121-es kilométernél, az M3-ason is itt most áll a forgalom egyelőre 3 kilométeres dugó mellett. Ez már a Bonnie M és a Sunny a dugóban állóknak.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, és amíg az M5-ös, illetve az M3-as autópályán is most óriási dugók vannak egy-egy baleset miatt, addig itt közben Anita azt írja, hogy régen tudtam a fővárosban ilyen jól autózni. Úgy látszik, mindenki szabadságon van. Nem, én sem vagyok szabadságon, és jó néhány kollégám sem, úgyhogy nyomjuk tovább a nagy slágereket, és ezt teszem ezt legnagyobb örömmel a következő órában is, így többek között érkezik majd Szikora Robi és az Ergo is majd. Ebben a melegben kell a vidám és frissítő muzsika is, még, úgyhogy hozom majd a Rembrandts nagy sikerét, az I'll Be There For You-t, a Jó Barátok főcímzenéjét. És még egy egész csomó nagy slágert így hétfőn délután, csak itt a Retro Rádióban, tartsanak velem!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most az aranyászok dobozos sör 319 forint. Két termék vásárlásakor a 60 g-os Lay's sajtos chips 449 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
3: Sérült szélvédő, kőnyomjavítás vagy szélvédőcsere kaszkóval, akár ingyenesen a Pilkingtonnál. Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
4: Autóüveg Pilkington.
5: Újítsd be a Motorola Edge 70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge 70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
6: Mi történik, ha egy literből kivonunk 10 forintot? Hát az, hogy te is letöltötted az új Orlen mobilappot. Megújult az Orlen mobil alkalmazás, és visszatért a 10 forintos literenkénti üzemanyag kedvezmény. Ráadásul kuponok és még több ajánlat vár az abban. Végre egy kivonás, aminek mindenki örül. Orlen. Mindig veled az úton.
7: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
8: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmod meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
9: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plastikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plastikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
10: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140.000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
11: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
12: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig az 500 vagy 400 g-os süteményválogatás 30% kedvezménnyel csak 929 forint. Mindig Aldi.
1: A reklám után.
13: Hírek a Retro Rádióban.
14: Új szemléletre épül a jövőben az oktatáspolitika. Folytatódik a szúnyoggyérítés a héten. Dugulás elhárító bűnszervezetet kapcsoltak le. Köszöntöm Önöket! A híreket Bányász Árpádtól hallják. szemléletváltás előtt Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter szerint új szemléletre épül az oktatáspolitika, amelynek középpontjában a gyermekek, a pedagógusok és az iskolák állnak. A tárcavezető közölte csökkentik a túlzott központosítást, nagyobb szakmai önállóságot kapnak az intézmények, mérséklik a pedagógusok adminisztrációs terheit, bővítik a tankönyvválasztás szabadságát és javítják az iskolák működési feltételeit. Lannert Judit úgy fogalmazott, jó oktatást csak megbecsült pedagógusokkal, valódi szakmai szabadsággal és a gyermekek érdekeit szolgáló döntésekkel lehet építeni. Folytatódik a szúnyoggyérítési program Bács-Kiskunban és Csongrád-Csanádban. A következő napokban Baks, Kecskemét, Szeged, Szegvár és Tömörkénybel területén végeznek földi kémiai szúnyoggyérítést a szakemberek. A katasztrófa védelem szerint a száraz időjárás miatt országosan enyhe a szúnyogártalom. Ugyanakkor több helyen megjelent az ázsiai tigris szúnyog. Ez az inváziós faj elsősorban a házak körüli kisebb pangóvizekben szaporodik, ezért a szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy rendszeresen ürítsék ki a vízzel teli edényeket, vödröket, virágvázákat és tisztítsák az ereszt csatornákat is. Felszámoltak egy túlszámlázásokkal gyanúsított dugulás elhárító bűnszervezetet. A gyanú szerint a szolgáltatást az érintettek ugyan elvégezték, a munka végén azonban a valós árt többszörösét számlázták ki az ügyfeleiknek. A nyomozók 8 helyszínen csaptak le, 3 embert elfogtak, őrizetbe vették, letartóztatásukat pedig a bíróság elrendelte. Az akció során készpénzt, mobiltelefonokat, számítógépeket, ékszereket és autót is lefoglaltak. A hatóságok várják azokat az érintetteket, akiket a bűnszervezet megkárosított. Bangkokban legalább 27-en meghaltak egy hatalmas tűzben. A lángok egy bárban csaptak fel éjjel a tájföldi fővárosban. A tüzet egy légkondicionáló berendezés elektromos zárlata okozhatta. Többen a hátsó mosdókba menekültek, az áldozatok nagy részét ott találták meg. Sokan kórházba kerültek. A gomoly felhők feloszlanak, este nagy részt kiderül az ég, keleten azonban maradhatnak még felhősebb körzetek. Emellett nyugat felől fátyol felhők is érkeznek fölénk. Csapadék általában nem várható, de északkeleten előfordulhatnak záporok, zivatarok. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet nagy részt 12 és 19 fok között alakul, de a szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal hidegebb, a vízpartok közelében és a magasabban fekvő helyeken pár fokkal melegebb is lehet.
13: Retro Rádió közlekedési hírek.
15: A közlekedési hírek támogatója a Boskár Szervész Hálózat.
16: Súlyos baleset történt az M5-ös autópályán Kiskun, Félegyháza és Kecskemét között, 3 kamion és egy teherautó összeütközött. A Budapest felé tartó oldalon a 93-as kilométernél a baleset helyszín mellett egy sávon elengedik a közel 10 kilométer hosszan benreket járműveket. A 102-es kilométernél lévő Kunszállás csomópontnál a rendőrség továbbra is kitereli a járműveket. Baleset történt a 6-os főúton Bonyhád és Hidas között. A 161-es kilométernél a főutat lezárták. Kerülni annak, aki teheti, a főút melletti szervizúton lehetséges. Tudósít mindezekről az Útinform.
13: Sporthírek a Retro Rádióban.
16: Világbajnoki döntőbe illő rangadóval folytatódik a labdarúgó VB. Holnap Dallasban Franciaország és az Európa-bajnok Spanyolország csap össze a fináléért, és minden adott egy emlékezetes estéhez. Az egyik oldalon a bomba formában futballozó Kylian Mbappé, a másikon pedig a 19 éves Lamine Yamal vezeti csatába csapatát. A két válogatott legutóbb tavaly a Nemzetek Ligája elődöntőjében találkozott, akkor 9 gólt és spanyol 5-4-es győzelmet láthatott a stuttgarti közönség. Most még nagyobb a tét, a győztes a világbajnoki döntőre készülhet. A másik ágon holnap után Anglia és a címvédő Argentina küzd meg a fináléba jutásért. Egy biztos, a világbajnokság utolsó hete igazi futballünnepet ígér. A bronzmérkőzés szombaton rendezik meg, a mindent eldöntő találkozóra, azaz a fináléra vasárnap kerül sor New Yorkban. Köszönöm a figyelmet, a Kanadában, Mexikóban és az Egyesült Államokban zajló labdarúgó világbajnokság híreit Bányász Árpád túl hallották.
15: A sporthírek támogatója a Rájszáp kollagénes fehérje szelet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Sanyi most jelezte telefonon, hogy az M0-áson az M5-ös felé, ahogy ön mondta, szötyörgés és ácsorgás van, úgyhogy erre hívja fel a hallgatók figyelmét. Köszi szépen, a mikrofonnál továbbra is Dénes Tamás, én azért hozom a nagy slágereket a repülőktől egészen az R.E.M.-ig, a Nyitány Sandrine.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. Can't touch this. Yeah, that's how we living in, you know. Can't touch this. És a 2000-es évekből.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 6 perc múlva lesz. Délután 17:30 a mikrofonnál Dénás Tamás. Most már tényleg a legjobb négy között tartunk a labdarúgó világbajnokságon, és mielőtt tovább haladnánk, azelőtt mindig az érdekli az embereket, hogy vajon egy-egy mez hova fog vándorolni, egy-egy olyan mez, amely fontos volt a világbajnokságon. Hát most megtudtuk, hogy mi történt a címvédő argentin labdarúgó válogató csapatkapitányának, Lionel Messinek a Svájc ellen hordott mezében, amelyet egyébként az argentinok 3-1-re megnyertek, és így jutottak tovább az angolok elleni meccsig. Nos, kapaszkodjanak, Lionel Messi nem másnak adta ezt a mezt, mint Roberto Baggio-nak, aki az interneten meg is köszönte. Köszönöm, Leo, az értékes ajándékodat és a szeretetedet. Szeretlek, barátom, nagyon köszönöm, írja az olaszok korábbi elképesztő klasszisa, aki ennyire tud örülni Messi mezének, hiszen ő is egyébként 10-es volt, és hogy még egy nagy nevet bedobjak a barátok közé, egy harmadik barátot, Baggio úgy ismerkedett meg 2010-ben Messivel, hogy közös barátjuk Pep Guardiola mutatta be egymásnak őket, aki akkor a Barcelona vezető edzője volt. Na, akkor barátok közt jöjjenek a jó barátok, Rembrandt és az I'll Be There For You itt a Retro Rádióban.

0: Rádió közlekedési híre.
1: Hamarosan Freddie Mercuryval vagy a Village People-el folytatom majd itt a Retro Rádióban. Most közlekedjünk. 17 óra 39 perc van. Kezdjük az M5-ös autópályával, ahol Kiskunfélegyháza és Kecskemét között a 93-as kilométernél a Budapest felé tartó oldalon megszűnt a durva baleset utáni forgalomkorlátozás. Korábban sokakat tereltek le a pályáról. Annak következményeképpen viszont megnövekedett a forgalom az 5-ös főúton Kecskemétig. Nagy a torlódás, és azoknak is hosszantartó araszolgatásra kell készülni az 54-es főúton az M5-ös felhajtó előtt, akik Jakabszállás felé kerültek. Két személyautó ütközött az M3-as autópályán Miskolc felé, a Fűzesabonyi és a Mezőkövesdi csomópontok között a 121-es kilométernél. A baleset helyszín mellett egy sávon halad a forgalom, ezért van körülbelül 5 kilométeres torlódás. Még egy hírem van, személyautó karambolozta Kerepes és Gödöllő között. A 3-as főúton a Mogyoródi elágazásnál itt egy sávon halad a forgalom.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ma este 8-tól is Abba házi presszó, és ha azt mondom, hogy a Coco Jumbo-t egy magyar hölgy énekli mostanában, igen, Danis Elza lesz ugyanis Csabiék vendég este 8 órától, aki a Mr. President énekesnője. Mindez este 8-tól tehát itt a Retro Rádióban.

0: Nagyobb slágerei retro, rádió a folytatásban indul a 2 órás élő retro kívánságműsor. Ezúttal Abaházi Csabival rajta keresztül lehet most majd üzenni, és ő indítja majd el a műsorát Szabrina sikerével. Én pedig ezzel búcsúzom mára. Kívánok önöknek további szép estét, jó retro rádiózást. Dénes Tamást hallották, találkozzunk holnap ugyanis.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most az aranyászok dobozos sör 319 forint. 2 termék vásárlásakor a 60 g-os Lay's sajtos chips 449 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
3: És a döntő pillanat.
4: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
5: Ismét itt van a Frutti Italpor nyereményjáték. Több mint 100 nyeremény, köztük PS5, Samsung TV vagy értékes wellness hétvége. Részletek fruttiitalpor.hu. Frutti Italpor. Mindig, mindenhol.
6: Újra bónusz hetek a DM-ben. Készüljön a nagy bevásárlásra és többszörözze meg pontjait. Aktiválja a bónusz hetek e-kupont a DM abban 2026. július 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
7: Mosógép, meg a árparádé. Telefon! Meg a árparádé! Vasaló! Szintén meg a árparádé! Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel! Például háztartási szerek és kozmetikumok is! Spórolj a meg a árparádéval! Aza.hu! Az akció július 20-áig tart!
8: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár! Spórolj velünk hétről hétre! 1 kg Spár Ázsia Jászmin rizs, csak 799 forint! További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
9: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
10: Autóüveg Pilkington.
11: Mi történik, ha egy literből kivonunk 10 forintot? Hát az, hogy te is letöltötted az új Orlen mobilappot. Megújult az Orlen mobil alkalmazás, és visszatért a 10 forintos literenkénti üzemanyag kedvezmény. Ráadásul kuponok és még több ajánlat vár az abban. Végre egy kivonás, aminek mindenki örül. Orlen. Mindig veled az úton.
12: A Metásit bemutatja Campus Fesztivál. Július 22-e és 26-a között Debrecenben. Armin van Buuren, Scooter és 250 további fellépő. A mainstreamtől az undergroundig. A debreceni Nagyerdőn 5 csillagos fesztivál helyszínen. Július 22-26 Campus Fesztivál, Debrecen.
13: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
14: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar újburgonya kilója csak 269 forint, az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
15: Hírek a Retro Rádióban.
16: A jövőben a Gyesev is közli az adatokat a menetrendszerűségről. A kecskeméti Mercedes gyárnak új részlege van. Megkezdődött a labdarúgó VB utolsó hete. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Új részleget avattak fel a Mercedes kecskeméti gyárában. Ezzel létrejön Európa legnagyobb és a világ második legnagyobb Mercedes üzeme. Jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a helyszínen. A kormányfő elmondta, az új üzemben gyártják majd a C-osztály elektromos változatát. A gyárban egyébként jelenleg évente több mint 100 000 autó készül és 5 000 embert foglalkoztatnak. A cél az, hogy évi 350 000 jármű is legördülhessen a gyártósorokról, a társaságnak pedig 9-10 000 munkavállalója legyen. A görög dinnye árusokat vizsgálják a fogyasztóvédők. Az ellenőrök a nagybani piacokon, a boltokban, az ideiglenes és az útmenti árusoknál is megjelenhetnek országszerte. Figyelik a tisztaságot, a termékek származását, jelölését és minőségét is. Azt is nézik, hogy hogyan kezelik a darabolt dinnyét. Ezt ugyanis csak fóliázva lehet árulni, és óvni kell a direkt napfénytől. A tavalyi ellenőrzéseken 26 esetben büntettek, és összesen mintegy 19 millió forint bírságot szabtak ki a szakemberek. A forgalomból több mint 300 kilónyi görög dinnyét kellett kivonni. Mostantól a Gyesed is havonta közli az adatokat a menetrendszerűségről, a pályák állapotáról, az aktuális sebességkorlátozásokról. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be a Facebook oldalán. A MÁV már korábban elkezdte közzétenni a részletes havi jelentéseket. Vitézi Dávid megismételte, nem eltitkolni, hanem megoldani akarják a problémákat. Súlyos áradások bénítják meg Észak-Kína közlekedését, egy tájfun ért el az országot. Az özönvízszerű esőzések utakat öntöttek el, járműveket sodortak el, folyók léptek ki a medrükből. A vonatok több térségben leálltak, néhol az iskolákat is bezárták. Világbajnoki döntőbe illő rangadóval folytatódik a foci VB. Holnap Dallasban Franciaország és az Európa-bajnok Spanyolország csap össze a fináléért. A két csapat legutóbb tavaly a Nemzetek Ligája elődöntőjében találkozott, akkor Spanyolország 5-4-re nyert. Holnap után Anglia és a címvédő Argentína dönt a másik döntős helyről. Estére fokozatosan csökken a gomoly felhőzet az ország nagy részén, kiderül az ég, ugyanakkor keleten még maradhatnak felhűsebb tájak. Nyugat felől vékony fátyol felhők sodródnak fölénk, de számottevő csapadék nem várható, legfeljebb az észak-keleti ország részben fordulhat elő egy-egy kisebb futózápor. Hajnalra általában 12 és 19 fok közé hűl le a levegő, a szélvédett területeken ennél néhány fokkal hűvösebb, míg a vízpartok közelében és a magasabban fekvő vidékeken valamivel enyhébb idő valószínű.
15: Retro Rádió közlekedési hírek.
17: A közlekedési hírek támogatója a Boskás Szervész Hálózat.
16: Két személyautó összeütközött az M3-as autópályán. Miskolc felé a 121-es kilométernél történt a baleset. Egy sávon haladott a forgalom, a torlódás már 4-5 kilométer hosszú. Korábban súlyos baleset volt az M5-ös autópályán Kiskunfélegyháza és Kecskemét között. Három kamion és egy teherautó ütközött össze. A 93-as kilométernél a Budapest felé tartó oldal forgalmát megállították. A 102-es kilométernél lévő Kunszállás csomópontnál a rendőrség továbbra is kitereli a járműveket, tudósít az Útinform. Személyautók karamboloztak Kerepes és Gödöllő között, a 3-as főúton a Magyaródi elágazásnál, a főúton a 25-ös kilométernél egy sávon halad a forgalom. Vezessenek körültekintőbben.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: És most legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Baházi Csaba. Mától két héten keresztül én fogom helyettesíteni Nyerges Izát. Innen kívánok neki jó pihenést. Ha dalt kérne, ha üzenne, hívjon vagy írjon 0620 22 22 122. Indulunk Szabrinával. Boys, boys, boys!

0: minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen,

Metro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádióban. Na, Cardigans előtt ez volt a Love Fool. Szép jó estét a mikrofonnál, Abaházi Csaba. 0620-22-22-122. Halló!
1: Halló! Üdvözöllek, Kökösként! Figyelj már! Most megyünk hazafele, már hál' Istennek megkaptunk a fizetést. Mában egy prátott hús.
0: Jaj, de jó!
1: Megint már van nekem, mert az annak a gyerekkel kicsen ülő mellettem, Adrián, vagy hogy hívják ezt a gyerekkel. Most minden már te rá!
0: És téged hogy hívnak?
1: Na, az a lényeg, Csabikával beszélek.
0: És téged hogy hívnak?
1: Rospa József.
0: Józsikám, vigyázz magadra, szép estét, és nagyon-nagyon klassz nyarat kívánok.
1: Nagyon szépen köszönöm, Csabikám.
0: Szevasztok.
1: Köszönöm szépen. Szia, szia.
0: Mary és a Shackless most

0: Nagyobb slágerei retro rádió benne, az LGT, ez volt a Neked Írom a dalt. 06-20-22-22-122, itt Abaházi Csaba, halló!
1: Halló! Márk vagyok, és anyukámnak szeretnék üzenni.
0: Szia Márk, mit üzensz anyukádnak?
1: Azt üzenem neki, hogy nagyon szeretem.
0: Ő is biztos nagyon szeret téged. Hogy telik a nyár?
1: Nagyon jól.
0: Voltatok már nyaralni, vagy mentek még valahova?
1: Igen, fogunk menni majd Ticakécskére.
0: Jaj, de jó nektek. Na, akkor jó nyaralást majd, és örülök, hogy hívtál. Vigyázz magadra.
1: Jó, rendben.
0: Szia.
1: Szia.
0: Ricky Martin és a Living La Vida Loca, most a Retro Rádióban.

0: Slágerei Retro Rádióban. A Pointer Sisters, ez volt az I'm So Excited. 0620-22-22-122, itt Abaházi Csaba, halló!
1: Jó napot kívánok, Horváth Nancy Melinda vagyok.
0: Szia!
1: A családomnak, a papának és a mamának és az anyukámnak szeretnék küldeni egy zenét.
0: Milyen alkalomból?
1: Hát igazából csak úgy, meg azt szeretném a papámnak, meg a mamámnak kívánni, meg az anyukámnak is, hogy kitartás, mert anyukám most dolgozik, a mamáik meg most értek haza.
0: Ó, értem. És honnan hívsz egyébként, melyik városból, hol laktok?
1: Mezőcsokonyáról, Kaposvár mellett.
0: Jól van, és jól telik a nyarad?
1: Igen.
0: Kívánok neked további nagyon klassz nyarat, és örülök, hogy hívtál. Vigyázz magadra. Szia!
1: Köszönöm, viszlát!
0: A Fiesta zenél szól, a Bonita a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádióban. Lauren Wolf, ez volt a No Stress. 0620-22-22-122. Itt Abaházi Csaba, halló!
1: Csabikám, szép napot, szia! Sanyi vagyok, Várpalotában.
0: Szevasz!
1: Szia, üzenni szeretnék, ha lehetséges.
0: Minden további nélkül, hallgatlak.
1: Köszönöm szépen. Hát Irénke feleségemnek szeretnék üzenni, hogy jó munkát kívánok neki, és kitartást. Most éppen Székesfehérváron van. Mondjad, kislányom, és csak honom találkozok vele. és csak honom találkozok, igen.
0: Jól van, hát akkor kitartást kívánok én is a feleségednek, jó munkát.

0: Ők legnagyobb slágerei retro rádió benne, a United, ez volt a Hófehér Jaguár. 06-20-22-22-122, itt Abaházi Csaba, halló!
1: Jó estét kívánok, én Kovács Péter vagyok a Bázakerettéri Szociális Utomból.
0: Szia!
1: Akkor Izabellának, ha jól tudom, tegnap volt a névnapja, de így próbálkoztam, semmi nem ment ki. Én névnapi köszöntést szeretnék először, ha engedélyezed, és válaszál neki, légy szíves, egy jó zeneszámot.
0: És mit üzensz neki?
1: Egy névnapi köszöntőn lenne csak pár sor, ha engedélyezed, akkor mondanám.
0: Há, hogyne, parancsolj!
1: Névnapod alkalmából nem kívánok egyebet, csendes léptet kísérje a szeretet. Szívedben béke, lelkedben nyugalom, legyél boldog minden egyes napon.
0: Közben azt nézem, megnéztem, hogy július 12-én van Izabella névnap, úgyhogy ezt nagyon jól tudtad, egyébként meg január 4-én, február 26-án, de szökő évben február 27, úgyhogy innen kívánunk veled együtt boldog névnapot utólag is Nyerges Izának. Köszi, hogy hívtál!
1: Szia!
0: Szia! Dead or Alive, You Spin Me Round a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Meatloaf és az I Do Everything For Love után 7-kor hírek, aztán itt lesz velünk többek között Charlie. Szóval majd tőle az egyik nagy kedvencem, a skandináv éjszakák, énekel Headway. Ez lesz a What Is Love, és jön a Pet Shop Boys. Egyből a hírek után megszólal az Always On My Mind itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig az 500 vagy 400 g-os süteményválogatás 30% kedvezménnyel csak 929 forint. Mindig Aldi.
3: Drágám, most, hogy itt a nyár, mit szólnál hozzá?
4: Ha elmennénk a Premier Outletbe.
3: De hát honnan tudtad?
4: Hogy akár 70% kedvezménnyel shoppingolhatunk.
3: Irány a Premier Outlet árzuhanás.
5: Újítsd be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
6: Mi pörgethetné fel jobban a nyarad, mint hogy megmutatod igazi stílusod? A Vision Express nyári vásárában széles kínálattal és akár 50% kedvezménnyel várunk. Látogass el üzleteinkbe vagy webshopunkra. További részletek a weboldalon. Vision Express.
7: Mi történik, ha egy literből kivonunk 10 forintot? Hát az, hogy te is letöltötted az új Orlen mobilappot. Megújult az Orlen mobil alkalmazás, és visszatért a 10 forintos literenkénti üzemanyag kedvezmény. Ráadásul kuponok és még több ajánlat vár az abban. Végre egy kivonás, aminek mindenki örül. Orlen. Mindig veled az úton.
8: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
9: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
10: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomakat ehetek és fürdőzni is tudok.
9: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotels szállodába.
10: Tökéletes!
9: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. Hungesthotels.hu.
11: Freddie Mercury, ahogy még sosem láttad. A legendás frontember életét bemutató interaktív kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában. Eredeti tárgyakon, fellépő ruhákon és Freddie barátainak személyes visszaemlékezésein keresztül ismerhetjük meg a rockstar emberi oldalát. A kiállítás a felejthetetlen budapesti koncert 40. évfordulójára is emlékezik. Jegyek kaphatók a helyszínen és a zeneháza.hu oldalon.
12: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték! Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
13: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédő javítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n vagy hívd a 0680-200-200-at.
14: Autóüveg Pilkington.
15: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar újburgonya kilója csak 269 forint, az 500 g-os mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
7: Hírek a Retro Rádióban.
16: A parlament megszavazta az alaptörvény módosítást. Az amerikaiak átveszik a hormuzi szoros biztosítását. Folytatódik a felmelegedés. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. A parlament 139 igen és 6 nem szavazattal döntött a javaslatról, amelyet a kormány nevében Magyar Péter miniszterelnök nyújtott be. Az elfogadott módosítás értelmében a hatályba lépést követő napon megszűnik Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása. Az országgyűlés ezt követően új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre új államfőt választ. A módosítás emellett 12 éves, vagyis 3 ciklusos időkorlátot vezet be az országgyűlési képviselők számára. 70 évben határozza meg az alkotmánybírók felső korhatárát, és lehetővé teszi a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását. A rendkívüli ülésen egyébként a Fidesz és a KDNP frakciója tiltakozásul nem vett részt. A képviselőcsoport sajtótájékoztatóján közben kiderült, hogy Gulyás Gergely Fidesz frakcióvezető távozik pozíciójából. Népszavazási aláírásgyűjtés indult azért, hogy december 24-e munkaszüneti nap legyen Magyarországon. A kezdeményezést a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete indította. Ahhoz, hogy kiírják a népszavazást, szeptember 4-éig 200 ezer érvényes aláírást kell összegyűjteni. A szakszervezet mától több budapesti helyszínen is várja a támogatókat, akik személyesen írhatják alá a kezdeményezést. Az Egyesült Államok veszi át a hormuzi szoros biztonsági felügyeletét, jelentette be Donald Trump. Az amerikai elnök a Fox News-nak azt mondta, Washington lesz a stratégiai vízi útvonal őre, és a biztonság fenntartásáért cserébe ellentételezést kért a szorost használó országoktól. Trump közölte, Irán hajóit kizárná a kereskedelmi forgalomból, míg más államok továbbra is áthaladhatnának. A bejelentés előzménye, hogy az elmúlt napokban tovább nőtt a katonai feszültség az Egyesült Államok és Irán között, miután mindkét fél több támadást hajtott végre a térségben. Tűzoltó repülőgépekkel oltották a híres Fontainebleau-i erdőt. A Párizstól 50 kilométerre lévő terület tegnap délután gyulladt ki. A lángok nagyon gyorsan terjedtek a kánikulában. A katasztrófa miatt lezártak egy autópálya szakaszt. Az oltáshoz délről érkezett két speciális repülő. A gomoly felhők feloszlanak, este nagy részt kiderül az ég, keleten azonban maradhatnak még felhősebb körzetek. Emellett nyugat felől fátyol felhők is érkeznek fölénk. Csapadék általában nem várható, de északkeleten előfordulhatnak záporok, zivatarok. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet nagy részt 12 és 19 fok között alakul, de a szélcsendes hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal hidegebb, a vízpartok közelében és a magasabban fekvő helyeken pár fokkal melegebb is lehet.
17: Retro Rádió közlekedési hírek.
16: Az M5-ös autópályán Kiskunfélegyháza és Kecskemét között a 93-as kilométernél a Budapest felé tartó oldalon megszűnt a forgalomkorlátozás. Korábban sokakat tereltek le a pályáról. A térségben közlekedők mindenképpen megnövekedett menetidővel számoljanak. Megszűnt a sávzárás az M3-as autópályán Miskolc felé a 121-es kilométernél, a torlódás is megszűnőben van, tudósít az Útinforme. Személyautók karamboloztak Kerepes és Gödöllő között a 3-as főúton, a magyaródi elágazásnál a főúton, a 25-ös kilométernél egy sávon halad a forgalom.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
17: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 5 perc elmúlt 7 óra, pontosan 1 óra múlva nyit majd az Abaházi Presszó. Dani Sehez, a Mr. President énekesnője lesz majd a vendég, de addig, ha dalt kérne, ha üzenne, hívjon vagy írjon 06 20 22 22 122. Jön a Pet Shopból!

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádióban, a Hathaway, ez volt a What is Love. Hathawayhez köthető a mai Abaházi Presszó vendég, Danis Elza jön majd, aki énekelt nagyon sokáig Hathaway mellett, sőt, majd nem sokára egy amerikai turnén újra összeállnak, most viszont Mr. President formációnak az énekesnője, Danis Elza tehát a következő órában az Abaházi Presszó vendége, most viszont megy tovább a kívánságműsor 06-20-22-22-122, itt Abaházi Csaba, halló!
1: Szia Csabi, Krisztián vagyok.
0: Szia
1: Csabikám, nagyon szeretem a zenéteket, meg minden.
0: De jó,
1: Anitának szeretnék, Anitának szeretnék, Simon Anitának szeretnék üzenni egy dalt.
0: Milyen alkalomból, milyen üzenettel?
1: Hogy nagyon jó, aranyos, imádni való, szeretni való. Egy kicsit igaz, szigorú, de elfogadható. Új és ékeszpontba szeretnék még küldeni Mónikának, Juditnak, Liviának.
0: És nekik mit üzensz?
1: Imádom őket. És még az Illi néninek is szeretnék küldeni.
0: Neki is szól. Köszönjük.
1: Vigyázzon szól. Szia!
0: Szia!
1: Szóval szép napokat!
0: Köszi, hello. Köszi! Coldplay és Paradise most a Retro Rádióban.

0: minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Benne az áp, ez volt a nap. 0620-22-22-122. Itt Abaházi Csaba, halló!
1: Üdvözlöm, szétapod, Danyi Péter vagyok. Hamarulnak szeretnék küldeni zenét.
0: Milyen alkalomból, milyen üzenettel?
1: Hát, nagyon jó barátság. Együtt törzünk.
0: Kívánom, hogy tartson sokáig ez a barátság.
1: Nagyon szépen köszönjük.
0: Én is köszönöm, vigyázzatok egymásra is. Sziasztok!
1: Hello, hello!
2: Hello!
0: Los Del Rio és a Macarena most a Retro Rádióban.

0: legnagyobb slágerei Retro Rádióban, Madonna és a Like a Prayer szólt. 0620-22-22-122, itt Abaházi Csaba, halló!
1: Jó napot!
0: Szia!
1: Üzenni szeretnék az anyukámnak.
0: Először is mondd a neved.
1: Bianca.
0: Honnan hívsz?
1: Budapestről.
0: Na és mit üzensz anyának?
1: Azt, hogy nagyon szeretem, és gyógyuljon meg a torka, mert most nagyon fáj, sok hete.
0: Ó, sok fagyit evett, vagy a klíma?
1: Nem tudom, szerintem a klíma.
0: Lehet. Jobbulást kívánok neki én is.
1: Köszönöm, viszontlátásra.
0: Szia! Ádi Stúdió és a páratlan páros most a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádióban. Benne Miley Cyrus énekelt, ez volt a Wrecking Ball. Van néhány üzenetünk. Szia, Gábornak, szerelmemnek szeretnék egy dalt küldeni, írja Judit. Szia, Csaba, egy számot szeretnék küldeni a nem ákos kollégátnak a szerszámüzembe, a műszakvezetőnek, Tóth Szilárdnak, Györbe és Bognár Gábornak, az üzem hegesztőjének, Rába Szent Mihályra. Jó pihenést kíván nekik a csapat a szabadságukra. Üdvözlettel a kollégák! Kylie Minoggal megyünk tovább, I Should Be So Lucky a Retro Rádió.

0: anyámnak, a kolléganőknek, és nektek.
1: Nagyon szépen köszönjük. További szép estét neked.
0: Köszi, szia.
1: Szia. Midnight Oil és a Beds Are Burning a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, a Jam & Spoon és Plovka Ride in the Night című slágere után 8-kor hírek, aztán nyit az Abaházi Presszó, ma esti vendégem Danis Elza, a Mr. President formáció énekesnője, hoz egy új dalt is, tehát lesz dalpremier a mai Abaházi Presszóban. Ha tehetik, maradjanak velünk, mindjárt nyitunk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Magyar Péter miniszterelnök történelminek nevezte az alaptörvény módosítást. A jövőben a Gyesev is közli az adatokat a menetrendszerűségről. Megkezdődött a labdarúgó VB utolsó hete. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Alaptörvénymódosítás. A parlament ma elfogadta, Súlyog Tamás államfőnek pedig 5 napon belül alá kell írnia az alaptörvénymódosítását, amely megbízatásának megszüntetését is tartalmazza. Ha nem így tesz, megindul ellene a megfosztási eljárás. Ekkortól a házelnök gyakorolja majd az államfői jogokat. Az országgyűlés rendkívüli ülésén egyébként a Fidesz és a KDNP frakciója tiltakozásul nem vett részt. Magyar Péter miniszterelnök történelmi jelentőségűnek nevezte az országgyűlés döntését, úgy fogalmazott, ezzel megkezdődött az Orbán rendszer közjogi átalakítása. Mostantól a Gyesev is havonta közli az adatokat a menetrendszerűségről, a pályák állapotáról, az aktuális sebességkorlátozásokról. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be a Facebook oldalán. A MÁV már korábban elkezdte közzétenni a részletes havi jelentéseket. Vitézi Dávid megismételte, nem eltitkolni, hanem megoldani akarják a problémákat. Legyünk résen, ha külföldi koncertre, sportrendezvényre veszünk jegyet. Az internetes piacok megjelenésével a belépő vásárlás egyszerűsödött, a nem hivatalos jegyértékesítési csatornákon azonban csalók is feltűnhetnek. Hívta fel a figyelmet Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
4: Sok esetben nem megbízhatóak azok az eladók, akiktől vásárolunk ezeket a jegyeket. Különösen akkor, ha más magánszemélyektől különböző közösségi média marketplace-ek oldalon, vagy olyan önálló honlapokon, ahol tovább értékesítenek magánszemélyek jegyeket. Hiszen nem tudjuk, hogy ezek a jegyek valóban léteznek-e, illetve azt sem lehet tudni, hogy ha léteznek is, nem adják el több magánszemélynek, több vásárlónak, és sajnos volt olyan fogyasztói panaszunk, amit jelezték a fogyasztók, hogy a bejáratnál szembesültek vele, hogy az ő jegyükkel már valaki bement, nyilvánvaló az eladó több személy számára is eladta a jegyet.
3: Világbajnoki döntőbe illő rangadóval folytatódik a foci VB. Holnap Dallasban Franciaország és az Európa-bajnok Spanyolország csap össze a fináléért. Holnap után Anglia és a címvédő Argentína dönt a másik döntős helyről. A hírblokk végén essen pár szó arról, hogy milyen időjárásra számíthatunk az előttünk álló órákban. Estére fokozatosan csökken a gomoly felhőzet az ország nagy részén, kiderül az ég, ugyanakkor keleten még maradhatnak felhűsebb tájak. Nyugat felől vékony fátyol felhők sodródnak fölénk, de számottevő csapadék nem várható, legfeljebb az észak-keleti ország részben fordulhat elő egy-egy kisebb futózápor. Hajnalra általában 12 és 19 fok közé hűl le a levegő, a szélvédett területeken ennél néhány fokkal hűvösebb, míg a vízpartok közelében és a magasabban fekvő vidékeken valamivel enyhébb idő valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. Ahogy ígértem, indul az Abaházi Presszó. Ma esti beszélgetőtársam a Mr. President formáció énekesnője, de sokáig Hathaway mellett is ő énekelte a slágereket. Danis Elza, töltöm az italt, indítom a zenét és kezdünk.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Mai beszélgető társam Banis Elza. Hello!
2: Sziasztok! Szia!
1: És most te látod, a hallgatók meg majd most megtudják, hogy kicsit gondban is vagyok, hogy most mit mondjak, hogy a Mr. President zenekar énekese? Így helyes?
2: Figyelj, igazából mi ketten vagyunk ebben az egészben, szóval a Mr. President énekesnője.
1: Na igen, mert hogy Mr. President nekem valahogy mindig egy embert jelentett, de hogy az egy együttes, vagy...
2: Igen, az egy trió volt egyébként. Igen. Tehát igen, most már duóvá avasált, de igen.
1: Jó. Mióta vagy te a csapat tagja?
2: Ez most a harmadik évem, igen, de nem a Mr. President volt az első, akivel elkezdtem fellépni így a világsztárok közül, hanem Hathaway-jel énekeltem kezdetben. Vele is egy 3 évet voltam, aztán átkerültem a Mr. Presidentbe.
1: Na, vannak kérdéseim, ugye? Szóval ezeket mind meg fogjuk beszélni. Azért kezdjük valahol a közepéről, vagy majdnem a végéről, mert amikor mi beszélgetünk, te éppen most szálltál le a repülővel, én éppen egy argentin foci meccset néztem, és mondtad, hogy hát nem most jössz onnan, de voltatok nemrég Buenos Airesben, Argentinában, ahol minden messziről szól.
2: Így van, igen.
1: Ezek szerint te körbeutazod az egész világot?
2: Mondhatni, igen. Tehát, hogy azért most tényleg az elmúlt 2 évben olyan helyeken jártunk, ami így még a főnökömnek, a Lézinek is így elképesztő, hogy most tényleg nagyon jó helyekre hívnak minket.
1: Ő a főnököm?
2: Ő a főnököm, a legjobb barátom, néha az apukám, néha az öcsém, úgyhogy igen, minden.
1: És sok buli van?
2: Rengeteg, tényleg. Tehát, hogy most is egy nap alatt voltunk 2 országban, de van egy hétvége, ahol 4 van, tehát, hogy tele vagyunk, hála jó Istennek, igen.
1: Bocsánat, én most hasonlítani foglak, de nem téged, hanem a szituációt hasonlítom össze, mert hogy tavaly év vége fele Farkas Zsófi járt itt, ugye?
2: Ja, igen.
1: Sophie Cairo, aki szintén, mond ki a zenekar nevét?
2: Labus.
1: 90-es évek zenével valahogy nem voltam még kidékülve. Szóval ő meg a Labusnak az énekesnője, de ő azt mondja, hogy a Labusnak több énekesnője van, és hogy attól függően lépnek fel ők, hogy hova megy maga a csapat.
2: Igen, itt én vagyok csak, hogyha ez a kérdés.
1: Na, ezt akartam kérdezni, hogy akkor te nem a keleti régió vagy,
2: nem,
1: ez a közép-kelet-európának az énekesnője vagy, hanem te a Mr. President énekesnője vagy, és kész. Aha. Jó. Hol indult el a te egész zenei karriered? Mikor találkoztál először a zenével?
2: Fú, hát ilyen 6 éves koromban, amikor egy ilyen délutáni karaoke buli volt, és a szüleimet lehívták, hogy hát énekeljünk, de hát senki nem tudta, hogy tud énekelni közülünk, még édesanyám mégse, és elmentünk karaokézni, és kiderült, hogy az egész család tud énekelni ott akkor délután, úgyhogy így innen elkezdtünk foglalkozni ezzel az egésszel komolyabban, és hát most itt vagyok.
1: De várjál, tehát, hogy édesapád és édesanyád nem tudták magukról, hogy tudnak énekelni?
2: Nem, ők se tudták,
1: igen. Tehát akkor te 6 éves voltál, akkor indult el az ő karrierjük, mert aztán utána egy szép karriert futottak őkbe.
2: Igen, tehát így egyszerre kezdtük mind a hárman.
1: De és ők addig mivel foglalkoztak?
2: Hát apukám üzletember volt, így üzletelgetett, boltjaik voltak, édesanyám is ruhaboltjai voltak, szóval így ebben a dologban voltak, de egyébként végzettségüket tekintve édesapám az fogtechnikus, hogy percet nem dolgozott a szakmában, mert hát egy művész lélek, hogy pörög, menjen, tehát az, hogy ő üljön egy helybe és fogakat csináljon, az úgy nem nagyon jött be.
1: Pedig úgyhogy... az nagy pénz állítólag.
2: Igen. Állítólag, igen. Lehet jobb lett volna, na mindegy, apa majd ezt újra lehetne kezdeni, na mindegy, de úgyhogy igen, tehát így full egyszerre kezdtük el ezt az egészet mind hárman.
1: És mind a hármatokról kiderült, hogy tehetséges énekesek vagytok. És soha nem tanultatok zenét, tehát a szüleid sem tanulták a zenét.
2: Nem.
1: Te aztán nem is mentél zeneiskolába? Neked még azért meg volt a lehetőséged.
2: De mentem, akkor Banyai zeneiskolába tanultam. Nem mondom, hogy végeztem, mert nem végeztem el sajnos, de egy 3 évig oda jártam, igen. Aha.
1: Gyorsan mondjuk el, hát ha valaki ezt nem tudja, hogy édesapád és édesanyád úgy járták az országot, hogy Elvis és Marilyn Monroe hasonmásokként, és akkor mind a ketten énekeltek is, meg hát nyilván be is voltak öltözve, ugye?
2: Igen, egyébként ez tényleg nagyot ment ott akkor a 2000-es évekbe, tehát hogy manapság már elképzelhetetlen, hogy hívnak meg valakit fellépni úgy, hogy igazából nem ismert ember, és ők így nem voltak effektív úgy ismertek, de hát minden egyes hétvégén 3 koncertünk volt az országban.
1: Jó, és hát én is mentem velük. Elvis Presley ismert volt.
2: Ő, valóban, igen. De hogy tényleg ez akkor nagyon nagyot ment. A Rakoncai Imi volt a menedzserük anyáéknak, szóval, hogy tényleg nagyon-nagyon jó idők voltak ezek.
1: És akkor te is mentél velük mindig.
2: Igen, és én voltam a ráadás.
1: De és akkor te mit énekeltél? Hát nyilván volt olyan Elvis dal, amit gyerek énekelt? Vagy gyerek hang volt benne?
2: Egyszerű kis Whitney Houstonokat énekeltem már.
1: Ja, a égének elnézést.
2: Több-kevesebb sikerrel, de nem volt gyerek hangom egyébként egyáltalán.
1: Már gyerekként Whitney Houstont énekeltél?
2: Igen.
1: Mondjuk az nem lehetett annyira rossz, ha ezt hagyták. Tehát azt mondja, jaj, de aranyos.
2: Visszahallgatva azért így vannak benne hiányosságok, de igen, nem volt gyerek hangom, az tény, igen.
1: De milyen helyekre jártatok fellépni?
2: Az összes május 1-én ott voltunk, tehát hogy az összes falunapon ott voltunk, hát amilyen igaz ilyen magyar tudott fellépéseket, hát azokon, meg amúgy apáiknak volt egy ilyen helye a belvárosban, és ott ők konkrétan minden egyes hétvégén koncertet adtak, tehát hogy az ő helyük volt, ilyen kis klubkoncert, úgyhogy...
1: De és akkor volt mögöttetek egy zenekar, vagy
2: nem, ez fél playback volt, ilyen alapra ment a dolog, úgyhogy igen, de tényleg nagyon nagy siker volt, és hát mindenki megfordult ott így a sztárvilágból is, anyáik bulián, tehát mindenki mindig ott bulizott velünk.
1: De hát akkor neked elég hamar el is dőlt akkor a sorsod, nem? Tehát, hogy ezzel kell foglalkozni.
2: Hát igen, igen, elég gyorsan.
1: Mert szokták mondani, hogy azok a szülők, akik mondjuk színészek vagy művészek, akkor próbálják a gyereket eltéríteni attól a pályától, mert már tudják a buktatókat, akkor nálatok ilyen nem
2: engem
1: volt.
2: Sok rábeszélni akartak.
1: De jó. És az kiderült, hogy honnan örököltétek ti ezt a tehetséget? Hogy honnan van ennyi zeneiség bennetek? Hát, hogy ráadásul a szüleidnek ez így felnőttként derült csak ki.
2: Nagyszülők játszottak hangszereken, de hát igazából orvos volt a nagypapám, de amúgy tudott hegedülni, de hogy senki nem foglalkozott így komolyabban ezzel, csak anyáikon jött ki ez az egész dolog.
1: És azt olvastam, hogy néhány éve édesapáddal történt egy tragikus, nem tudom, baleset volt, vagy egy betegség?
2: Az a legszomorúbb és legfelháborítóbb az egészben, hogy nem volt baleset, meg nem történt semmi, hanem tényleg az egyik pillanatról a másikra ő lebénult. Tehát, hogy kezdődött ez egy hererákkal, amit megműtöttek, epidurálták, és utána egyik napról a másikra ő elvesztette a lábát, tehát, hogy nem tudott már lábra állni, és azóta sem tud sajnos.
1: Ezt úgy, akartam hogy... kérdezni, hogy most ő hogy van?
2: Nem, sajnos stagnál. Nem, bárcsak tudnék valami jót mondani, de nem tudok sajnos, úgyhogy ez egy óriási tragédia így nekünk így az egész családnak, hogy tényleg az az ember, aki ment, jött, ment, ismerte mindenki, itt volt, ott volt, itt kevert, ott kavart, az tényleg egy ágyba kényszerül, és egy nagyon rossz így látni az édesapádat, aki ugye az egész szakmát megtanította neked, és igen, mert ez úgy kéne legyen, hogy az elsősorban áll a koncertjeimen.
1: És édesanyád még énekel?
2: Egyébként az a durva, hogy már nagyon régóta nem, és most pont lesz egy fellépés a hétvégén, mert ő egyébként operett vonalon is mozog, tehát nagyon szépen énekel operetteket, és most lesz egy fellépés a hétvégén, úgyhogy úgy örül.
1: Ez őrület, hogy felnőttként elindul egy karrier, és hogy ezt így nyomja. Na jó, beszélünk természetesen majd a jelenkorról is, de veled annyi minden történt, úgyhogy innen folytatjuk kis szünet után, jó? Na is ez a vendég, folytatjuk rövidesen a Retro Rádióban, az Obaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Van is ezzel beszélgetek, aki tulajdonképpen féli meddig kollega is, mert hogy te riporterként is dolgozol, csak én nem tudom, hogy ha te elmentél zenét tanulni, és egyértelmű volt az utad, akkor az hol ment... Csúnyát fogok mondani. Hol ment félre, hogy aztán mégsem a zene? Tehát, hogy lett belőled riporter?
2: Akartam is mondani, hogy a műsor második felében lehet, hogy én kérdezek majd.
1: Bármit kérdezhetsz, de...
2: Szóval, hát igazából ez ott csúszott el, hogy volt egy ilyen megrekedésem, hogy lehet, hogy ez mégsem az én utam, mert az összes, tehát hogyha lehetne hívni a Guinness rekordokat, hogy ki az, aki az összes tehetségkutatóból a legtöbből kiesett, az én vagyok. Tehát, hogy az összes tehetségkutatóból kiestem mindenhol az utolsó pillanatban, úgyhogy ott el kellett gondolkodnom elég keményen, hogy ez lehet, hogy tényleg nem az én utam lesz, és nem ezt kell csinálnom.
1: De hányszor, ez hány alkalom?
2: Mit tudom, négyszer. Azért az elég sok.
1: Hát jó, tehát valaki a színművészetére is úgy megy, tudod, hogy nem tudom, hányadszorra veszik csak fel.
2: Hát nem tudom, ez engem azért így megviselt elég így az évek során. Úgy,
1: hát jó, de gondolom, még mindig majdnem, hogy gyerek voltál, nem?
2: Amikor igen, tényleg a legidősebb is 13 volt, amikor voltam, igen, de hát...
1: Tehát 13 évesen már negyedszer estél ki egy tehetségkutatóból, és azt mondtad, hogy ez nem a te utad?
2: Igen, ott egy kicsit megrecsentem így
1: ezzel. Most akkor bocsánat, Radics Gigivel például hozom, akit láttunk gyerekkorában nagyon sokszor elbukni.
2: Együtt estünk ki, igen.
1: Na, a Megasztárból aztán egyszer csak megérett rá, mint ahogy valószínűleg te is.
2: Lehet, hogy már megértem volna rá, de akkor meg már olyan PTSD-m volt az egész, hogy
1: mit,
2: nem.
1: Mit volt?
2: Posztraumás stressz-szindróma.
1: Ja, jó, oké. Tudod, én már boomer vagyok, nekem ezeket fordítani kell.
2: Fordítom, úgyhogy azért, mert nem akartam újra átélni ezt, és tényleg akkor már szerintem nem is, tehát, hogy olyan dolog jött elő belőlem, hogy ilyen versenyhelyzetben már nem is tudtam volna úgy teljesíteni.
1: Aha.
2: Tehát, hogy ezt így fel kellett ismerni, hogy nem tudok versenyezni.
1: Hát egyébként az van, hogy a zene nem is szabad, hogy verseny legyen. De hát nyilván valahol meg kell teremteni annak a lehetőséget, hogy az embert ismerté váljon, vagy a neve ismerté váljon. És akkor miután jött ez a felismerés, hogy ez nem is a te utad, akkor utána elmentél valami teljesen más útra.
2: Igen, elkezdtem közvetlenül egy ruhaboltban dolgozni. Mm-hmm. És,
1: de akkor már nem 13 voltál szerintem.
2: Nem, akkor már nem, azért itt már sok nagyon-nagyon messze járunk, ilyen 20 jó pár éves koromban, és mindig jártak be például, mit tudom én, egyszer egy pont a Hooligans Tibi jött be, és akkor mondta, na szia, te is itt vásárolsz? Én mondom, nem, én foglak kiszolgálni. És akkor így rám nézett a Tibi, hogy te normális vagy, te miért dolgozol itt? Miért csinálod ezt? És akkor így mondtam, hogy majd mondom, Tibi, tudom, igazad van, de hogy most így semmi, és így mondta, hogy jó, ez felejtsd el szerintem nagyon sürgősen, és kezdődő, hogy egy pár hétre rá jött egy telefon a Hedövétől, hogy én hallotta, hogy én egy jó énekesnő vagyok, és küldjek már neki pár demót.
1: Várj. Tehát, hogy nyilván neked már volt neved, téged ismertek, hiszen a Hooligans Tibi is felismer egy boltban. De mégis egy ruhaboltban dolgozol, mert hogy valószínűleg ez volt a döntésed, vagy nem volt lehetőséged énekelni. A Hathaway, az honnan tudta a te telefonszámodat? Tehát, hogy jut el hozzád? A Hooligans Tibinek van köze hozzá?
2: Nem, nincs. Most csak így ide kevertem a sztoriban, meg egyébként tudom, hogy a riporterkedést kérdezted, és akkor így visszatérve, én akkoriban tanultam, amúgy pont a TV2 akadémiát tanultam éppen.
1: Értem.
2: Mert hogy akkor ez lett volna a B-tervem, hogy akkor én a médiában fogok dolgozni, mert ez is tetszik.
1: Aha.
2: És tehát, akkor, hogy, igen.
1: Miközben tanultál, nyilván a tanulásra is kell pénz, és dolgoztál.
2: Így
1: egy,
2: van, pontosan így van.
1: Aha.
2: Igen.
1: És akkor a Hathaway honnan tudta a te telefonszámodat?
2: Na hát, ez egy érdekes történet. Egyébként ezt így nem is mondtam el, mert mindig csak mondtam, hogy ilyen ismerős, meg olyan ismerős. Na hát, ez úgy volt, hogy a Mr. President korábbi énekesnője, Kovács Erika, ő ajánlott engem a Hathaway-nek. Tehát, hogy a Mr. President énekesnője előttem ugyanúgy egy magyar lány volt, aha, Erika, és ő ajánlott engem a Hathaway-nek be annó, de hát mondta, hogy nagyon-nagyon maximalista, ő tényleg nagyon nehéz eset, tehát ő már nem tudom hány énekesnőt ajánlott neki, és senki nem tetszett neki, vagy hogy az első koncert után már utána nem mennek többet, vagy nem kell többet menniük, tehát hogy tényleg nagyon maximalista, és hogy bedobta a nevemet, küldjek neki pár demót, de nem ígér semmit. Hát mondom, jó, persze, hát elmentem a ruhabolt WC-jében felénekelni egy-két ilyen vokált, meg...
1: De mi nem volt neked felvételed?
2: Nem, hát már évek óta nem énekeltem, meg már nem volt, és annyira gyorsan kellett ugye ezt így csinálni.
1: Igen, felhívott, hogy... és azt mondta, hogy most küld el.
2: Igen, aha. Hát azt tudtam, hogy én most itt várok 5 percet, akkor lehet, hogy lesz egy új énekesnő, aki már rögtön elküldi a demóját.
1: És kedved meg lett volna hozzá nyilván.
2: Persze, úgyhogy én ezt ott a WC-ben megcsináltam.
1: De és... már!
2: De, de tényleg, mondtam a főnök, hogy bocsánat, ki kell mennem vész, és ennyit hallasz, hogy
1: és te énekeltél a WC-ben nyilván a telefonodba, és igen, azt elküldted egyből a hedőjének.
2: És elküldtem a hedőjének.
1: De ezt így megírta neki, figyelj, ne haragudj, ezt a WC-be éneklem
2: nem,
1: most.
2: Nem, nem. Kellett neki. Itt van a vokál, hallgassam, hogy tök jó volt az akusztika.
1: Mondjuk a mosdokban, igen, ki van csempézve, és ott jól terjed a hang.
2: És aztán az volt a következő, hogy másnap küldött egy repülőjegyet arra a hétvégére Németországba.
1: De ismerted a dalait?
2: Persze, igen, igen, igen, meg megtanultam őket nyilván, amúgy nem nagyon volt segítőkész, tehát ilyen vizsgáztatós, mondjuk igen. Úgy, ilyen, igen, nagyon ilyen pedagógus szerű, tehát hogy így szereti így megnézni, hogy viselkednek emberek stressz helyzetben, meg úgy, hogy tényleg be vannak dobva a mély vízben, na hát én annyira bele voltam dobva, hogy azt hittem, hogy legalább próbálunk, vagy bármi, aha. Hát nem próbáltunk.
1: Tehát az első találkozásotok az tulajdonképpen egyből egy fellépés is
2: igen,
1: volt.
2: És nem akármilyen fellépés, hanem egy 25 000 ember volt a Wuppertali stadionban.
1: Azért, de hogy mekkora bizalom van a hedőjében?
2: Hát ez, tehát, én ezt nem értem a mai nap. Hogy ezt ő hogy tehette meg. Tehát,
1: hogy... Hát honnan tudja, hogy te nem esett pánikba ennyi ember előtt, vagy hogy mit fogsz csinálni, vagy megisztol egy felest, azt ki tudja, mit fogsz művelni a színpadon.
2: Igen, ez így van. Na mindegy, letoltuk amúgy a bulit, nyilván azért hát én ennyi embernek még életemben nem énekeltem, meg nem hogy úgy, hogy most jó nyilván beszéltem angolul, de akkor még nem volt ennyire fejlett a szókincsem, meg nem értettem úgy annyira mindent, meg minden egyes szavajárásukat, úgyhogy azért így voltak problémák, és mikor lejöttem a színpadról, akkor mondta a hedővé, hogy hát ő nem ezt a hangot hallotta a hangüzenetben, és hogy hol volt ebből a dög, hol volt ebből a szemem, úgy mondtam magam, hogy örülök, hogy állok a lábamon, basszus, tényleg, és hát lecseszett a végén, igen, hogy ő ezt nem így képzelte, én meg így mondtam magamban, hogy na mondom, legalább van erről videó, kirakom, én ott voltam, énekeltem, ez egy jó élmény volt, oké, innentől akkor vége mindennek, nincs tovább, de legalább meg van örökítve, és pont ott volt a mostani főnök a Lézi, és oda jött hozzám, hogy figyelj, nagyon jó voltál, semmi baj nincsen, üdv a családban. Én meg így mondom, haj, milyen aranyos amúgy, meg milyen cuki, meg milyen jó lenne amúgy, hogyha inkább vele énekelnék.
1: De ő elmondta, hogy a Hedővé ilyen? Tehát,
2: nem mondta, hogy szerinte itt semmi gond nem volt. Aha. Igen, ő ilyen, semmi baj nincsen.
1: És tehát hiába, hogy fogalmaztál, dorgált meg
2: igen.
1: A fellépés végén, ettől függetlenül volt a következő fellépésen is lehetőséged neked énekelni.
2: Na hát ugye nyilván azt gondoltam, hogy nem lesz több lehetőség, de hát igen, az volt a következő, hogy elmentünk Oroszországba egy ilyen 2 hetes turnéra, tehát hogy ott tökre össze voltunk zárva, és hogy nem volt más választás, mint hogy vagy összeszokunk, vagy valami, de nem felejtem el, hogy azzal indított, hogy engem nem érdekelett a magánéleted, engem nem érdekel, hogy veled mi van, ez munka, itt koncentrálni kell, itt a maximumot kell nyújtani, ez egy munka, hát ma jó, nem is akartam mesélni, hogy ki vagyok, mi vagyok, és akkor egyszer csak így ültünk az egyik koncert után, nagyon jól sikerült Oroszország után a kocsiba, és így, amúgy, na és neked a szüleid, meg kik a szüleid, meg hol tanultál, na mondom, mi van, most már érdekel. Úgyhogy ott nagyon-nagyon jól összeszoktunk, és így nagyon-nagyon jó.
1: És a dög is megjött a hangodba,
2: megjött,
1: tehát amit ő várt?
2: Igen, megjött, hál' Istennek, igen, hát le kellett lazulni hozzá, meg hát tényleg így, azért ez egy más világ.
1: Jó, Danisa, ez a vendég, megint egy kis szünet, és aztán folytatjuk itt a Retro Rádióban, az Obaházi Presszóban.

0: az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég.
1: Na is ezzel a beszélgetek, megakadt a fülem azon, hogy Mr. President korábbi énekesnője, a Kovács Erika ajánlott téged a Hathaway-nek, ugye beszéltünk már Farkas Zsófiról. Mi van itt, hogy a magyar énekesnők a 90-es évek retro sztárjainak az énekesei lesznek? Tehát most én azt gondolom, hogy mindenhol a világon vannak tök jó énekesnők, de miért pont a magyarokat választják?
2: Nem tudom, különlegesek vagyunk, na, hát éljenek a magyarok.
1: Én örülök neki, tehát, hogy ne érts félre, csak...
2: Különösebb oka ennek nincsen szerintem, tehát, hogy ez most csak szerintem véletlenül alakultak így a dolgok, így a csillagok úgy álltak, de szerintem ez amúgy tényleg nagyon nagy dolog, mert hogy tényleg a világ bármelyik feléről bárki betölthetné ezeket a szerepeket, és az pont, hogy három magyar lány töltötte be, szerintem ez nagyon nagy dolog.
1: Óriási. És ráadásul azt mesélted, hogy amikor te ott jött ez a telefon a ruhaboltban, akkor te éppen a TV2 akadémiáján tanultad a riporterkedést, de hirtelen el kellett menned fellépni, turnézni, stb. És akkor ott megszakadt a tanulmány?
2: Dehogy is, hát én a reptérről rohantam be órára, sőt, még a ruhaboltba sem mondtam fel, mert hát mi nem kötöttünk szerződést, tehát hogy ez egy olyan volt, hogy mi van, hogyha nem lesz jövő hétvége.
1: Én tehát ugyanúgy... Várj, tehát hogy elmész énekelni Hathaway slágereit 25 ezer ember elé, meg aztán körbe turnézod a nem tudom milyen országokat, majd rohansz haza tanulni, meg bemenni a ruhaboltba a ruhákat árulni.
2: És még kocsim sem volt, hanem mentem a Hévhez, meg a buszhoz.
1: És hát nem tudom, összefutottunk volna, és kérdezem, hogy mi? Hát most éppen Hathaway-jel turnézom, hogy jól van. Ezána is elmentek otthonról, már hülyeségeket beszél.
2: Igen, és rohantam. És volt olyan, hogy magángéppel jöttünk, és mondtam, hogy nekem sietnem kell, mert órám lesz.
1: Atya úristen, milyen élet ez?
2: Hát na, én alázatos voltam és maradtam, nekem ezt tanították anyukám még, hogy annak kell lenni.
1: Ez tök jó, de akkor is ugye ilyen mosolyogos volt, tehát röhögtél ezeken a dolgokon?
2: Hát nem, akkor egy kicsit azért be voltam stresszelve, féltem ugye, hogy egyszer mi van, hogyha ennek így vége lesz, vagy hogy ugye nyilván, mivel az ember ilyenkor nem tudja, hogy meddig van ott helye, meg nincs szerződés, azért ez mindig egy ilyen kérdéses dolog.
1: Hát igen, mondjuk ez tök érdekes, mert a legtöbben, tehát hogyha most mindenki, a hallgatók a szívükre teszik a kezünket, és azt mondjuk, hogy elmentünk turnézni a Hathaway-jel, abban a pillanatban mondunk fel, meg hagyunk magunk mögött mindent, mert azt gondoljuk, hogy na, akkor megfogtuk az Isten lábát. De te nagyon szerencsés voltál, hogy a földön ragadtál, meg a földön maradtál, mert lehetett volna teljesen másképp is.
2: Hát lehetett volna, de én valahogy nem ilyen vagyok, és soha nem is ilyen voltam, úgyhogy lehetnek ezek a legmenőbb éttermek, meg bárok, meg rooftopok, ahol iszogatunk. Én ugyanúgy elmegyek a helyi kocsmába a barátaimmal meginni egy hosszú lépést.
1: És akkor 3 évig voltál a Hathaway mellett, de közben elvégezted nyilván az akadémiát. Meddig tartott a ruhaboltos karriered?
2: Még utána? Hát amúgy szerintem egy fél év volt maximum, és akkor utána elkezdtem a TV2-be dolgozni. Tehát,
1: hogy azt csak azért hagytad ott, mert hogy elvégezted az akadémiát, és kaptál munkát.
2: Így van, és hát ott is elég jól teljesítettem, meg elég jól ment a riporterkedés, úgyhogy én azt nagyon is szerettem.
1: Az hogy lehet mérni, hogy jól teljesítesz, meg jól megy a riporterkedés?
2: Hát, sok munkám volt, sok anyagot tudtam megcsinálni, sok interjút hoztam össze, tehát, hogy aktív voltam, úgyhogy azt nagyon-nagyon megszerettem, viszont ott azért már tényleg az idő azért ütközött, tehát, hogy ott azért most, és egyébként csak most egy pár évvel ezelőtt kellett kicsit lejjebb adnom a TV2-be, de még mindig csinálom egyébként.
1: Tehát még mindig ott vagyunk, mindig riporter vagy. Aktívan,
2: de pont akkoriban egyébként, amit kérdezel, akkor COVID, bejött a COVID, tehát, hogy nem tudtam repülni, nem tudtam utazni, és akkor viszont teljesen maximálisan csak a TV2-ben dolgoztam, úgyhogy végül is az is kifizetődő volt, hogy nem hagytam ott csapatpapot, hanem csináltam, mert így akkor én nem maradtam munkanélkül.
1: De és akkor zenei témájú riportokat készítettél?
2: Nem feltétlenül, vagy? Bármit, mindent.
1: Tehát ti szabad kezet kaptál?
2: Igen, minden, ami közélet, bulvár is, akár mindenféle témában. De nagyon sok interjút csináltam világsztárokkal, amúgy így nyilván így ebben a körben így nagyon szerettem mozogni, úgyhogy nagyon sokat szerveztem olyat, de hát igen, mindenfélét.
1: De ők... A világsztárok, akikkel interjút készítettél, ők tudták, hogy te a Hathaway mellett énekelsz?
2: Nem, hát én csak riporter voltam, most mondom a Sean Paulnak, hogy amúgy tudod, hogy én készítettem.
1: Hát jó, csak hát azt gondolom, hogy könnyebb hozzájuk eljutni, tehát hogy könnyebben adnak úgy riportot, hogy tudják, hogy kinek adják.
2: Nem volt ilyen.
1: Aha. De te utazgattál a riporter mi voltodban, vagy akkor készítettél riportot a virágtárok, amikor itt Magyarországon voltak?
2: Igen, amikor itt voltak Magyarországon.
1: Hát ez óriási. És akkor ahhoz, hogy te ezt a riporteri állást tud csinálni, meg kellett tanulnod vágni, vagy az volt melletted egy stáb, vagy hogy működik
2: megtanulunk
1: ez?
2: Megtanulunk mi mindent egyébként, tehát még kamerázni is megtanulunk, vágni is megtanulunk, ugye a hangtechnikát is megtanuljuk, de nyilván amikor már ott dolgozunk, van mellettünk vágó, és van mellettünk stáb, tehát hogy akkor már csak tényleg a kérdéseket kell feltenni, illetve összerakni az egészet, meg megírni, szóval igen, de hát mindent megtanulunk, úgyhogy.
1: És az ilyen, nekem egyértelmű lenne, hogy hát akkor már Hedvéért is készítek egy interjút, ha éppen jöttök Magyarországra, vagy nem tudom.
2: Most volt egyébként egy jó riportom, de hát ezt is most csak egy pár év után mertem ilyet megcsinálni, hogy így ne legyen, nem tudom. Szokták mondani, hogy riporterként nem lehetsz ugye egocentrikus, vagy nem lehetsz te így a riportnak a főszereplője, de hát nyilván tőlem kérték a főnökeim, hogy megyünk ki most Dél-Amerikába, hogy ez a forgasd már le, légy szíves, de hát mondom, hogy gyerekek, nekem ez olyan teher, mert ott másra kell figyelni, most nem arra figyelek, hogy most hogy tartsam a telefont, meg kivel, mit vágó képeznek. Tehát mondtam, hogy amúgy tényleg ez egy akkora élmény, hogy tök jó lenne visszanézni, hogy jó, megcsinálom. És megcsináltam, és egy ilyen 13 perces riport lement erről a tévébe, a Hedvéitől kezdve az összes retro sztárra megcsináltam az összes interjút, olyan felvételek tényleg, hogy bulizunk, Mexikóban vagyunk, itt vagyunk, ott vagyunk, Ecuadorban, tehát hogy tényleg elképesztő lett a riport, úgyhogy arra nagyon büszke vagyok, már csak azért is, mert nagyon jó visszanézni, hogy milyen volt az egész.
1: Hát valószínűleg így teljesen másképp állnak hozzá, tehát az, amit az előbb is mondtam, hogy neked talán könnyebben adnak riportot,
2: így, igen, persze.
1: Jobban megbíznak benned.
2: Ők igen, az abszolút igen.
1: Jó. Megint egy kis szünet, és aztán folytatjuk. Dani Zsa a vendég itt a Retro Rádióban, az a Balázs Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Van is Elzával beszélgetek. Kellett-e, mert mondtad, hogy volt egy pár év szünet azért, amíg te nem énekeltél, felfrissíteni a tudásod, eljárni énekórára. Kellett-e bármilyen, nem tudom, énekórát venni ahhoz, hogy ezt a folyamatos turnézást te bírd?
2: Persze, hogy ne, igen, elmentem énektanárhoz, és hát elég sokat dolgoztunk, akár tényleg még a vokáloktól elkezdve mindent nagyon szépen kidolgoztunk, és hát nyilván igen, meg kellett edzeni a hangodat ahhoz, hogy akár tényleg egy 3 koncertet is le tudjál tolni egy hétvége alatt, úgyhogy ne érződjön a hangodon, úgyhogy volt benne meló.
1: Akkor, amikor ekkora világsztárok mellett állsz a színpadon, akkor milyen egyéb követelmények vannak? Tehát, hogy az, hogy te hogy öltözöl fel, az például a Headway, vagy éppen most már ugye Mr. President mondja meg, hogy te mit csinálj a színpadon, és hogy csináld?
2: Nyilván a Headway az először, amikor ugye még nem találkoztunk, akkor kérte, hogy küldjek már egy pár ilyen outfitet, hogy én mire gondoltam, hogy miben legyek. Tehát, hogy ő azért így lecsekkolta, hogy így nagyjából milyen a stílusom, de nyilván mondta, hogy jó, rendben, akkor ezzel nem lesz gond, meg hogy tetszett nekik így a stílusom, hogy felöltözök. Tehát ez nincs megmondva, ez igazából az én ízlésvilágomra van szabva.
1: Ez tök jó, tehát, hogy akkor nem egy ilyen rabszolga meló ez.
2: Igen, de nyilván azt tudni kell például, amikor a Headway-en, mert én még mindig vele is szoktam turnézni, mert ő is még így visszaszokott értem nyúlni elég sokszor. Most ő egy sokkal lazább, akár egy kicsit rockeresebb vonal is megengedett nála, amíg a Mr. President, ő egy ilyen nagyon-nagyon elegánsan tényleg van felöltözve, tehát, hogy azt mondtam, nem tudok felvenni egy bőrnadrágot magas sarkúval, de a Headway-e például ezt meg lehet tenni, szóval, hogy ennyi, hogy mérlegelni kell egy kicsit, hogy ki milyen stíló.
1: De nyilván a dalokat azt pont úgy kell előadni, pont úgy kell énekelni, ahogy mi a közönség ezt megismertünk, tehát ott viszont nem térhetsz el.
2: Hát, ez sincs úgy megszabva, eltérhetek, de nagyon minimálisan, tehát belerakhatom magamat, de nem kezdek el ott, igen, tehát, hogy itt most nem a Grammy-re gyúrok egy fellépésnél, hogy én majd itt túléneklem az egészet, és majd itt akkor áténeklek, hanem itt nem, én is próbálom tényleg úgy előadni az egészet, ahogy azt úgy hallották, igen, az emberek a rádióban.
1: De azt arra figyelned kell, hogy mondjuk a Coco Jumbo-t olyan hangon énekeld el, ahogy azt mi megismertük? Tehát, hogy próbáld leutánozni az eredeti hangot?
2: Ez nem volt megmondva, de egyébként az az érdekes, hogy amúgy nekem kicsit hasonlít az eredetire a hangom. Tehát, hogy azt így mondta már a Lazy is az elején, hogy basszus, amúgy te, hogy most úgy csinálsz, hogy így hasonlít, és mondom, nem, hát mondom, így éneklek, és mondta, hogy amúgy szerint ez tökre hasonlít az eredetihez, úgyhogy ez egy ilyen kis szerencsés véletlen.
1: Figyelj, ez az én tudatlanságom, de ott például azt kiénekelte. Coco Jumbo-ban ki az énekesnő?
2: Fú, amúgy mindig elfelejtem a hölgy nevét, de nem azok, akik az arcok voltak. Tehát,
1: értem.
2: Hogy ők igen, tehát hogy ez egy harmadik hölgy volt, igen, aki így arctalanul lévén
1: nélkül. Tehát ők nem váltak híressé akkor ezek szerint.
2: Mármint, hogy a két tag, aki még benne volt.
1: Nem úgy, mint mondjuk a Labus esetében a Melanie Thornton, az egy nagyon híres énekesnő volt.
2: Van egy hölgy, aki benne volt, a T7 névre hallgat, a rövid szőke tüsi hajó, és ő most például most idén kezdett el turnézni. Úgyhogy ő most...
1: És nyomja nyilván a Coco Jumbo-t.
2: Igen, úgyhogy ő így most gondolta úgy így, hogy nem tudom hány év után, 20 év után, hogy így vissza akar térni, úgyhogy most például van akkor nekünk is egy ilyen konkurenciánk idézve
1: jelesen. Hát lehet, hogy pont, hogy látja a sikereteket, és akkor lehet, hogy ezért.
2: Lehet, de hát mindegy, ebből hát nincs gond, meg nincsen harag, mindenki csinálja igazából a kis saját útját.
1: De egyébként az életed mennyiben változott meg? Tehát, hogy oké, még mindig dolgozol riporterként, ahogy mondod, még mindig Magyarországon élsz, tehát nem kellett elköltöznöd valahova máshova, de miben változott meg az életed?
2: Igazából abban, hogy sok lemondással jár ez az egész, tehát, hogy nem vagy ott esküvőkön, nem vagy ott 30. születésnapokon, nem vagy ott olyan baráti összejöveteleken, hogy tényleg, amik ilyen tök fontosak, de hogy tényleg még csodálkozom, a barátaim meg a szüleim így elhívnak engem valahova az emberén helyemben, már nem hívnék.
1: Csak közlik, hogy van egy buli, de te úgyis valahol éppen
2: meg tök, feljössz. Hogy eljönnek emberek a szülinapomra, mert hogy én senkire nem megyek el, úgyhogy így vannak ebből, igen, tehát, hogy így szoktam emiatt egy kicsit így siránkozni, de egyébként az, hogy olyan fajta szabadság van nekem, hogy egy fellépésen, ha én úgy döntök, hogy egy tök jó helyen vagyunk, hogy én még itt maradok 5 napig,

0: Én még itt maradok 3 napig, vagy én kimegyek hamarabb, vagy megkérem őket, hogy úgy vegyék meg a repülőjegyemet, hogy így meg így, és valakit kihívok, hogy találkozunk. Tehát az utazásban olyan szinten nem létezik nálam lehetetlen, hogy ez volt nekem mindig is a vágyom, hogy úgy tudjak utazni, és olyan helyekre tudjak menni, hogy tényleg minél többre és minél szebb helyeket lássak. És ez most így valósággá vál, és tényleg azt csinálok, amit akarok, mert annyi pontom van a légitársaságnál, hogy ingyen repülőjegyeket kapok, úgyhogy ez nagyon-nagyon nagy dolog, és ez nagyon jó dolog.
1: És ráadásul a repülőjegyet nem is neked kell venned, mert hogy nyilván igen. szervezők, vagy igen. nem tudom, ki áll a háttérben, kiadó, menedzsment ezt intézi.
0: Igen, úgyhogy ez egy olyan szabadság.
1: És akkor nem is együtt utaztok, tehát hogy nyilván ő hol él?
0: Németországban, úgyhogy van, hogy félúton találkozunk, egy átszállásnál van, hogy csak ott találkozunk, úgyhogy igen, így megyünk. Szóval ez egy elég jó dolog, de hát nyilván azért minden vannak dolgok, amiknek rovására megy, például, hogy nem vagyok itthon, hát nyilván magánéletem, párkapcsolatom.
1: Figyelj, erről gondoltam, hogy kérdezek, de majd csak annyit árulj el, amennyit szeretnél, jó?
0: Nem, hát már egy 3 éve tartósan szingli vagyok, de...
1: De azt gondolod, hogy ennek köszönhető, hogy ezt az életet nehezen bírják?
0: Szerintem az is közre játszik, hogy amúgy, amit látnak belőlem az emberek, az mindig az, hogy itt vagyok, ott vagyok, itt utazok, ott utazok, tehát, hogy de nekem ez igazából amúgy munka 90%-ban, de hogy mindenki csak annyit lát belőlem, hogy én megyek, itt bulizok, ott bulizok, de hát én dolgozom egyébként, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy azért ez egy kicsit ijesztő lehet. Aztán ki tudja, lehet, hogy tök szar fej vagyok, és azért csak ezt magyarázom be magam. Nem.
1: De mit mondanak? Tehát, hogy te vesz véget a kapcsolatnak? Tehát a legutóbbi
0: nem,
1: a példáig?
0: Nem, ez el sem indul.
1: Ja, hogy el sem indul? Ja, értem.
0: Milyen kapcsolat?
1: Én kérek elnézést, hogy feltételeztem.
0: Kapcsolat?
1: De még nem is volt egy hosszú távú kapcsolatod, amióta világsztárokkal énekelsz?
0: Nem, volt egy 10 éves kapcsolatom, és az pont akkor lett vége, amikor elkezdtem ezt az egészet. És,
1: de az ennek köszönhető?
0: Nem, amúgy abszolút nem. Vagyis hát szerintem nem, ez egy ilyen véletlen volt, de szerintem az élettől volt egy olyan, hogy most tényleg ez nem fér beled, nekem most csak ezzel kell foglalkoznom.
1: Tehát valamit elvett, de valamit adott.
0: Igen, igen. De most úgy érzem, most először egyébként így 3 év után, hogy most így kicsit talán meg tudnám osztani a figyelmemet. De az is lehet, hogy még mindig nem annyira, mert még el szeretnék érni sok mindent, és nem szabad megbolondulni.
1: Jó, ráadásul, ami nagyon pozitív, hogy egy új dalt hoztál, úgyhogy rövidesen folytatjuk a beszélgetést, és lesz egy Mr. President dal premier itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban, mindjárt jövünk vissza Danis Elzával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Hírek a Retro Rádióban.
4: A parlament megszavazta az alaptörvénymódosítást. Folytatódik a szúnyoggyérítés a héten, dugulás elhárító bűnszervezetet kapcsoltak le. Köszöntöm Önöket! A híreket Bányász Árpádtól hallják. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. A parlament 139 igen és 6 nem szavazattal döntött a javaslatról, amelyet a kormány nevében Magyar Péter miniszterelnök nyújtott be. Az elfogadott módosítás értelmében a hatályba lépést követő napon megszűnik Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása. Az országgyűlés ezt követően új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre új államfőt választ. A módosítás emellett 12 éves, vagyis 3 ciklusos időkorlátot vezet be az országgyűlési képviselők számára, 70 évben határozza meg az alkotmánybírók felső korhatárát, és lehetővé teszi a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását. A rendkívüli ülésen egyébként a Fidesz és a KDNP frakciója tiltakozásul nem vett részt. A képviselőcsoport sajtótájékoztatóján közben kiderült, hogy Gulyás Gergely Fidesz frakcióvezető távozik pozíciójából. Folytatódik a szúnyoggyérítési program Bács-Kiskunban és Csongrád-Csanádban. A következő napokban Baks, Kecskemét, Szeged, Szegvár és Tömörkény belterületén végeznek földi kémiai szúnyoggyérítést a szakemberek. A katasztrófavédelem szerint a száraz időjárás miatt országosan enyhe a szúnyogártalom. Ugyanakkor több helyen megjelent az ázsiai tigris szúnyog. Felszámoltak egy túlszámlázásokkal gyanúsított dugulás elhárító bűnszervezetet. A gyanú szerint a szolgáltatást az érintettek ugyan elvégezték, a munka végén azonban a valós ár többszörösét számlázták ki az ügyfeleiknek. A nyomozók 8 helyszínen csaptak le, 3 embert elfogtak, őrizetbe vették, letartóztatásukat pedig a bíróság elrendelte. Az akció során készpénzt, mobiltelefonokat, számítógépeket, ékszereket és autót is lefoglaltak. A hatóságok várják azokat az érintetteket, akiket a bűnszervezet megkárosított. Bangkokban legalább 27-en meghaltak egy hatalmas tűzben. A lángok egy bárban csaptak fel éjjel a tájföldi fővárosban. A tüzet egy légkondicionáló berendezés elektromos zárlata okozhatta. Többen a hátsó mosdókba menekültek, az áldozatok nagy részét ott találták meg. Sokan kórházba kerültek. Csapadék általában nem várható, de északkeleten nem kizárt egy-egy futó zápor. Holnap napos idő lesz, fátyol és gomoly felhőkkel, záporok, zivatarok nagyobb eséllyel a Dunántúlon és az északkeleti tájakon fordulhatnak elő. A legmagasabb hőmérséklet többnyire 30 és 34 fok között várható, de az északkeleti tájakon pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetünk. Szerdán a hajnali 12-22 fokról délutánra 27 és 34 fok közé melegszik fel a levegő.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 9 után néhány perccel folytatódik az Abaházi Presszó. Ma esti beszélgető társamra mondhatnám, hogy világsztár, vagy legalábbis világsztárok mellett lép fel folyamatosan a Mr. President énekesnője, Danis Elza. Nem sokára

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Van is ez a vendég, mi találkoztunk nem is olyan régen, Bükkábrányban az Ősfa Fesztiválon, ahol No Mercy is volt, és Mr. President is volt. És én őszinte leszek, én nem tudtam, hogy a Mr. Presidentnek az énekesnője magyar, mi ott ismerkedtünk meg, ott találkoztunk, és aztán persze utána mindent elolvastam, mindent megnéztem, és rácsodálkoztam, hogy ez mekkora nagy dolog, és ezért ülsz itt. És akkor azt mondtad, hogy oké, de hogy van új dal, amit ráadásul ott elő is adtatok. Ez most debütált, nem is olyan rég. És ez nekem azért szimpatikus, mert akiket eddig láttam a 90-es évek ilyen retro sztárjai, mind-mind hozzák a régi sikereket, meg ráadásul egymás slágereit is éneklik, viszont új dalokat nagyon-nagyon keveset hallok. És nekem ez mindig nagyon szimpi, amikor egy előadó továbbra is alkotó maradt, tehát nem csak a régi sikerekre épít. Azzal, hogy nektek van új dalotok, abban neked van feladatod, vagy ugyanúgy idézőjelben és csak énekesnő vagy, vagy a dalszerzésben is részt vettél?
2: Most például ebben a dologban csak én így belecsöppentem, mert ez egy kézdal volt, amit megírtak, igen, és így rám írták az egész, ezt valit nem nagyon kellett csinálnom semmi, de hát nyilván, amikor ott vagyunk a stúdióban, akkor nekem is vannak ötleteim, és nekem is vannak ilyen kis változtatásaim, de igen, ez most például pont rám lett írva, úgyhogy nem volt beleszólásom, mert nem is kellett, hogy legyen.
1: De se a szövegben, se a dallamban.
2: Nem, most így nem volt. Igen. És egyébként, hogyha már így a dalról beszélünk, nagyon érdekes, hogy nem tudom, hogy azt mennyire tudod, hogy a Lazy-nek a tesója, ő is egy nagyon híres zeneszerző, és ő írta a Tom Jones-nak a Sex Bomb című slágert.
1: Komolyan?
2: Igen, és az I'm Horny című számot is ő írta. Úgyhogy...
1: Hát ezeket folyamatosan játsza a retro.
2: Igen. Úgyhogy...
1: Sok jogdíjat kap Magyarországról.
2: Így van. És azt kell róla tudni, hogy az ő lánya, ő szerzi nekünk a dalokat, tehát ő írja, tehát hogy ez a tehetség, ez benne is benne van, úgyhogy ő szerzi a mi dalainkat, úgyhogy nagyon-nagyon büszkék vagyunk Tájfinára.
1: És tök jó, mert Lazy is egy nagyon laza arc, és ő is mindig élőben énekel, tehát hogy ez nem az a korszak már rég elmúlt, hogy playback huszárok letik el a különböző színpadokat.
2: Mondjuk így is annyit olvasok magamról, hogy playback, meg miért kell playbacken, én meg köszönöm szépen, mert nincs is playbackünk, tehát ha nincs hangom, akkor ne hang nélkül éneklek. Tehát
1: hogy nincsenek felvéve az
2: ének sávok. Nagyon sokszor könyörögtem, hogyha valami gáz, hogy nem tudok énekelni, vegyük fel, jó, majd felveszük, ez 3 éve valahogy így húzzuk, hogy nem sikerül.
1: Gáz, nem lehet gáz.
2: Nem lesz gáz.
1: Na de most ez egy Mr. President dal, vagy Lazy dal?
2: Ez egy Lazy dal, igen. Aha. Tehát, hogy maga a Mr. President az már nyilván, tehát, hogy ő is magát úgy említi, mint Lazy, ex-member of Mr. President, szóval, hogy igen, ez már így működik.
1: Jó. És te, mint... ilyen vendégelőadó, feat vagy benne.
2: Egy feat vagyok, igen.
1: Jó. Miről szól a dal?
2: Hát ez igazából a könnyed bulizásról, tehát hogy igazából a maga a videóklip is egyébként, meg a dal is, ezek mi vagyunk a fellépés után a backstage-ben. Ez, hogy kaja, pia, táncolás, beszélgetések, nagy röhögések, tehát hogy itt tényleg ami a csövön kifér, mi abszolút ilyenek vagyunk, mint ez az egész dal.
1: De a dal megpróbálja ugyanazt a feelinget hozni, amit a 90-es évek dalai?
2: Igen, hát inkább nekem ez egy kicsit ilyen 2000-es évek. A Lazy nagyon szereti ezt az LMFAO-s vonalat is, úgyhogy én egy kicsit azt érzem benne, hogy van egy kis LMFAO vibe.
1: Igen, ezt a Party Rockers-t,
2: igen, úgyhogy én inkább ezt a 2000-es éveket érzem ebben a dalban.
1: Jó, meghallgatjuk, Party on Fire, ez a dal címe, és aztán majd rövidesen jövünk, és folytatjuk a beszélgetést Danis Elzával itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.
0: Dalpremier az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Danis Elza a vendég, aki ugye Lézi mellett a Mr. President produkció énekesnője. A neveden kellett változtatni? Valami művész nevet ki kellett találni? Vagy hát azért ez jól szól angolosan is.
2: Ez a Danis, igen, ez lett belőle felcserélt.
1: És Danis, tehát hogy ő is így mondja? Lézi is Danisnak mondja?
2: Dennis.
1: Dennis?
2: Igen.
1: Ami nem annyira jó, tehát hogy az ilyen férfi
2: név.
1: Igen, igen. És sokat léptek fel Magyarországon is, vagy hát nem azt mondom, hogy nagyon sokat, de azért viszonylag rendszerességgel. Igen. Ott mindig elhangzik, hogy te amilyenk vagy?
2: Egyébként nem, tehát hogy most így ezt nem szoktuk úgy, vagy nem szoktuk úgy bemondani, igen, aha, de egyébként én mindig megszólalok, ahogy most ott Bükkelbrányban is megszólaltam, igen, hogy na, hogy vagy Tom? De hogy egyébként még így is sokan úgy jönnek oda, hogy kevicsék a fiction, én meg így, hát de magyar vagyok, és így, ja, hát azt hittük, hogy csak ilyen jól beszélsz, ilyen akcentus nélkül.
1: Ja, hogy megtanultad ezt a néhány igen, szót, mint általában az előadók.
2: Igen, aha, igen, és akkor még akkor sem vannak annyira tisztában veled, de például volt olyan, hogy pont itt Bükkelbrányban, hogy kiabáltak, hogy ez a gyere, úgyhogy az meg olyan jól esett, hogy ezt most ők honnan tudják, vagy honnan tudták, hogy én vagyok.
1: De jó. És arra van lehetőség, hogy te a és nem csak Magyarországon, hanem általában a bulikon. Na azt gondolom, hogy a Lézi van annyira jó frontember, hogy nehéz szóhoz jutni mellette. De te beszélsz, vagy te csak énekelsz?
2: Ő most főleg egy pár éve már nagyon tolja, hogy az összes interjúra odaállít engem is, amikor uh-huh, őt tőle kérdeznek valamit, de hát most nyilván, amikor Németországban mondtam, most pont most ez megint a hétvégén volt, hogy mondom, én nem beszélek olyan jól németül. Jó, és akkor mondta a riport, és majd fordítunk, úgyhogy így néha szoktam így ott állni, és így, yeah, genau.
1: Ja, hogy nem is érted, hogy ők mit mondanak. Igen, és angolul nyilván tudná válaszolni,
2: igen,
1: csak
2: igen,
1: akkor
2: de
1: az a kérdést.
2: Azért meg annyira nem, de igen, tehát, hogy ő ebben nagyon-nagyon jó fej, és engem nagyon szeretne belevonni, és aha, szeretné, hogy ismerjék az én arcomat is.
1: És vele van szerződésed? Nem mondtad, hogy Hedvéjjel annak idején nem volt?
2: Nincs. Nincs. Ez már csak ilyen vérszerződés, vagy nem tudom.
1: Bizalomra épül ez
2: egész. Ez bizalomra épül, abszolút.
1: De ez nagyon szimpi, mert ez az a régi garázs zenekarokra emlékeztet, ott is bizalomra épült minden. Na, de hát azért ennél sokkal nagyobb és jobban működő gépezet, tehát azt gondolom, hogy itt, ha most te egyik pillanatra másikra meggondolod magad, és én többet nem megyek, mert nem tudom, szerelembe estem, vagy valami, akkor nem köt téged semmi szerződés, simán megteheted.
2: Igen, de nem fogom, és ezt ők is
1: hát
2: tudják.
1: Hát persze, csak hát pont az, hogy be kellene biztosítaniuk magukat, tehát nem is nem feltétlenül miattad, hanem maguk miatt, érted?
2: Igen, de nem. De bizalom, igen, az aha, viszont tényleg megvan úgy, hogy nem volt még lekopogom ebbe a probléma.
1: Az, hogy milyen dalokat adtok elő, azt is mindig Lézi találja ki?
2: Igen, meg szokott engem is kérdezni egyébként, hogy mi a véleményem akár a sorrendről, vagy igen, akár a playlistről, de persze, igen, ő találja ki.
1: Mindig úgy léptek fel, hogy a zene az jön alapról, vagy van olyan verzió is, amikor egy zenekar áll mögöttetek?
2: Ritka eset volt, például volt egy pár fellépésünk, amikor ilyen helyi, igen, zenekar, így mondták, hogy ők meg komponálták így az egészet, és hogy lehetne, hogy játszanak mögöttünk, és akkor nagyon szívesen élünk a lehetőséggel, de hát most nyilván azért egy nagy zenekar utazgatni azért, hát nem. Sok pénzbe kerülne, úgyhogy nyilván így jobban kifizetődő, meg hát erre vannak beállva amúgy a fesztiválok is, hogy most odaadjuk a pendrive-ot és nyomjuk.
1: Hány fellépésed van, vagy fellépésetek van egy évben?
2: Fú, amúgy ezt már nagyon sokszor kérdezték, tényleg össze kéne számolnom, nem tudom megmondani, hát mondjuk, hogyha mondjuk van egy hónapban 8, 8.
1: Minden hétvégén legalább 2-3.
2: Igen, az most a nyáron az így nagyon jellemző, de hát ugyanúgy most megint megyünk turnékra folyamatosan 2-3 hetesekre. Én most megyek Hedvéjjel másfél hónapra Amerikába. Tehát, hogy...
1: Ha te elmész másfél hónapra Hedvéjjel Amerikába, akkor ki fog énekelni a Lézi
2: mellett? Most a Lézinek nagyon nagyot kellett nyelnie, hogy mivel ugye a Hedvéj miatt vagyok vele, és a Hedvéj csak engem tud, meg engem akar kivinni Amerikába, mert hogy most a vízum miatt nagyon meg van szigorítva, tehát be kell bizonyítani, mi hány éve ismerjük egymást, hány éve dolgozunk együtt, és csak én tudok vele kimenni, és most a Hedvéj akarja a mostani jelenlegi énekesnőjét odalakni a Lézi mellé egy pár fellépésre, tehát a Lézi teljesen ki van, hogy mondom, hogy ez neked kellene, ez a te arcod, nem akarok más arcot odalakni, de mondom, hogy tudom, de hát most nem tudok mit csinálni.
1: De ezt most én nem értem. magyarázd el, mint egy 8 éves gyereknek, hogy én is értsem, hogyha a Hedőjének van egy énekes nője, ő miért nem mehet el Amerikába? Iráni vagy mi?
2: Nem. Azért, mert most megszigorították ezeket a munkavállalói vizákat, és de egyébként amúgy is engem akarna vinni, de hogy minimum 2 éve kell annak a valakinek dolgoznia a vele, hogy megengedjék, hogy tehát, hogy nélkülözhetetlen ember, és kimehessen vele, és ez egy, az is az mostani énekes egy nagyon új, tehát egy éves, igen, okay. Ez az történet, úgyhogy igen, muszáj vagyok én kimenni vele.
1: De azt ők honnan tudják? Hát mondhatja, hogy 2 éve
2: mondhatja, de kellett, mit tudom én, nekünk cikkeket küldeni, képeket, ja, visszamenőleg bedátumozva, szóval most lehetett
1: volna lecsalni. Ja, hogy biztos legyen benne Amerika, hogy ez a kislány, vagy nem tudom, nem marad ott, nem akar
2: letelepedni. Igen, és hogy mi tényleg igen, együtt dolgozunk évek óta, igen, és hogy nélkülözhetetlen, igen, az a valaki, aki megy vele.
1: És neked ilyenkor, vagy benned a válasz az egyértelmű, hogy ja, ha hív a Hedővé, akkor mennem kell?
2: Hát nekem ő volt az első főnököm, persze, tehát, hogy na, én azért ragaszkodom nagyon hozzá is, és ezt a Lézi is tudja, hogyha ők tényleg kér vagy valami szívességet, akkor igen, ez teljesítve van.
1: Ők jobban vannak egymással?
2: Nagyon legjobb barátok.
1: Tehát ők ezt egymással beszélik meg?
2: Igen,
1: tehát nem te vagy a közvetítő, aki
2: nem egymással, igen, ők ezt megbeszélik, úgyhogy ők a 80-es évek óta legjobb barátok, tehát még nem is énekelt egyikük sem, amikor még már megismerték egymást.
1: De jó. De és akkor van mögöttetek egy menedzsment? Tehát ugyanaz a szervező? Vagy hogy működik ez a háttér?
2: Hedőjének van, de például a Lézi magának csinálja, tehát hogy igen,
1: ő szervez?
2: Ő szervez mindent,
1: ő
2: igen.
1: Ő hívja fel az Ősfa Fesztivált Bükkábrányban, hogy
2: mondjuk
1: jönnék?
2: Mondjuk az pont nem, hanem szerintem fordítva történik.
1: De ez olyan jó poén lett volna.
2: Megtanítottam ugye magyarul, és igen. Akkor felhívja a jó napot.
1: De hát, hogyha valaki fel akarja léptetni a Mr. President produkciót, akkor Lézig kell eljutnia.
2: Tehát úgy van, hogy nincs egy menedzsment, minden országban van promóter és kontakt, tehát hogy igen, megvan ugyanúgy Magyarországon is a kontaktunk, és minden egyes országban.
1: Tehát akkor ez így működik.
2: Igen.
1: És akkor mikor indul ez a másfél hónapos amerikai túra?
2: Pont egyébként az első állomás október 8-án lesz, Kanadában kezdünk, és az 30. születésnapom, tehát hogy pont a 30. szülinapon lesz az első koncertünk, úgyhogy egyébként szerintem ugye ez egy tök jó ünneplés lesz, bár nem tudom, hogy a barátaim amikor fogom megünnepelni, amikor decemberben.
1: Hát előtte október 7-én.
2: Hát akkor még utazok.
1: Hát akkor 6-án. Hát.
2: Valami
1: vagy lesz. Előre nem lehet ünnepelni?
2: Azt mondják, amúgy nem, szóval. Úgyhogy igen, Kanadába kezdünk, onnan Kolumbia, és onnan a USA.
1: Atya úristen, egyébként október 8-a pont Demeter nap.
2: Igen.
1: Demeter névnap, és az én kisebbi fiam Demeter.
2: Hát Isten éltesse előre
1: is. És téged is.
2: Köszönöm.
1: Na jó, csak ezzel most azért akadt meg a fülem, mert hogy édesapám meg 8. hó 10-én született.
2: Na,
1: és akkor ez
2: igen, ez egy jó dátum.
1: Ugye?
2: Igen.
1: Na, innen folytatjuk, de nem rólam fogunk beszélgetni, hanem rólad, meg erről az amerikai turnéről, erről mindent tudni szeretnék. Jó, folytatjuk rövidesen Danis Elzával itt a Retro Rádióban, az Obaházi Presszóban.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

0: esetleg.
1: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég.
2: Nani Selzánval beszélgetünk. Oké, hogy most végig tolod a nyarat. Lézi mellett, Mr. President dalok, meg egyáltalán ez a világ. És aztán jön majd ez az októberi indulással, ez a másfél hónapos amerikai túra. Ott hány buli van? Tehát a másfél hónap alatt hány koncertet adtok? Azt lehet-e ilyenkor előre tudni? Megvan-e minden dátum, meg helyszín?
3: Azt hiszem, 13 van most jelenleg, 13 helyszín, és még azt mondták, hogy még lehet egy 2-3, mert még lehet, hogy Dél-Amerikába is átcsúszunk.
2: Átcsúszunk Dél-Amerikába.
3: Ha már arra járunk.
2: De bele kell férni abba a másfél hónapba.
3: Igen, hát jó lenne, igen. Különben, mert szegény Lézi ott fog a sarokban sírni, utána pont ezen rölgött a hedővés, hogy szegény, mert meg lesz teljesen, megőszül, mire én visszamegyek.
2: Attól nem félsz, hogy átveszi a helyed az énekesnő, aki helyedre lép ez alatt az idő alatt?
3: Nem.
2: Ez jó, hogy ilyen magabiztos vagy.
3: Hát ez nem is csak a magabiztosság, hanem amúgy, de mert hát én tudom, hogy milyen kötelék van közöttünk, és milyen barátságot ápolunk, úgyhogy nem, emiatt nem félek.
2: De ez mekkora dolog, hogy a Hedövi is ragaszkodik hozzád, Lézi is ragaszkodik hozzád.
3: Egyébként ez tényleg az, és azért én nem vagyok egy ilyen nagy önbizalommal teli ember, és amikor igen, például most ezt, hogy kimondtad, és én is ebben most pont múltkor belegondoltam, és azért ezek tök nagy dolgok, és ilyenkor egy kicsit én is büszke magam vagyok magamra.
2: És ráadásul ez most megint olyan, hogy tapasztalat, tehát hogy nehogy bárki félreértse, hogy én nem tudom, felállítok magamban egy ilyen értékrendet. Ez a tapasztalat, hogy bárki, aki nem te vagy, nyomulna és kopogna be minden rádióba és újságba és tévébe, és mondaná, hogy és te meg nem. Tehát, hogy ide sem akartál jönni, vagy nem te akartál jönni, hanem én hívtalak.
3: Hát ezért hálás is vagyok.
2: És még feltételed volt, hogy oké, de akkor hadd hozzam el az új dalt, érted? Tehát, hogy Ami tök jó, de hát mások meg tényleg körbe kiabálnák a világot, hogy itt vagyok én magyar lányként, és ilyen nagy világsztárok egymásnak adják a kilincset, hogy velem zenélhessenek, vagy hogy én énekeljek velük. Ez a szerénység, ez óriási.
3: Hát köszönöm, de amúgy ezt most nem úgy kell elkezdeni, hogy én nem akarnám körbe kiabálni, nyilván nem így akarnám körbe kiabálni, hanem én is szeretném nyilván, hogy itthon megismerjék az arcomat, a nevemet, a hangomat, a munkásságomat, viszont nem olyan áron, hogy én itt kopogtatok, igen, és így ezzel haknézok és török előre, hanem én pont, hogy a Hedővé egyszer felhívott ugye a telefonon a semmiből, én még mindig várom azt a telefont, akár itthonról is, hogy ez nem csinálunk egy zenét, vagy nem akarsz valamiben beszélni, úgyhogy én ezt hiszem, hogy
2: de
3: újra meg fog
2: is
3: történni.
2: Itthonról is, hát a Kozsóval is készítettél.
3: Igen, amúgy az is a semmiből jött egyébként, igen, valóban, tehát, hogy így
2: elindulnak. De az csak egy dal volt, tehát vele nem turnéztál.
3: Nem, aha. Igen, ő szerette volna, de hát nem, összeegyeztethetetlen volt az egész.
2: Aha. Ja, akkor már mentél így a világsztárokkal.
3: Igen.
2: De ettől függetlenül milyen jó, hogy nem mondtál nemet.
3: Nem, persze, hogy nem. Hát én főleg amúgy a Szomorú Szamurájt, én imádtam azt a számot régen is, úgyhogy én tökre örültem neki, hogy így engem kértek fel erre.
2: De arra annak lett egy felújított változata, amit te énekeltél el.
3: Igen.
2: Akkor, amikor például egy ilyen riportot elválasz, hogy most itt ülsz nálam, ahhoz neked egyeztetned kell, engedélyt kell kérni Lézitől? Vagy akár Hedővétől, mert róla is beszélünk?
3: Nem, remélem nem cíjak lefordítani, viccelek. Nem, amúgy nem kell.
2: Tehát, hogy ilyen értelemben te szabadon nyilatkozhatsz.
3: Igen.
2: És én még mondhatom is, hogy te a Mr. President produkció énekesnője vagy.
3: Igen.
2: Tehát, ez tök jó. Mert hogy azt gondolnám, hogy vannak olyan főnökök, akik ezt így nem engednék.
3: Nem, ő nagyon szívesen, sőt egyébként, hogyha most pont Magyarországon lenne, itt ülne ugyanúgy mellettem, és itt hülyéskedne ő is, tehát hogy ő ezekre nagyon-nagyon vevő.
2: Én találkoztam már vele egyszer, még egy másik rádióban dolgoztam, egy reggeli műsorban, van is közös képünk, és én sajnos nem beszélem azokat a nyelveket, amiket ő beszél, de hál' Istennek ott volt tolmács, és tök laza volt, és nagyon, nagyon jó fej. És ő ilyen egyébként a mindennapokban is, tehát utazás közben is, nem tudom, milyen szituációkban találkoztok még, hogy vagytok-e amúgy együtt olyan időben, amikor nem fellépés van?
3: Hát én nagyon sokat vagyok, amúgy sokszor vagyok náluk Németországban, tehát hogy én így a gyerekeivel, a feleségével, mindenkivel nagyon jobban vagyok, tehát én is így, mint egy családtag szoktam ott ülni vasárnaponként ebédre.
2: Ne.
3: Tehát igen, azért így sokszor van ilyen. Egyébként introvertált kicsit a hétköznapokban, tehát, hogy úgy kertészkedik, leviszi a kutyáját sétálni, tehát, hogy ilyen
2: tehát
3: teljesen
2: ember.
3: Átlagos. Igen. Ő egy ember. Ah. Eszik, alszik, ilyesmi. Mondjuk aludni annyira nem szokott, úgyhogy nem tudom, hogy azt így hogy csinálja.
2: És ő hol él?
3: Hannoverben, Németországban, igen. Mm. És akkor egy kicsit azért intro szokott lenni így a hétköznapokban, viszont amikor olyan helyzet van, hogy ott vagyok, menjünk, backstage, ilyeneket, akkor az teljesen fordul, és igen, így a legextrovertáltabb énjét mutatja.
2: És ő mindig nagyon elegáns, meg mindig tényleg
3: ilyen
2: extravagáns valakinek tűnik.
3: Abszolút.
2: Amikor egy vasárnapi ebéd van. Nehéz elképzelni melegítő nadrágban.
3: Pont mondtam neki múltkor, hogy jött értem a reptérre, és valami melegítő volt rajta, mondom, te ki vagy, és hol van a főnököm, mit csináltál vele, és így rövögött, ez olyan jól van, most voltam kutyát sétáltatni, mégsem mentek smokingba, mondom, pedig én azt hittem, hogy úgy szoktál.
2: És ráadásul ő megy érte, tehát nem egy sofőrt küld, hanem
3: igen,
2: ő.
3: Kijön a reptérre, igen, vagy kijön a felesége, igen, igen.
2: De jó, hogy így befogadtak a családba. Hány gyereke van?
3: 3 van, és 2 él. Most már az egyik nem él ott, de igen, 2-vel vagyok ilyen jobb viszonyban.
2: És amikor például téged oda meghívnak, akkor neked kötelező menni? Nem mondhatod, hogy oké, de én nem tudom, édesanyám vasárnapi húslevesét szeretné menni?
3: Mondhatnám, de egyébként most nyilván ezek össze vannak kötve, tehát, hogy vagy úgy megyek oda, hogy amúgy is dolgunk van, vagy stúdiózni megyünk, vagy onnan megyünk fellépni, és akkor összekötjük a kellemest a hasznossal.
2: Nem csak egy ebédre hívnak meg, hanem akkor ott már valami feladatot
3: igen,
2: adnak.
3: Igen.
2: Ez jó. Na van még egy körünk, jövünk vissza rövidesen, Dani is ez a vendég, itt a Retro Rádión, az Abaházi Presszóban.

0: Ez a vendég, hát olyan, mint hogy egy világsztárral beszélgetnék, hiszen te egy olyan csapatban, vagy több olyan csapatban énekelsz, akit az egész világon, akiket az egész világon ismernek. És tök jó, hogy közben, tehát hogy ez nyilván neked boldogságot okoz. De mennyire vagy benne te magad? Most arra gondolok, hogy ezzel a tehetséggel, meg ezzel a szépséggel, felkészültséggel, alázattal, szerénységgel, ha mondjuk lenne mögötted egy menedzsment, egy dalszerző brigád, akkor akár saját dalokat is énekelhetnél. Hogy az nem hiányzik-e?
1: Hát először is köszönöm szépen, nagyon jól esik.
0: Ezek tények voltak eddig.
1: Köszönöm.
0: A kérdésre koncentrálj.
1: Köszönöm. Egyébként pont ugye ez a produceri brigád, meg zeneszerzői brigád, akit ugye mondtam, hogy írtam most ezt a dalt is, ők amúgy nekem már írtak 3-4 saját dalt is.
0: Oh.
1: Ezek nyilván még az én telefonomon léteznek egyelőre, még nincsenek kiadva. Aha. Igen, de nagyon-nagyon jó dolog, úgyhogy a Lézi mondta azt, hogy ő nem akar úgy visszavonulni egyszer, meg nem akar úgy engem itt hagyni ebben a szakmában, hogy én ne legyek én, mint Dani Sálza valaki. Hmm. Úgyhogy ő nagyon-nagyon támogatja az én szóló karrieremet, úgyhogy hát ami késik, nem múlik, még várunk, gyűjtjük a dalokat, írjuk a dalokat, úgyhogy hát ki tudja, akár még bármi is lehet.
0: De te erre vágysz egyébként? Tehát látod magadat a színpad közepén állni?
1: Látom, persze, de nyilván amikor már ennyi ideje vagy valaki mással a színpadon, és mindig ketten vagytok, amúgy ijesztő ilyenkor már ennyi idő után belegondolni, hogy mi lesz, hogyha én egyszer ott egyedül fogok állni, és nem fogok tudni oldalra nézni, mert nem lesz ott senki, hanem én leszek csak ott egyedül, de természetesen vágyom rá, és nagyon, nagyon szeretnék, igen, én magam is érvényesülni.
0: Hát olyan tapasztalatokat szerzel, amit nagyon kevesen, és ráadásul azt gondolom, hogy te sosem leszel egyedül, mert mindig eldöntetett, hogy ki áll melletted. Tehát ugyanúgy választhatsz magad mellé valakit, akit felhívsz egy telefonon, aki lehet, hogy egy ruhaboltban várja a hívást. Tehát ez bármikor előfordulhat. De hogy most azt ütötte meg a fülemet, hogy Lézi addig nem akar visszavonulni. Ez már foglalkoztatja ez a kérdés?
1: Egyébként nem azt mondom, tehát ő azt mondta, hogy amíg most nem kezdtünk el mi együtt dolgozni, akkor nagyon sokáig foglalkoztatta így ez a kérdés, hogy vissza kellene vonulni, mert azért ő már benne van a korban, úgy érezte.
0: De hány éves ő, azt megkérdezhetem?
1: Amúgy én nem tudom, soha ez pontosan, és nem akarok hülyeséget mondani, hát de közelebb van, rosszat mond egyébként a Google,
0: igen?
1: Közelebb van a 70-hez, mint a 60-hoz.
0: Most várj, közben beírom, Mr. President, hogy mit ír ki, de azt mondod, hogy rosszat ír ki.
1: Igen, 66-67 körül van.
0: Azt mondja, hát egyből ugye a zenekart írja meg, Coco Jumbo meg, nem tudom, micsoda. A zenekar eredete, de tényleg erről nem írnak semmit.
1: Igen, de igen, közelebb van a 70-hez, mint a 60-hoz, úgyhogy őt foglalkoztatta ez, aztán...
0: De tök jól tartja magát.
1: Nagyon, tehát elképesztő. Amúgy igen, sportol is, de ez elképesztő, tehát hogy én nem is értem, a hedvő is kortalan, ő is kortalan, tehát hogy rajtuk egyáltalán nem látszik. Nyilván ők táncosok is voltak, világéletükben a mozgás az, azt szerintem, hogy megalapozta az egészet, de hogy tényleg nagyon érdekes genetikával rendelkeznek.
0: És neked kell táncolni, mozogni, sportolni, van ilyen kötelezettség, hogy figyelj, mindig legyél fit, úgy gyere.
1: És nyilván tehát én nem tartozom sajnos a skinny lányoknak a táborához.
0: De miért sajnos? Nem kell mindenkinek skinnynek
1: lenni. Igen, tudom,
0: lenni.
1: De hát is nyilván, amikor meg elolvassam magadról valamit, hogy jól meg van hízva, vagy nem tudom, de soha nem voltam lefogyva.
0: Ez megtoraduva.
1: Hogy most, tehát, hogy így, na, sőt, egyébként fogytam, jó? Tehát, hogy nyilván én próbálok odafigyelni, az, amikor a színpadról egy méterről vesznek téged alulról, azért...
0: Az nem előnyös.
1: Az nem előnyös, úgyhogy tényleg még a legvékonyabb lányok is tudnak nagyon hülyén kinézni, hát én nem vagyok vékony, de hogy így próbálok odafigyelni természetesen, és igen, és ugye ez elég örök küzdelem nekem.
0: Figyelj, egyrészt... Szerintem a férfi társadalmat én most képviselhetem, hogy nem elvárás egy nőtől, hogy ultra vékony legyen. Tehát, hogy néz ki jól, te jól nézel ki. De az a jó, hogy ezek szerint a Mr. President fellépéseken, meg hedőjé fellépéseken sem elvárás, hogy valaki nagyon vékony álljon ott. A lényeg, hogy jól énekeljen, és hogy csinos legyen. Ez megvan benned.
1: Igen, hát köszönöm. Szóval, hogy azért igen, odafigyelek erre, de hogy nem az van, igen, hogy ők futtatnak engem egy kocsi után turnéba.
0: És te egyébként, amikor riporterként dolgozol, akkor te nem is szerepelsz? Tehát mindig azon az oldalán állsz a kamerának, hogy te nem látszol, csak a hangod?
1: Igen, általában igen.

0: Igen, most nyilván vágóképeken rajta szoktam lenni, vagy hogyha nagyon elengedhetetlen a kérdésem, akkor azt benne hagyom, de igen, ott abszolút a kamera mögött tevékenykedek.
1: Aha, tehát hogy akkor ott sem vagy ez a magam mutogató.
0: Nem.
1: Feltétlenül. Nem. Aha. És te főzöl egyébként? Tehát, hogyha ha már itt tartunk a étkezés, kajálás, stb.
0: Igen, szeretek főzni, igen, nagyon, igen, szeretek.
1: De akkor csak magadnak?
0: Hát barátaimnak, anyukámnak, igen, apukámnak, magamnak, igen, így.
1: És ti még együtt éltek a szüleiddel?
0: Nem, én külön élek. Édesapám sajnos, hát mivel ő 24 órás felügyeletet igényel, ő egy intézetben van, ahova szoktunk bejárni anyával, anya külön lakik. Aha. Úgyhogy így vagyunk, pont holnap megyek a pához, úgyhogy már várom, hogy lássam.
1: Hát figyelj, egy nagyon különleges élettörténet a tied. Nem tudom, hogy ez hova mehet ki, vagy hova fejlődhet, de az, amit az előbb elmondtál, hogy neked már készülnek saját dalok, elképzelhető, hogy lesz majd valaki, nem Magyarországról, aki világsztár lesz, mert erre nagyon sokan vágynak, meg tényleg tök sokat beszéltünk róla, hogy el lehet-e innen érni. Hát kitartó munkával elképzelhető, hogy neked ez sikerülni fog.
0: Tudok mondani, a manifestáció azért annak nagyon nagy ereje van és hatalma, tehát hogy én amikor 18 éves koromban belenéztem a tükörbe és énekeltem otthon, gyakoroltam egy hajkefébe, én úgy köszöntem meg, hogy thank you so much, thanks for all, és elköszöntem angolul, és nem is beszéltem angolul, tehát hogy és most meg én ebbe élek és ezt csinálom, és így kell beszélnem, tehát hogy én már
1: csak
0: akkor
1: már
0: éreztem
1: nem egy
0: ezt
1: a... mondod ezt.
0: Most már nem egy hajkefének, szóval hogy én nagyon bízom benne, hogy lesz nekem helyem külföldön, de mindennek előtt én Magyarországon szeretném így megvetni a lábamat és letenni a lábnyomomat.
1: De ez mekkora, hogy nyilván most már megtehetnéd, hogy valahol akár német nyelvterületen élnél közelebb a főnöködhöz, ahogy te hívod, de hogy te maradsz itt Magyarországon.
0: Maradok, persze, hát én magyar vagyok, úgyhogy itt maradok.
1: Ez tök jó. Danisa, ezzel nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél. Örülünk, hogy egy kicsit jobban megismerhettünk, és kívánunk további nagyon-nagyon sok sikert.
0: Köszönöm az interjút, nagyon jól éreztem magam.
1: Köszönöm. Szia!
0: Szia!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Retro Rádióban.
3: Az országgyűlés megszavazta az alaptörvénymódosítást, az amerikaiak átveszik a hormuzi szoros biztosítását. Továbbra is meleg nyárias időre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Alaptörvénymódosítás. A parlament ma elfogadta, Súlyog Tamás államfőnek pedig 5 napon belül alá kell írnia az alaptörvénymódosítását, amely megbízatásának megszüntetését is tartalmazza. Ha nem így tesz, megindul ellene a megfosztási eljárás. Ekkortól a házelnök gyakorolja majd az államfői jogokat. Az országgyűlés rendkívüli ülésén egyébként a Fidesz és a KDNP frakciója tiltakozásul nem vett részt. Magyar Péter miniszterelnök történelmi jelentőségűnek nevezte az országgyűlés döntését, úgy fogalmazott, ezzel megkezdődött az Orbán rendszer közjogi átalakítása. Az Egyesült Államok veszi át a hormuzi szoros biztonsági felügyeletét, jelentette be Donald Trump. Az amerikai elnök a Fox News-nak azt mondta, Washington lesz a stratégiai vízi útvonal őre, és a biztonság fenntartásáért cserébe ellentételezést kért a szorost használó országoktól. Trump közölte, Irán hajóit kizárná a kereskedelmi forgalom, míg más államok továbbra is áthaladhatnának. Felszámoltak egy túlszámlázásokkal gyanúsított dugulás elhárító bűnszervezetet. A gyanú szerint a szolgáltatást az érintettek ugyan elvégezték, a munka végén azonban a valós árt többszörösét számlázták ki az ügyfeleiknek. A nyomozók 8 helyszínen csaptak le, 3 embert elfogtak, őrizetbe vették, letartóztatásukat pedig a bíróság elrendelte. Az akció során készpénzt, mobiltelefonokat, számítógépeket, ékszereket és autót is lefoglaltak. Nehezebben koncentrálhatnak a nyári melegben a járművezetők. Több vizsgálat is kimutatta, hogy a fáradt sofőrök sokkal több végzetes hibát követhetnek el, mint a kipihentek. Figyeljük magunkon a kimerültség jeleit, és ha ilyeneket tapasztalunk, inkább álljunk meg, tanácsolja Vad Róbert rendőr alezredes.
4: Az égő szemek, a gyakori pislogás, a látótér alagútszerű beszűkülése, a koncentrációs és orientációs zavarok, tehát a egyre nagyobb erőfeszítést igényel a figyelem fenntartása vezetés közben, a lehető leghamarabb meg kell állni és pihenőt tartani. Megoldás jelenthet a pihenő során a végtagokat, törzs és anyag átmozgatása, segíthet még a kávé, a frissítő italok fogyasztása, és ami talán a legfontosabb, a vezetés előtti pihenés.
3: Csapadék általában nem várható, de északkeleten nem kizárt egy-egy futózápor. Holnap napos idő lesz fátyol és gomoly felhőkkel, záporok, zivatarok nagyobb eséllyel a Dunántúlon és az északkeleti tájakon fordulhatnak elő. A legmagasabb hőmérséklet többnyire 30 és 34 fok között várható, de az északkeleti tájakon pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetünk. Szerdán a hajnali 12-22 fokról délutánra 27 és 34 fok közé melegszik fel a levegő.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Baházi Csaba. Van még 2 órán, közösen hozom is a legnagyobb hazai kedvenceket. Egy jazz meg az klasszikust például, szól majd pár perc múlva a lusta szerető. Létesz a Groove House, az FLM, a Csipó Cirkusz, Szirok a Jenniferrel, most pedig jön a Be-

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádióban, a Bonanza Banzai, ez volt a Valami véget ért. Jön mindjárt a Bombom, nem tudom, hogy ezt valaha meg lehet-e szokni, hogy innentől kezdve nem lesz mosoly az arcomon, amikor bombondalokat konferálok. Tegnap elhunyt Szolnoki Péter, és minden bizonnyal napközben megválaszolták ezt a kollégáim, de találtam egy SMS-t, még délelőtt jött a retro rádió SMS falára, aláírás nélkül. Kicsit fura, hogy amikor Fenyő Miki elhunyt, egész héten mentek a Hungária zenéi, most meg a Szolnoki Petinél reggel 6 óta egyetlen egy bombonszán nem ment le. Picit érdekes. Tegnap reggelre jött Szolnoki Peti halálhíre, a Retro Rádió már tegnap reagált erre, minden órában lejátszottunk egy bombondalt, minden műsorvezető megemlékezett róla, és tegnap a vasárnapi Abaházi Presszóban 2 órán keresztül Szolnoki Petire emlékeztünk, úgyhogy ebben az SMS írójának igaza van, hogy ma nem ment minden órában, de minden bizonnyal tegnap nem hallgatta a Retro Rádiót. Szóval Szolnoki Petire emlékezünk, a Szabad a gazdag című dal szól majd a Bombontól pár perc múlva, előtte pedig a Honeybeast és a Maradok most a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, benne a Beatrice, azok a boldog szép napok. Jön mindjárt a Napóleon bulvár, a Júlia nem akar a földön járni, előtt pedig a Vétek és a Vele minden jó a retro rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Kollányi Zsuzsi, Lotfi Begi és Majka közösen a Valahonnan című dalban. A folytatásban itt a Republik, engedj közelebb a Retro Rádióban.

hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem, ne leget hozz, hogyha fázol, szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még nekem.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, benne a Komet győztesek, ez volt a Ha zene szól.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Szép javaslét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Házi Csaba, még mindig van ám egy órán közösen, hiszen ma is éjfélig rádiózhatunk együtt a legnagyobb hazai kedvencek társaságában. Jön is nem sokára a Hungária egyik klasszikusa, a Várni rád egy éjjel át, előtte pedig Biolex és a kedves

itt van vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell, kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a 4-es Street, és a Mesélek a Bornak után jön mindjárt az Egy szó miatt, Mezőmisi és Lótfi Beggi közös dala, előtte pedig Csepregi Éva és a Párizsi lány, most a Retro Rádió.

0: Hey, Johnny.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a Krisztál és a két utazó után a Lélekdonort hallgatjuk majd pár perc múlva Karameltől, a Generál klasszikusa után. Könnyű álmot hozzon az éj a Retro Rádióban.

Nagyobb slágerei Retro Rádió. Berecki Zoltán, Szinetár Dóra és az ajándék után eljött a búcsú ideje, mert hogy rövidesen éjfél van. Holnap reggel 6:08-kor beköszönnek majd Bocsiék, mi pedig természetesen holnap este is találkozhatunk, egy visszatérő vendég érkezik. Mészáros Zoltán, a Veszprém Fest kitalálója, tulajdonosa, igazgatója, főszervezője. Vele várunk tehát mindenkit holnap este 8-kor. Az elmúlt órákban Abaházi Csabát hallották. Szép estét, további kellemes rádiózást vagy jó éjszakát kívánok mindenkinek. Korda György és Balázs Klári dalával búcsúzom ma. Mamma Maria a Retro Rádióban. Viszhall!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.